ellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel, és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Mintegy 116 000 beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a Repont automatákon keresztül az első fél évben. A Mosolyra Váltó program indulása óta, a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetése után már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákon keresztül. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személy autóvizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami csaknem 71%-os emelkedés. A magyar vizsgálóállomások és vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke, a vezes.hu-nak elmondta, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. A 3., a 4. és a 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív tigris szúnyog a kertvárosi területeken már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. Szaporodó hely lehet egy virágcserép alátétje, az eldugult ereszt csatorna, vagy akár egy állatoknak kitett itatótál. A katasztrófavédelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvarokon található vizet gyűjtő edényeket és hordókat. Független színházaknak hirdetett pályázatot a Prokultúra Urbis közalapítvány, a támogatásra játszóhelyek és alkotók is jelentkezhetnek szeptember 11-éig. Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Hom vagyok.
1: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjaik. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra, az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
3: Három évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek. Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét. Vásárold meg Exi lemezét. Érezd át a sivatag hangulatát. 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót!

0: Ya.
1: Logo şapon fön. Dinle maçka.
2: Egyetem, begyelem, tengertánc, cica, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret!

0: Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a barka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát igyen lukas lakásban nem lehet egeret fogni.
3: Hoppá, most figyelj, minden luk.

0: Ojojojojoj, eltört az ujjam, hiába fújtam. Egérke, rád emlékezem, fáj a kezem.
1: Ez itt a

0: Hallgat, acudar, ő tudja csak mit akar.
1: Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ó, én balga.
0: Ez a macska farka.
1: Na! No.

Macska mégse mehet egér helyett libát. Tudom, hogy nem rajonkat értem minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér. Nehéz a nehézséggel szemben.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hova akar?
1: Hobby Rádió.
0: Hova akar, hogy menjetek ki a busztába?
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
3: Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet a nyáron. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölte gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is nyáron, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban csaknem 9300 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliushoz képest 2,1%-os csökkenés. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sem. Látszik ugyanakkor, hogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. A magyarok 28%-a egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása, derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A második helyen álló letteknél 24% azoknak az aránya, akiknek nem maradt pénzük a hónap végén. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyboldogasszony főbúcsúját tartják a Szentkúti Nemzetik Egyhelyen a hétvégén. Szűz Mária, más néven a Nagyboldogasszony mennybe menetele, a katolikus egyház egyik legjelentősebb Mária ünnepe. Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Műsorajánlót hallottak.
1: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Tilos a fürdés több Fejér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, folyamatosan érkeznek hozzájuk jelentések erdő és bozott tüzekről Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből. Óriási tűz pusztít az Adartól másfél órára lévő Dugiotok szigetén is. A konzuli szolgálat call centere egyetlen éjszaka 170 hívást fogadott. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulóknak havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A pályázatokat szeptemberben lehet benyújtani. Már 770 ezer hektárra jelentettek be a szájkárt 31 ezer bejelentés alapján. A károk bejelentésének határidejét az Agrártárca meghosszabbította augusztus 31-jéig. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendeléssel rendelhetik meg a kiegészítő kiadványokat. Fürdőzési tilalmat rendelt el a kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandra a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence fürdői keleti strandon, valamint a tóparti rendezvény strandon, az északi strandon azonban feloldották a tilalmat. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek a Baptista Szeretett Szolgálat. A felajánlásokat bankszámlára várják, de lehetőség van internetes adakozásra is. Augusztus 10-én 7,4-es földrengés volt Kolumbia nyugati részén. Sokan meghaltak, több száz épület omlott össze, egészségügyi és közösségi központok utak sérültek meg. A helyszíni segítségnyújtást egy magyar-amerikai humanitárius csapat kezdte meg, szoros együttműködésben helyi partnerekkel és a Baptista Világ segéllyel. Kibertámadás érte a francia adóhatóság információs rendszerét június végén, aminek következtében magánszemélyek és szakemberek adataihoz fértek hozzá. Ezt most tudatta a francia gazdasági tárca. A francia közszolgálati televízió szerint a hacker csaknem 700 ezer adózó adataihoz fért hozzá. A támadást egy bűnöző vállalta magára. Az informatikai rendszert június óta egy újabb támadás is érte, amely csaknem 2 millió ingatlan és földtulajdonost érint Franciaországban. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutára 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: Kamureklám.
2: Apu, mi ez?
3: Fekete ribiszke.
2: És miért piros?
3: Mert még zöld.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A második házasság az optimizmus győzelme a tapasztalat felett.
0: Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, ne táncolj mi!
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek,

0: A szociális ügy és kultúra világából szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a honvédelmi minisztériumnak egy 10 éves 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem év végéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban. Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Két órás magazinnal kívánunk jó reggelt hallgatóinknak. Ma augusztus 16-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 23,4 fok van. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
4: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 16-án köszöntjük Ábrahám nevű hallgatóinkat. A név héber eredetű, jelentése sokaság név, valamint atya. Augusztus 16-án kívül ünnepelnek még az Ábrahámok június 15-én és október 9-én is. Becézése: Ábrám, Ábris, Ábriska, Ábrán és Ábránka. Jeles viselői a névnek: Ganc Ábrahám, vasöntőmester, gyáros, Barcsai Ábrahám költő, valamint önkedves Ábrahám. Ezen a napon ünnepelnek még Amelita, Csépán, Diomed, Ibrahim, István, Joakim, Rokko, Rókus, Stefán, Szeréna, Szerénke, Szerénus, Szira, Szirka, Szirom, Szironka, Teodor, Ugor, Ábrán, valamint Áhim nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 16-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1570. augusztus 16-án II. Miksa császár és János Zsigmond király megkötötte a Speyeri egyezményt, amelyben János Zsigmond lemondott a királyi címről és fejedelemként uralkodott Erdély és Partium fölött. A 19. századdal folytatjuk 1888. augusztus 16-ával. Ekkor meghalt Dr. John Stees Pemberton, amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült, máig titkos recept szerint 1885-ben. A feltaláló a receptet és az értékesítés jogát 1888-ban Asa Candlernek adta el. Az eredeti italban a kóladió mellett többek között kokain is volt, ezt azonban 1906-ban az Amerikai Egyesült Államokban betiltották, az italban koffeinnel helyettesítették. Ugorjunk a 20. század elejére, 1915. augusztus 16-án Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos önindítót. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1949. augusztus 16-án halt meg Margaret Mitchell, amerikai írónő, a híres Elfújta a szél szerzője. Folytassuk 1956-tal, augusztus 16-án meghalt Lugosi Béla színész, a híres Dracula. Két évet lépünk előre, 1958. augusztus 16-án született Madonna, eredeti nevén Louise Veronica Ciccone, amerikai-olasz énekesnő, színésznő. Folytassuk 1974-jel, augusztus 16-án született Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok, úszónő. Három évet ugrunk csak előre, 1977. augusztus 16-án született Farkasházi Réka, színésznő. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. augusztus 16-án Gracelandben szívrohamban meghalt Elvis Presley, a rock and roll koronázatlan királya. Barátnője Ginger Alden talált rá a fürdőszoba kövezetén, de már nem tudták újraéleszteni. Ugyanaz orvosok szívrohamot állapítottak meg, mindenki tudta, hogy halála az évek óta szerett töménytelen mennyiségű pirula hatása. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Üzenet Sámuel első könyve második részéből.
1: Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jó lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. augusztus 16-a, évközi 20. vasárnap. Nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 21-től a 28. versig. Abban az időben. Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte e szavakkal: uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És lánya meggyógyult még abban az órában. Elmélkedés. A hit, amely kilép a megszokásból. Jézus idegen földre megy, Tírus és Szidon vidékére, a pogányok területére. Ebben már önmagában is van valami jelentőségteljes. A messiás, aki Izrael fiaihoz küldetett, most átlépi a határokat. Földrajzilag és jelképesen is. És éppen ott, a kívülállók között találkozik valakivel, aki olyat tesz, amit még a választott nép tagjai közül sem sokan, mélyen megérinti Jézus szívét. A kánaáni asszony története nem csupán a hűség és a kitartás példája, az üzenet ennél mélyebb. Jézus kinyilvánítja, hogy az üdvösség minden ember számára elérhető, aki hittel fordul hozzá. Ez a nő nem zsidó, nem tanult, nem tartozik semmilyen vallási elithez, de van egy nagy előnye. Tud szenvedni, és ismeri a lélek fájdalmát. És aki szenved, az tud kérni, tud kiáltani, tud küzdeni, és gyakran jobban érti a krisztusi tanítást, mint a szokásokban és a szokásokból élő hívők. Mária, Jézus anyja, egy lakodalmon szólítja meg először nyilvánosan fiát és kéri segítségét: nincs több boruk. A kánaáni asszony is hasonlóan szól: uram, könyörülj rajtam. A különbség óriási, az egyik kérés egy ünnepi alkalommal váratlanul előálló kellemetlenség, a másik egy kétségbeesett személy hosszú idő óta tartó élethelyzete. Az anyai szeretet és a gondoskodás az egyiknél is, a másiknál is a mozgató erő. A szeretet, különösen amikor egy gyermek szenved, képes áttörni minden társadalmi falon, vallási előítéleten és hallgatáson. A találkozás drámai. Jézus háromszor is visszautasítja az asszony kérését. Először hallgatással, aztán teológiai érveléssel, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól, végül egy provokatív mondattal: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Ezek a mondatok, mintha próbára tennék az asszonyt, de valójában ezek által bontakozik ki az asszony hite. Mert nem csak a hite nagy, hanem az alázata és éles látása is. Igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a mondat alázatos, és jelzi mély hitét. Elismerem, hogy nem vagyok méltó, de hiszem, hogy a te kegyelmedből egy morzsa is elég a csodához. Ez a morzsányi hit az, ami gyógyulást hoz lánya számára. Nem kell ide tudományos elmélet. Nincs itt csodás látomás. Csak egy egyszerű, de igaz szívből fakadó kijelentés, ami tanúskodik az alázatról, a bizalomról és a hitről. És Jézus észreveszi ezt, ezért így szól hozzá, nagy a te hited. Olyan ember mondja ezt egy pogány asszonynak, aki másút így sóhajt fel, ó, ti kis hitűek. Egy plébános mesélte, hogy egy alkalommal egy asszony hónapokon át minden szentmise után ott maradt a templomban egyedül imádkozni. Egyszer könnyek között mondta az atyának, a fiam elhagyta az egyházat. Nem beszél velem, sem Istennel. Nem tudok más tenni, mint nap leülni itt Isten előtt, és megmutatni neki, hogy nem adom fel. A fiú tudott erről, és egy év múlva visszatért anyjához, és hitélete is újra kezdődött. Nem a szavak győzték meg, hanem az a hűséges, csendes, kitartó jelenlét, ahogy az anyja ott maradt Jézus lábánál. Olyan időket érünk, amikor egyre több ember érzi a hallgatást Isten részéről, mintha nem hallaná meg az imákat, mintha távol lenne. Az evangéliumban szereplő pogány asszony nem sértődik meg, nem hátrál meg, hanem okosan, szeretettel és hittel válaszol. Példája arra bátorít minket, hogy keressük Isten közelségét, és legyünk kitartóak akkor is, ha látszólag hallgat. Isten pillanatnyi hallgatása ugyanis nem elutasítás, hanem meghívás a hitben való növekedésre. Uram Jézus Krisztus, add, hogy hitem ne csak akkor legyen erős, amikor meghallgatsz, hanem akkor is, amikor úgy érzem, nem figyelsz rám. Taníts kitartóan kérni, mint a kánaáni asszony, aki nem a méltóságát féltette, hanem bizalmát mutatta meg feléd. Segíts, hogy ne adjam fel az imát, még ha a válasz késik is. Erősíts meg, hogy higgyem, a te kegyelmed morzsái is elegendőek, mert abból árad az élet és a gyógyulás. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Választ megkaptuk.
1: Grünwald Stefánia.
0: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
1: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészítést. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdések fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
0: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
1: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
0: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
1: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont, van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz, meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
0: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
1: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő, tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
0: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
1: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
0: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
1: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
0: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
1: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
0: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
1: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
0: Mi az útvonala a menetnek?
1: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé végig a Kossuth-Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
0: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
1: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
0: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
1: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karnevál. használnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk, ennek pedig az a

0: Lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos egy verziója.
1: Makettje.
0: Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
0: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
0: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
0: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk majd, egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali egyig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzákapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
0: Szeretettel várunk mindenkit.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Kepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az ózon az ultraibolya sugárzástól védi a földi élőlényeket, természetesen csak a stratoszféra légkörében, a bolygó felszínén azonban mérgező gázként viselkedik. A felszín közeli ózon többnyire mesterséges eredetű, a kipufogó gázok nitrogénoxidjainak és illékony szerves összetevőinek fotokémiai reakcióiban keletkezik.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. This is a message from the city of love.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Most egy olyan ételt hoztam önöknek, ami hús nélkül készíthető, körte sajttal rakva. A hozzávalók 4 személyre: 60 deka körte, 30-40 deka ementáli sajt, 20 deka dióbél, 4 egész tojás, 2 deci tejföl, 1 deci tejszín, 1 csipetnyi fahéj, 1 evőkanál szegfűszeg, 3 evőkanálnyi cukor, 1 citromleve, 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál zsemlemorzsa és ízlés szerint só. A körtét meghámozzuk, a magházát kiszedjük és egyforma vastagságú cikkekre vágjuk. Felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Beletesszük a szegfűszeget, a fahéjat, a sót, a cukrot és a citromlevét, majd egyszer felforraljuk. Ezután lecsöpögtetjük, kiszedjük belőle a szegfűszeget és melegen tartjuk. A dióbelet kissé lepirítjuk egy serpenyőben. Hőálló üvegedény kivajazzuk, meghintjük zsemlemorzsával, pikkelyszerűen rétegezzük a körtét és a sajtszeleteket, majd megszórjuk darabosra vágott pörköldióval. Simára keverjük a tojást a tejföllel és a tejszínnel, kissé megsózzuk, majd a sajtos körtére öntjük. Előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 15-20 percig sütjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ábrahám nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg Magyarországon 23-4 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1984. Az első egyetemes népszámlálás Magyarországon. A császár rendelete szerint a népszámlálást és házszámozást katonai közegek hajtották végre. 1902. A kormány tiltakozó jegyzéket nyújt át a budapesti jugoszláv követségnek, a letenyei Murahíd felrobbantása. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap hátralévő műsorunkban számos érdekes és szórakoztató program várja Önt. 9 órakor kezdődik a Jazz Club Zsuffa Péter műsora, amely 2 órán keresztül tart, és garantáltan jó hangulatot varázsol a rádió hullámain. Ezt követi 11 órakor a Szevasztok Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos és bolondos műsora, ahol a jókedv és a kacagás a főszerep. 12 órakor a déli hírösszefoglalóval tájékozódhat a nap fontosabb eseményeiről, majd 13 órakor a Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja következik, amely a pénteki műsor ismétlése lesz. A délután folyamán 16 órakor az US Fever Show váltja a sort, amelyben a listavezető dalokat hallhatja Amerikából 2 órán keresztül. 18 órakor az esti hírösszefoglalóval kapcsolódhat be a nap legfontosabb híreibe, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órakor egy különleges műsor következik, amelyben vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége, riport, interjú és tudósítás lesz hallható. 21 órakor ismét a Jazz Club Zsuffa Péter műsora következik, 2 órán keresztül. Végül 23 órakor a Szevasztok zárja a mai napot, Gárdonyi Szilárd fiatalos és bolondos műsorával. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
3: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjaik. Többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megélénkül, általában 32 és 37 fok közé melegszik a levegő. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
4: Reklám.
5: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
8: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Ezen a reggeli napon Ábrahám nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánk területén 23,7 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Zene után folytatjuk.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: moj Bojo.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Augusztus 16-án köszöntjük Ábrahám nevű hallgatóinkat. A név héber eredetű, jelentése sokaság név, valamint atya. Augusztus 16-án kívül ünnepelnek még az Ábrahámok június 15-én és október 9-én is. Becézése: Ábrám, Ábris, Ábriska, Ábrán és Ábránka, jeles viselői a névnek. Ganc Ábrahám, vasöntőmester, gyáros. Barcsai Ábrahám költő, valamint önkedves Ábrahám. Ezen a napon ünnepelnek még Amelita, Csépán, Diomed, Ibrahim, István, Joachim, Rokko, Rókus, Stefán, Szeréna, Szerénke, Szerénusz, Szira, Szirka, Szirom, Szironka, Teodor, Ugor, Ábrán, valamint Áhim nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 16-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1570. augusztus 16-án II. Miksa császár és János Zsigmond király megkötötte a Speyeri egyezményt, amelyben János Zsigmond lemondott a királyi címről és fejedelemként uralkodott Erdély és Partium fölött. A 19. századdal folytatjuk 1888. augusztus 16-ával. Ekkor meghalt Dr. John T. Pemberton, amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült, máig titkos recept szerint 1885-ben. A feltaláló a receptet és az értékesítés jogát 1888-ban Asa Candlernek adta el. Az eredeti italban a kóladió mellett többek között kokain is volt, ezt azonban 1906-ban az Amerikai Egyesült Államokban betiltották, az italban koffeinnel helyettesítették. Ugorjunk a 20. század elejére, 1915. augusztus 16-án Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos önindítót. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1949. augusztus 16-án halt meg Margaret Mitchell, amerikai írónő, a híres Elfújta a szél szerzője. Folytassuk 1956-tal, augusztus 16-án meghalt Lugosi Béla színész, a híres Dracula. Két évet lépünk előre, 1958. augusztus 16-án született Madonna, eredeti nevén Louise Veronica Ciccone, amerikai olasz énekesnő, színésznő. Folytassuk 1974-jel, augusztus 16-án született Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok, úszónő. Három évet ugrunk csak előre, 1977. augusztus 16-án született Farkasházi Réka, színésznő. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. augusztus 16-án Gracelandben szívrohamban meghalt Elvis Presley, a rock and roll koronázatlan királya. Barátnője Ginger Alden talált rá a fürdőszoba kövezetén, de már nem tudták újraéleszteni. Ugyanaz orvosok szívrohamot állapítottak meg, mindenki tudta, hogy halála az évek óta szerett töménytelen mennyiségű pirula hatása. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet Sámuel első könyve második részéből.
1: Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jó lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.
2: Poppy Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. augusztus 16-a, évközi 20. vasárnap. Nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 21-től a 28. versig. Abban az időben. Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte, könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték, küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte e szavakkal, uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony, igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És lánya meggyógyult még abban az órában. Elmélkedés. A hit, amely kilép a megszokásból. Jézus idegen földre megy, Tírus és Szidon vidékére, a pogányok területére. Ebben már önmagában is van valami jelentőségteljes. A messiás, aki Izrael fiaihoz küldetett, most átlépi a határokat, földrajzilag és jelképesen is. És éppen ott, a kívülállók között találkozik valakivel, aki olyat tesz, amit még a választott nép tagjai közül sem sokan, mélyen megérinti Jézus szívét. A kánaáni asszony története nem csupán a hűség és a kitartás példája, az üzenet ennél mélyebb. Jézus kinyilvánítja, hogy az üdvösség minden ember számára elérhető, aki hittel fordul hozzá. Ez a nő nem zsidó, nem tanult, nem tartozik semmilyen vallási elithez, de van egy nagy előnye. Tud szenvedni, és ismeri a lélek fájdalmát. És aki szenved, az tud kérni, tud kiáltani, tud küzdeni, és gyakran jobban érti a krisztusi tanítást, mint a szokásokban és a szokásokból élő hívők. Mária, Jézus anyja, egy lakodalmon szólítja meg először nyilvánosan fiát és kéri segítségét, nincs több boruk. A kánaáni asszony is hasonlóan szól, uram, könyörülj rajtam. A különbség óriási, az egyik kérés egy ünnepi alkalommal váratlanul előálló kellemetlenség, a másik egy kétségbeesett személy hosszú idő óta tartó élethelyzete. Az anyai szeretet és a gondoskodás az egyiknél is, a másiknál is a mozgató erő. A szeretet, különösen amikor egy gyermek szenved, képes áttörni minden társadalmi falon, vallási előítéleten és hallgatáson. A találkozás drámai. Jézus háromszor is visszautasítja az asszony kérését. Először hallgatással, aztán teológiai érveléssel, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól, végül egy provokatív mondattal, nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Ezek a mondatok, mintha próbára tennék az asszonyt, de valójában ezek által bontakozik ki az asszony hite. Mert nem csak a hite nagy, hanem az alázata és éles látása is. Igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a mondat alázatos, és jelzi mély hitét. Elismerem, hogy nem vagyok méltó, de hiszem, hogy a te kegyelmedből egy morzsa is elég a csodához. Ez a morzsányi hit az, ami gyógyulást hoz lánya számára. Nem kell ide tudományos elmélet. Nincs itt csodás látomás. Csak egy egyszerű, de igaz szívből fakadó kijelentés, ami tanúskodik az alázatról, a bizalomról és a hitről. És Jézus észreveszi ezt, ezért így szól hozzá, nagy a te hited. Olyan ember mondja ezt egy pogány asszonynak, aki másút így sóhajt fel, ó, ti kis hitűek. Egy plébános mesélte, hogy egy alkalommal egy asszony hónapokon át minden szentmise után ott maradt a templomban egyedül imádkozni. Egyszer könnyek között mondta az atyának, a fiam elhagyta az egyházat. Nem beszél velem, sem Istennel. Nem tudok más tenni, mint nap leülni itt Isten előtt, és megmutatni neki, hogy nem adom fel. A fiú tudott erről, és egy év múlva visszatért anyjához, és hitélete is újra kezdődött. Nem a szavak győzték meg, hanem az a hűséges, csendes, kitartó jelenlét, ahogy az anyja ott maradt Jézus lábánál. Olyan időket érünk, amikor egyre több ember érzi a hallgatást Isten részéről, mintha nem hallaná meg az imákat, mintha távol lenne. Az evangéliumban szereplő pogány asszony nem sértődik meg, nem hátrál meg, hanem okosan, szeretettel és hittel válaszol. Példája arra bátorít minket, hogy keressük Isten közelségét, és legyünk kitartóak akkor is, ha látszólag hallgat. Isten pillanatnyi hallgatása ugyanis nem elutasítás, hanem meghívás a hitben való növekedésre. Uram Jézus Krisztus, add, hogy hitem ne csak akkor legyen erős, amikor meghallgatsz, hanem akkor is, amikor úgy érzem, nem figyelsz rám. Taníts kitartóan kérni, mint a kánaáni asszony, aki nem a méltóságát féltette, hanem bizalmát mutatta meg feléd. Segíts, hogy ne adjam fel az imát, még ha a válasz késik is. Erősíts meg, hogy higgyem, a te kegyelmed morzsá is elegendőek, mert abból árad az élet és a gyógyulás. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi rádió.
4: Fogalmam, hogy

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja a jövőre, mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen

0: Szaveria Hotel Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a Történelmi Témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért. Ugye jó pár lépés?
0: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt, ami újdonság?
0: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a Történelmi Témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a Karnemel 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szaveria Történelmi Karnevalnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen 1/2 négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos verziója. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
0: Elsősorban online felületen, a Szaveria Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása, meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
0: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
0: Igen, nélkülük nincs Szaveria Történelmi Karnevál. A Szaveria Légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen 2 csapat is érkezik. Mind a 2 a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl 2 különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még 2 vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje, Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, talán

0: találkozunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
1: Szeretettel várunk mindenkit.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az ózon az ultraibolya sugárzástól védi a földi élőlényeket, természetesen csak a stratoszféra légkörében, a bolygó felszínén azonban mérgező gázként viselkedik. A felszín közeli ózon többnyire mesterséges eredetű, a kipufogó gázok nitrogénoxidjainak és illékony szerves összetevőinek fotokémiai reakcióiban keletkezik.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1984. Az első egyetemes népszámlálás Magyarországon. A császár rendelete szerint a népszámlálást és házszámozást katonai közegek hajtották végre. 1952. A kormány tiltakozó jegyzéket nyújt át a budapesti jugoszláv követségnek a letenyei Murahíd felrobbantása. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió híreivel kapcsolatban beszámoltunk arról, hogy az Erzsébetvárosi Lámpás Klub augusztusi programja keretében ellátogathatunk a 7. kerületi elektrotechnikai gyűjteménybe, ahol a fő a kávé kiállítás várja a látogatókat, tárlatvezetéssel egybekötve. Olvasható portálunkon, hogy a Sötétségen átlépve mottóval az A kedvesség cselekedetei augusztusi kiadása 3 a nehézségek leküzdését célzó utazás történetét meséli el. Kiemeltük, hogy az elektromos autók töltése jó részt kizárja a használatból a mozgássérülteket, mivel az infrastruktúra kiépítése során nem vették figyelembe az akadálymentesítést. Emellett beszámoltunk arról, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudo Európa bajnokságon, valamint hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének Békés Csabai csoportja szervez közös utazást a fővárosi állat és növényertbe és a biodómba. A részletekért látogasson el a hobbirádió.hu oldalra. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobbirádió.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap további műsorunkban számos érdekes és szórakoztató program várja önöket. 9 órakor kezdődik a Jazz Club című műsor, amelyben Zsuffa Péter 2 órán keresztül kalauzolja önöket a jazz világában. Ezt követi 11 órakor a Szevasztok című műsor, ahol Szícsó Gárdonyi Szilárd fiatalos, bolondos stílusban garantálja a jókedvet és a kacagást. 12 órakor a déli hírösszefoglaló tájékoztatja önöket a nap fontosabb eseményeiről. 13 órától a Gépház című informatikai magazin válaszolja meg az önök kérdéseit a technológia világából, amely a pénteki műsor ismétlése lesz. 16 órakor az US Fever Show című műsorban 2 órán keresztül hallgathatják az amerikai slágerek listáját. 18 órakor az esti hírösszefoglaló összefoglalja a nap legfontosabb híreit, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporteseményekkel. 19 órától a műsor színes programokat kínál, köztük versek, esti mesék, kabaré, a nap érdekességei, riportok, interjúk és tudósítások. 21 órakor ismét a Jazz Club című műsorban találkozhatnak Zsuffa Péterrel, aki 2 órán keresztül vezeti önöket a jazz zenéjének világában. Végül 23 órakor a Szevasztok című műsor zárja a napot, ismét Szicsó Gárdonyi Szilárd jókedvű és szórakoztató társaságában. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet a nyáron. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölte gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is nyáron, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban csaknem 9300 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliushoz képest 2,1%-os csökkenés. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sem. Látszik ugyanakkor, hogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. A magyarok 28%-a egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása, derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A második helyen álló letteknél 24% azoknak az aránya, akiknek nem maradt pénzük a hónap végén. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők. Legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor, sokfelé erős lesz a szél. 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Kedves vendégeim, tisztelettel köszöntöm Önöket a Múlt nyomában sorozatunk mai előadásán. Ezzel az előadással a Nagy Erdő hete rendezvény sorozathoz is kapcsolódunk, nyilván a téma kapcsán Nagy Erdőtől az intézmény parkig a Nagy Erdő beépülése. A mai előadónk Papp József, Kós Károly és Fordmanitek díjas helytörténet kutató. Nagyon köszönöm, hogy elvállalta ezt az előadást. Láttam már ezt az előadást egyszer, és nagyon fantasztikus, úgyhogy azért is választottam erre a hétre, és igazán izgalmas.
1: Én is köszönöm szépen a beharangozót is, tisztelt érdeklődő hölgyeim és uraim. Szeretettel köszöntök mindenkit. Megköszönöm a könyvtár munkatársainak a bizalmát és a felkérését, hogy beszélhetek önöknek egy olyan helyről, ami minden debreceni, sőt, valószínű, hogy nagyon sok nem debreceni is, egyértelműen Debrecennel azonosít a Nagy Erdőn. Na most itt a Nagy Erdővel kapcsolatban sok mindent el lehet mondani, beszélgethetnénk néhány estét keresztül. Valószínű, hogy nagy viták lennének közöttünk. Vannak, akik mint erdővédők, ha úgy tetszik zöldek, nézik a Nagy Erdőt. Vannak, akik erdészek szakmai szempontból nézik. Vannak, akik várostörténészek nézik azt a régi világot, amiből jött ez az egész. Vannak olyanok, akiknek családi emlékeik fűződnek a Nagy Erdőhöz, tehát mindenki egészen másképpen néz, és megint másképpen néz mondjuk egy olyan építész, aki várostervezéssel foglalkozik, és hatalmas lehetőségeket lát Nagy Erdőben. Előre bocsátom, igyekszem nem kritikákat gyakorolni, mert akkor az nagyon messze vezetne. Folyamatokat szeretnék bemutatni. Debrecennek ez a jelképe, ami úgy néz ki, hogy körülbelül Európának az egyik legnagyobb ilyen városi erdeje. Ennek a funkciója, szerepe, állapota, ahány időszakot nézünk a történelemben, mindig más és más. Egyetlen dolog nem nagyon akar változni. Nézzük meg azt a képet, amit most kivetítettem. Azon az erdőnek a körvonala az, ami nagyjából évszázadok óta körülbelül ugyanaz, hogy tudjuk is, hogy miről van szó. Itt van a Nagy Erdei körút, a Pallagi út, és ez a mondjuk szív alakú terület, ez a Nagy Erdő. Az már egy másik kérdés, hogy ezen a képen is látszik, hogy a Nagy Erdőnek a beépülése azért az egy jelentős folyamat, és látjuk ezen az ortofotón, hogy igen nagy területet, épületek foglalnak már el. Az erdőről, hát maga az erdőnek a neve, nem tudjuk, hogy hogy keletkezett, nem tudjuk, hogy mikori, de mindenki úgy ismeri, hogy a Nagy Erdő, és amikor nézzünk debreceni erdőkről régi iratokat, akkor is nagyon hamar előtűnik, hogy már Nagy Erdőnek nevezik. Na most a Nagy Erdő, hogyha az ember csak úgy végig gondolja, azt mondja, hogy hát akkor ez a legnagyobb bizonyára a környéken. Hát ez korán sincsen így. Debrecenben egyébként is a nagy jelző nem feltétlenül fizikai nagyságot jelent, hanem jelentőséget és öregséget. A nagy templom erre nagyon jó példa, hogy addig ugye csak templomként nevezték, amíg egyedül volt a nagy templom. Mikor a kis templom felépült, abban a pillanatban nagy templomnak nevezték, pedig a két templom között nem volt nagyságbeli különbség, úgyhogy a jelentőségére utal, a fontosságára utal, és így van ez a Nagy Erdő esetében is. Ez az erdő volt a hatalmas debreceni erdőségek közül a legjelentősebb. Nem csak azért, mert ez volt a városhoz a legközelebbi, hanem azért is, mert olyan fa állománya volt, amire a város lakói mindig kiemelten figyeltek oda. Na most ezt azért erősen idézőjelbe kell tenni, mert ebből mindig problémák voltak. Évszázadok óta tudjuk, hogy város mindig meghozta a maga rendelkezését. Itt is látjuk, hogy megvannak az erdőbírók, mindenféle intézményi rendszer megvan. Ennek ellenére állandó probléma volt azzal, hogy az erdőt hogy kezeli Debrecen. Felvetődik az is, hogy lehetett-e lakott ez a terület. Na most, ha arra gondolunk, hogy település nyomot talált benne Sőregi János, és 1934-ben ugye ezt publikálta is, és aztán ennek kapcsán Mesterházy Károly a 9. és 10. századbeli települést ír le a területén. Elképzelhető, hogy így volt, de tudnunk kell, hogy ez az erdő, amit ugye körbe rajzoltam, ez az erdő nem ekkora volt. Most már kimerik jelenteni, hogy az erdő a föld földtani vizsgálatok alapján bent a városközpontban a Vár utca környékén kezdődött. Tehát akkor fordítsuk meg a dolgot, ott lehettek kint lakott településnyomok, ott lakhattak emberek, vagy pedig egy erdő mellé települtek valamikor, amit szépen lassan feléltek, és létrejött körülbelül 3 kilométeres sáv a mai erdőnek a határáig, a mai nagyerdei körút határáig. A legkorábbi térképet látjuk egyébként, és a baloldali térképen itt a Monostor erdő, itt a nagy erdő, itt az apafája, és itt látszik a korabeli, mert hogy ez az 1762-es időszak, korabeli városnak a széle. Lehetett azért is fontos ez az erdő, mert hiszen országút vezetett rajta keresztül, tehát a Péterfi a kapuján, aki kiment, az Hatház felé ezen az országúton ment, tehát Hatház és Káló felé, és a másik pedig az apafája erdőn is keresztül vezetett, szintén egy ilyen zárt erdő tulajdonképpen az apafája erdő, azon is keresztül vezetett az országút, az pedig Balkány felé. Ez a térképi állapot 1762-ben pont azt mutatja, és valószínűleg azért is készült, mert körbekerítették az erdőt, és ekkor zavarták ki belőle az országúti forgalmat. Ekkor kerül a mai hatházi útra az országút, tehát aki kijött a Péterfi a kapuján, az ezentúl meg kellett, hogy kerülje az erdőt, vagy ha úgy tetszik, a Nyíl utca elejét, és úgy ráfordulva a hatházira el tudott mellette menni. Nézzük meg az erdőnek a fásultságát. Ha látjuk, ez a vonal maga a kerítés vonala, amit persze nem kerítésként képzeljünk el, hanem felsáncot, árkot kell elképzelni. Ma is sok helyen ezt még megtaláljuk, ha valaki a Kartács utcán sétál, és bemegy oda az erdőbe, még igencsak keresztül megy azon a sáncon, ami azért jól lekopott már azóta, mióta eredetileg megcsinálták, de ma is jelzi, hogy ott van az erdőnek a határa. Ugyanez az északi oldalon is, Monostor felől is megvan. Apropó Monostor. Mindig jókat szoktam nevetni, mert a Pallagi út nyomvonalát látjuk. A Pallagi út, kimegyünk ugye Pallagra. Na most közben, hogy Pallag nem volt ott. Tehát Pallag az jóval távolabb volt annak idején, a Pallag puszta, Pallag középkori település. Ez, amit mi ma Pallagnak nevezünk, ami megőrizte ezt a nevet, az Monostorhoz tartozott. A Monostor nevű középkori településnek volt a része, és erről nevezték azt az erdőt, ami Józsa alatt van, ami egészen Hatház felé elkísért bennünket, amit itt ezen a térképen látunk. Tehát ez a terület itt Monostor, és közben pedig most itt van Pallag város része Debrecennek. A használatával kapcsolatban ugye ma majdnem mindenki, kivéve azt, aki mondjuk a gyógyszergyárba jár dolgozni, meg a klinikákra jár dolgozni, mindenki az erdőt egyfajta pihenő, rekreációs területnek gondolja, de kapaszkodjunk meg, a 18. század végéig semmiféle nyomát nem találjuk annak, hogy bárki is ott pihenni ment volna. A legkorábbi időszakok, amikor találkozunk ilyen feljegyzések, azok pont a 18. század legvégén, amikor már ugye tudjuk, hogy a diákokkal oda kirándultak, és a gyöngyvirágos tölgyesben menekültek a városnak a ma is ismert forró, száraz levegőjéből. Ugye Debrecenben se víz, se fák nem voltak ebben az időszakban, tehát érthető volt, hogy akkor, amikor egy kicsit is már enyhült a külső veszedelmek okozta helyzet, akkor aki tehette, az megpróbált kirándulni ebbe a környezetbe. Tehát a 18. század végén lazul meg az a folyamat, pontosabban az a tartása a városnak, hogy oda semmit nem enged be. Az első, aki kezdeményezte, az Götz Ferenc király biztos 1794-ben volt, aki azt mondta a város magisztrátusának, hogy a déli részén, a nagyerdő déli részét alakítsák parkerdőnek, hogy ott azt látogathassák az emberek, meg a benne egy közönséges, a közönséges szó itt azt jelenti, hogy a közösség céljait szolgáló, de ezt használták annak idején ezt a szót, közönséges mulatóhelyet hozzanak létre. Na most ez a Götz elég komoly fejtörést okozott azért a város vezetőségének, tudnélék folyamatosan támadta a városnak az erdőgazdálkodását, tehát szakmailatlannak mondta, ötletekkel jött, hogy hogyan kellene, meg bent a városközpontban utcafásításokat akart, amire ugye nem volt pénz, és ezért ezt is lesöpörte a magisztrátus, közölte, hogy kint, hogyha ilyen területet leszakítanának a vaderdőből, az csak a kétes elemeknek lenne a gyülekező helye. Egyébként is a rendes debreceni ember az a kerti és szőlőtermelő munkával kapcsolódik ki. Na most ez a hozzáállás azért olyan nagyon sokáig nem tartotta magát, de mi volt az, ami miatt megváltozott a magisztrátus véleménye? Nem annyira azért, mert belátták, hogy az embereknek oda pihenni kellene járni, hanem bekövetkezett az, hogy 1802-ben, 1811-ben a két utolsó nagy tűzvész után nem lehetett halogatni a város teljes rendezését. Na most ez már nagyobb felületeket érintett, nem csak annyiról volt szó, hogy egy-egy utcát kiegyenesítettek, lebontottak néhány épületet tűzrendészeti okokból, hanem ebben az esetben komoly városrendezést végeztek. A korábeli városi árkon kívül lévő úgynevezett hóstárti telkeket bekapcsolták a belterületbe, az árkot kiebb vették, és itt ennek egy ránk vonatkozó, vagy a témánkhoz vonatkozó részét mutatom be, hogy a Péterfia kapuját is kiebb helyezték. Tehát addig a Péterfiának, mint városrésznek a kapuja, az a Péterfia utca, és a nem a Bentér találkozása, hanem a Péterfia utca ajtó utca, de hát az körülbelül az ott volt eredetileg. Innen több száz méterre kiebb helyezték, még nem a Füredi út torkolatába, de már majdnem oda, tehát a két Malom utcán túli részig oda kitették. Na most ez volt 1812-ben, ezt látjuk itt a térképen, de később pedig, kettő évvel később pedig már egy egész nagy piacteret hoznak létre, egyelőre papíron, de végül is ahhoz igazítanak sok mindent, ez a Ferenc piac, ami gyakorlatilag ennek a területnek felel meg, ahol most itt vagyunk. Tehát, ha ránézünk a térképre, akkor látjuk is, itt van a városnak ez a kapuja, amit itt látunk fenn, körülbelül a két Malom utca környékén, és ez pedig, ez a Ferenc piac pedig már gyakorlatilag a mai Füredi út keresztezése környékén jött volna így létre, aztán másik kérdés, hogy mi valósult meg belőle, de mindenképpen azt jelenti, hogy ezt már kiindulási pontnak lehetett tekinteni, és nézzük meg, hány nyomvonalon lehetett kimenni az erdőre, a csoda se tudja, van olyan térkép, ami még ettől is több nyomvonalat mutat. Én azt szoktam mondani, hogy a kocsisok ügyességére volt bízva a nyomvonal, hogy hol tudja kikerülni, vagy a sarat, vagy a homokot, mert egyébként megállt a kocsi, és itt viszont egy nyílegyenes utat metszenek ki, egyelőre térképen, de később ez meg is valósul, és ezt már közsétányként is írják egy-két helyen. Tehát megvan az a helyzet, hogy közel került az erdő, könnyebb a megközelítése, tehát már azt a fajta zártságot nem lehet megoldani, tehát végig kell gondolni, hogy akkor mi legyen az erdőben, amiben le lehet határolni a gazdasági célú vaderdőt, tehát az északabbra eső részt, egy olyan területtől, amit át lehet adni a közönségnek. Ha már a sétányról beszélünk, ugye ekkoriban is a katonai gyakorló tér az erdő. És hát ide egy bizonyos úr, Váró Simonyi József ezredes járt ki többek között a katonáival ezen az úton, és megunta a hatalmas porfelhőt, és felajánlotta, hát egyébként is egy gáláns figura volt, felajánlotta a városnak, hogy ő finanszírozza, egyengessük el az utat, és fasorokat tegyünk két oldalra. A város visszautasította, megköszönte az ajánlatot, saját feladatának tekintette ezt a megoldást, ezt a rendezést, és ebből megvalósult az útnak az egyengetése. Úgyhogy mi történt? Váró Simonyi óbester a katonáival kiültetett kétszer két sor jegenye nyárt, és aztán azt mondja a mondás, hogy állítólag mindegyik mellé egy-egy katonát állított, hogy őrizze. Ez szépen hangzik azért 600 jegenye mellé, tehát akkor a sereg nem nagyon volt Debrecenben, de jellemző a népnek a hozzáállására. Olyannyira, hogy nem csak ezeket emlegetik mai napig, hanem abban a pillanatban Simonyi gátnak nevezték el ezt az utat, vagy Simonyi állénak. A gát egyébként, ezt mindig el szoktam mondani, hogy Debrecenben ebben az időszakban nem azt jelentette, mint ahogy ma értjük. A gát micsoda, folyót összeszorító mű. Nem, Debrecenben gátnak nevezték azt, amikor végre járni lehetett valaminek a tetején. Tehát egy olyan töltés, ami ki volt egyenlítve, le volt döngölve, ez ezt hívták gátnak. Ilyen egyébként több is volt, Köntös gát, Cik gát, és ez pedig a Simonyi gát nevet viselte, és ezt később a város a hivatalos utcanévadásokkor 1898-ban át is vette, és Simonyi útként ismerjük azóta, és volt egy kis időszak, amikor Gorki fasornak hívták, de az viszonylag rövid időszak volt. És akkor ez 200 éve volt, mert ugye a jó számoljuk, akkor 200 éve volt ez a váltás a magisztrátusnál, és ez odáig ment, hogy egyszer csak a városnak a saját mérnöke, ugye akkor földmérők voltak többnyire azok, akik a legmagasabb rangú mérnökök voltak, vagy erdészek, itt mind a kettőről van szó egy személyben. Szabó János városi erdőmester volt az, aki letett az asztalra egy fürdőtervet, bent az erdőben elhelyeződő fürdőnek a tervét. Ha megnézzük a helyszínrajzot, akkor látjuk, itt van körülbelül a Nagyerdei körútnak a bejárata, és ezt a fürdőt azért valahova oda tette be a mostani strandnak a közepe tájáról, magasabb dombok voltak ott, képzelt el. Ez egy 1823-as rajz, amin mutatja, és meglátjuk, hogy azért voltak itt már épületek a város közeli részen akkoriban is. Tehát volt istálló, erdei kunyhó, volt faiskola, erdőmesterkertje, erdőmesterháza, építőanyagraktár, tűzifa lerakat, és írja, német a szöveg egyébként, írja, hogy Báró Simonyi ezredes allé, így fordítottam le körülbelül, de hát kicsit hosszabban írja ott fent, rendkívül gyenge egyébként a rajz minősége, úgyhogy erősen kellett silabizálni, és van még egy érdekes dolog, amit viszont most fedeztem fel, nem régen, hogy van itt egy ilyen felirat. Puskaport-torony. Na most annak idején keresgéltem, amikor a 19. század végén kitelepítették innen a katonaságot, a katonai létesítményeket. Nem találtuk meg, vagy én legalábbis nem találtam meg, hogy hol volt az a Puskaport-torony, amit kivittek a másik erdőbe innen Debrecenből, az Apafája erdőbe. És akkor most ezen fedeztem fel, hogy ha megnézzük, ez Hajszál pontosan a kerekháznak, a mai leveles csárdának a helye. Utána elkezdtem a többi térképet is nézni, majd nézzük meg. Ott már nem írják, hogy Puskaport-torony, de 1836-ban már kerek alapon jelenik meg ott az épület, és ez a mai napig megvan. Valahol olvastam, valaki leírta, hogy ez századforduló környékén nyári laknak épült. Hát az biztos, hogy nem, mert 1836-ban már itt van. Mi lett a terv? Hát abból a tervből nem sok minden lett, viszont megépül mégiscsak a fürdőház. A másik királyi biztos, Beck Pál az, aki eléri a városnál, hogy épüljön végre fel egy ilyen épület, viszont ő a királyi kamarától hoz terveket. Gyakorlatilag típus terv, amin alapján megépült ez a fürdőház. Van ennek több változata is, ennek van, ahol már itt van a timpanon, van, ahol más megoldás van, de a nyílás szerkezetek ugyanazok, mint ami végül is megépült, és az épület szerkezeti megoldása is teljesen az, mint ami később megépült. Tehát erről tudjuk, hogy ez egy kamarai terv, és ki lehet róla mondani, hogy ez volt az alap. Na most ne úgy képzeljük el, mint mostanában, hogy felmegyünk az internetre, és megnézzük az építési engedélyeket, melyik lett jogerős. Tehát itt arról van szó, hogy ez volt az a rajz, ami alapján a város kivitelezőt keresett, amikor már volt pénz rá, és a debreceni kivitelezőknek be is szaladt a gatya madzag, mert hogy komplett fürdőházat kellett átadni, vagy készíteni. Egyetlen ember volt, egy fiatal építőmester Egerből, Povolnyi Ferenc, aki elmerte vállalni, hogy az alaptól a felszerelésig, tehát ebbe bele kell érteni a melegítő, vízmelegítő kádaktól kezdve a kád felszerelésig mindent, ő leszállít. Úgyhogy ő volt az, aki végül is 2 év alatt megépítette. Másfél év után már bérbe lehetett adni az épületet. Az egy másik kérdés, hogy aztán évekig látja az ember a nyilvántartásokban, meg a leíratokban, hogy azért volt ott bőven kivitelezési probléma, de ez volt az az alap, amire végül is építeni lehetett későbbiek folyamán. Az első ábrázolását mutatom, ez sokszor látható különböző helyeken. 1846-ból való ez az ábrázolása, első ábrázolása egy kőmetszeten a Vigadónak, pontosabban akkor még fürdőháznak, amelyhez aztán hamarosan vagy hát tulajdonképpen szinte azonnal kapcsoltak bormérőhelyet. A városnak bormérési joga volt, és hát ugye megoldották, hogy akkor nehogy unatkozza a jó nép, úgyhogy az épületnek, ha megállunk szembe a régi vigadóval, jobbkéztől kerüljük, ott van egy parkoló. Most is látszik, közvetlen a sarok után, hogy olyan furcsa a homlokzata az épületnek, ott volt a borozónak a bejárata valamikor a keleti oldalra nézett. Erről azért lehet tudni, mert elég sokszor probléma volt, mert jól érezték azt a magisztrátus részéről, hogy kik azok, akik gyakrabban fogják látogatni, és aztán nagyon jól érzik ott magukat, akkor csuda dolgokat tudnak csinálni. Itt hátul épült először egy borospince, ez már 1830-ban, és ez a építési folyamat azért végig lehetne követni. Bérbeadással működött ez az intézmény egészen a második világháborúig, tehát ha úgy tetszik, akkor az majdnem az államosításokig bérbeadással üzemelt. Volt, amikor egyedi bérlője volt, annak volt, amikor az aranybikát is ugyanaz a bérlő bérelte, mint kint ezt a fürdőházat. 1836-os az a következő térkép, amin be tudom mutatni, hogy van nekünk egy olyan épületünk, ami rendkívül régi Megyesi sétányon. Ez a mai Krúdi épülete. Ez a Krúdi épülete, ez 1836-ban már itt áll. 1836-ban az erdésznek a volt az irodaháza mai meghatározással. Ezt az épületet, ezt az erdészházat 1836 előtt egy-két évvel már így írják, hogy renoválják. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor került oda. Amikor próbáltam azonosítani a később épült villákat és ezt, akkor azonnal feltűnt, hogyha bárki ránéz a térképre, látja, hogy nem azonos szögben állnak ezek az épületek. Az első három villa a város felől, az egyemeletes villák, azok egy sorban vannak szépen rendezetten, míg ez a Krúdi étterem szögben áll, és térképen ki lehetett szépen mutatni, hogy ez a szög nem más, mint a vigadónak, vagy a fürdőháznak, a fürdőházra merőleges vonal. Tehát ahhoz igazították, magyarul más nem volt tulajdonképpen, amikor ez odaépült, a többi pedig itt mindenféle jel nélkül, itt a kör. Amire addig olyan nagyon nem figyeltem föl, ez a mai leveles csárdának a korabeli állapotát mutatja, kimertem odaírni, hogy lőporttorony. Még menni kell utána, mert ez nem olyan régi felfedezés, hogy az ember biztosan merje állítani. De ha valaki tud róla valamit, akkor szóljon nekem. Nézzük azt, hogy próbálja a város, mondjam azt, hogy menteni a menthetőt. Ekkor már olyan tömegek járnak ki az erdőbe időnként, ami komoly kártétellel jár. És meg kell próbálni leválasztani, ahogy már említettem, a vaderdei részt a városiak, a kilátogatók által használt mulatóhelyektől. És akkoriban Török Gábor erdőmester 1883-ban korábban megkapja a feladatot, és 83-ban letesz az asztalra egy erdőrendezési tervet. Ez az erdőrendezési terv, ez komoly erdészeti megoldásokat tartalmaz, én ezt nem értek, de ott vannak leírva, hogy milyen vágásfordulóval kell kezelni a megfelelő területeken a fákat, felméri a helyzetet, és egyúttal bemutatja azt, hogy mi is van ezen a területen. A város közeli részen nagyon komoly igénybevétel van, már ekkoriban. Nekem a legszebb az, hogy ha megnézzük, a Lokinak a régi pályája. Ha valaki ott sétál és ránéz, akkor olyan érthetetlen szögben áll az a pálya, mert se az útra nem merőleges, semmire nem merőleges. De ha a tengelyét meghosszabbítjuk, akkor az majdnem pontosan metszi kint a köztemetőben a ravatalozó épületét, mert ez egy hosszú távú lőtér volt. És ennek a lődombja, ez bent van a mai köztemető területében. Tehát amikor Borsos József annak idején kereste a ravatalozónak a helyét, akkor igen könnyű dolga volt, mert nem kellett fákat kivágni itt. Tudnélik szétlőtték addigra az egészet teljesen, tehát ki lehetett használni ezt. Csak arra mutatom, hogy itt mellette kis lőtér van, kuglizó, meg mulató, mindenféle dolog van már ekkora itt a zölddel jelzett részben. Ezeket pedig érdekességként emeltem ki, ezeket a neveket. Ott vannak kicsivel, csak hogy el lehessen olvasni, azért emeltem ki. Nagyban, Deák, Majális, hatházi piac. Na, ekkor erről valamit mondjuk. Mi az, hogy hatházi piac? Ez a hatházi piac nevű rész, ez ma a Göcsnek a területe, de úgy, hogy a Pallagi út melletti részről van szó. Az 1700-as évek elején volt egy nagy pestis járvány Debrecenben. És hát ugye az élet azért nem áll meg, a piacot azt működtetni kell, úgyhogy hatházról a piacosok jöttek ugyanúgy, csak nem mertek bemenni a városba. Úgyhogy ott jött létre a piac, hogy fizikailag hogy oldották meg, hogy akkor a pénzcsere meg ilyesmi, hogy zajlott, fogalmam nincs, de tény az, hogy az a terület utána hatházi piacként lett ismert. Akkor van ilyen, hogy ami fogalmam nincs, mit ilyen sódaras, vagy sódaros, lepedő tisztása, virághegy, fürdőkert. Tehát ez maga tulajdonképpen a fürdő körüli parkosított rész, amiben ugye ez 1883-ban vagyunk, már akkor 60 év körül voltak fenyőfák, azok közül egy pár egyébként még mindig él az erdőben. Fekete fenyő, gyönyörű fekete fenyő. Ez a bizonyos első közjóléti terv, amiről itt beszélünk. Ez a terv Török Gábor úgy képzelte el, hogy teljesen kiszakítják azt a területet, amibe ugye bemegy a villam, vagy tehát akkor még ugye a gőzös, bemegy, itt van a fürdőház, ennek a környéke, és ezt úgy képzeljük el, nézzük meg ezeket a jeleket, végig körbe-körbe villa telkeket rajzolt. Tehát, ha ma végigmegyünk a villamossal, akkor képzeljük el, hogy a villamos mellett befelé, a parkerdő felé mindenütt villatelkek állnak, és bent ő rajzolja fel először a mai sétány mellé azokat a lehetséges nyári lakókat is, meg több helyre még. Hál' Istennek azért ebből csak 3 nyári lak valósult meg. Egyszerűen amiatt, hogy ezek városi tulajdonú területek, és a város úgy akart megvalósítatni ezeket a beruházásokat, hogy

fürdőház vagy a vigadó épülete, mint adottságot mutatja be a mai krúdit, és ott van rajta a jel, az erdészetnek a jele, tehát ez volt az az erdészház, amivel ő már nem is foglalkozott, mert nem tervezett valami volt, hanem egy meglévő, és ennek a funkciója akkor változik meg, amikor a mai óvoda épület, tehát a Palagyútra bemegyünk, elhagyjuk a TS üdülőhelyünk, mi épül, sose tudom ezt a sok csillagos szállodát, azután, Divinus után ott van az óvoda. Az az óvoda az eredetileg a századforduló nem óvodának, hanem erdészháznak épült, mert innen bentről oda települt ki az erdész, és akkor ezt is átalakították nyári lakká, ezt az épületet. A millenniumi ünnepségek azok már óriási tömegekkel zajlottak itt az erdőn. Na de nem ekkor keletkezik, mert megnézzük, ez a felvétel, ez a századforduló után, nagyjából a 20-as évek, ez megint ugye a 20-as, 30-as évek, ez mondjuk 1890 környéke lehet, vagy esetleg a századforduló, na de a tömegek nem ekkor jelennek meg itt. 1844-ben jelenik meg például Pák Albertnek egy könyve, és ő azt írja, hogy minden pünköst hétfőn 12 ezer vagy több ember látogat ki az erdőre. Na most ez nekem azért izgalmas, mert amikor ide kerültem Debrecenbe, hát sok mindent nem értettem, mert elég érdekes város volt ez nekem, de azon teljesen meghökkentem, amikor azt láttam, hogy május 1-én. Nem csak azok, akiket ugye kényszeresen kivezényeltek, hogy vonuljanak fel táblákkal, mert ugye egyébként ennyi van ott, amikor a céghez visszamegy, hogyha nem lesz ott, hanem kint a nagy erdőn, azok is kint vannak, akiknek nem kellett felvonulni, vagy megúsztak. És ott hát talpalatnyi hely nem volt, hát emlékszem, a gyerekekkel mentünk ki, és hát órákig kellett egy fagylaltét sorválni, hogy ne nyöszörögjön a gyerek, és a füvet nem lehetett látni. És lehet, hogy megerőszakolom a dolgot, de én simán el tudom képzelni, hogy a debreceni lélekben benne lehetett az, hogy azért itt már évszázados hagyomány az, hogy tavasszal, igaz akkor pünkösd miatt, kimegy a nép, és odakint mint írják, szalonát süt és issza a bort, de ez a kivándorlási igény, hogy a családot kivigyük, az úgy látszik, hogy erősebben megmaradt az emberekben, és hát áttolódott május 1-ére. De végül is ugyanaz a tömeg jelent meg akkoriban. Na most ezekhez mik kapcsolódnak? Amikor 1863-ról beszélünk, 1863-ban már omnibuszt megéri üzemeltetni a Simonyi úton. Aztán nagyon hamar 1884-ben már megépül Magyarország első gőzvasútja, mármint közúti gőzvontatása, egyedül a monarchián belül is csak Bécsben volt, és aztán 1911-re már villanyvontatású, tehát ehhez tömegek kellenek, mert jó, mondhatjuk azt, hogy van leágazása a malomhoz, az István gőzmalomhoz, na de hát ez a hosszabb, amikor még utána kimegy az erdőbe, és azért az nem csak üresen járt annak idején. És hát mik kellettek ehhez? A nagy erdő ünnepségek szintere volt, az odavezető út meg felvonulások szintere. Például 1901-ben a Jótékony Nőegylet rendezett úgynevezett cseresznye ünnepet, ami tömegekkel járt. Na most ez persze jótékonysági rendezvény is volt, tehát egy kis bevétel is származott belőle, de ez azt jelentette, hogy a tömeg a cseresznye ünnep miatt ment ki. Aztán 1905-ben pedig már a város vezetősége kirendeli a városnak a díszintaját, a hatfogatú díszintót virágokkal feldíszítve, és létrehozza, ahogy is van, a virágkocsi korzót rendelező bizottságot. És akkor manapság pedig, hogy látjuk mindezt, mint virágkarnevál, ami óriási tömegeket mozgat. És ekkorra már a sétakert is ugye benépesül. A sétakert a Simonyi út két oldala. Abban a pillanatban, ahogy a Simonyi útnak a rendezését a város kitalálta, akkor szinte rögtön, igaz, 1810-es években, annak a végén, kb. 100-100 méter mélységben mindkét oldalon felosztotta a területet. Egyébként homoksivatag volt, és kínálta kertségként eladásra. Olyan magasra szabták az árakat, hogy csak az 1830-as években kezdenek érdeklődni igazán utána, de aztán végül is elég sok. És igen, jó anyagi körülmények között kell rendelkező vásárló lett, akiket meg lehetett kérni a polgármesternek, például Kovács József polgármesternek, hogy virágozzák fel a kerítéseket végig. Na most akkor ez az első világháború előtti időszak, akkor még nem volt oldalirányú utca. Egy
folyamatos utcasor volt, úgyhogy meg lehetett azt is csinálni, hogy a belépőket már itt a városkapunál, városkapu felől lehetett.

0: belépti díjjal jutalmazni. Később volt, amikor kisebb rendezvényt ugyanez a bent az erdő elején csinálták meg. És hogy mennyire fejlődik tovább a látogatottság, 1927-ben már megépítik a mai körjáratát a villamosnak, úgyhogy gyakorlatilag ez a villamos így kétvágányúvá válik, mert végig az egész városban nem kell kitérőket építeni. Egyébként ilyen szempontból is különleges volt a debreceni gőzvasút, mármint a közúti gőzvasút, hogy hatalmasnak kitérője volt. A kitérő kezdődött majdnem az állomásnál, illetve a Piac utca elején, és tartott a nagy templomig. Tehát az onnantól megint egy-egy simpár futott. De itt pedig egy teljes hurokvágány jött létre. És akkor nézzük az építkezéseket, meg a fejlesztéseket. Amikor 1909-ben elfogadják Acél Gézának a szabályozási tervét. Azt a szabályozási tervet, ami arra épült, hogy 1897-ben bekapcsolják a város körüli kertségeket. Tehát most a kisvárosról beszélek, az, amit ma körülbelül a körút fut körbe. Ez a régi városmagot, ugye körülölelték a kertségek. Libakert, Vénkert, Újkert, Tócós kert, és ezt az összes kertséget egy mozdulattal beépíthető belterületté nyilvánítják, és ez gyakorlatilag azt eredményezi a mi esetünkben, hogy közvetlen szomszédossá vált a nagy erdő a várossal, mert hogy a sétakert is beépíthető belvárosi területté. Úgy mondanám inkább, hogy ma úgy használjuk, hogy belterületté válik. Na most Acél Géza ehhez a helyzethez igazítottan egy hatalmas nagy városrendezési tervet tett le az asztalra. Ez a városrendezési terv 10 éves előkészület után lett hatályos, tehát 1909-ben fogadják el, már úgy értem, hogy megvan a belügyminiszteri jóváhagyás is, és ebben már benne van például az a belső körút, ugye 1909-ben vagyunk, aminek még most építik az utolsó szakaszát. Most bontották ki. Tehát ezt még Acél Géza találta ki annak idején, és akkor a következő főépítész, Borsos József volt az, aki egy másfajta szemlélettel finomítgatta, a valósághoz igazította, ráadásul úgy, hogy egy első világháborús krízis után debreceni másfajta anyagi viszonyok között a városrendezését. De hogy az Acélra visszatérjek, olyan különleges helyzetben volt a város, hogy megvolt hozzá a pénz, hogy azokat a területeket, amiket kisajátítani szántak, azokat a területeket 1913-ra zömmel meg is vásárolták. Tehát az a körút, ami a belvárosban, mondjuk a nyugati körút, úgy valósult meg most legutóbb, hogy meg kellett magánemberektől venni a telkeket, az a körút bizony a II. Világháború végéig, sőt a rendszerváltozásig városi tulajdonban volt. A rendszerváltozás után senki nem vette figyelembe azt, hogy ezek miért is voltak városi tulajdonban, mert hogy az első világháború után nem maradt pénz, és nem tudták az utcát valóban kinyitni, ezért érházként hasznosították, és a II. Világháborúban ezek az ingatlan kezelőnek a kezelésébe kerültek, a rendszerváltás után pedig megvásárolhatta a bérlő ezt a házat. Úgyhogy a város kétszer vásárolta ezt meg, mire az utat létre tudta hozni ezen a területen. Na most Acél Gézának a tervét látjuk, azt látjuk benne, hogy nem foglalkozik az erdővel. Adottságként kezeli, hogy ott felépültek villák, működik az egész, de egyáltalán nem foglalkozott vele, ő csak is ezzel az új belterülettel foglalkozott, és ez az adottság azért nem volt változatlan. Hát 1913-ban például felépül ott egy hatalmas nagy víztorony. Ez a víztorony, ami ma is bent van, ez a korabeli leveles csárdának állt az udvarában. Na most nem a víztorony költözött, hanem a leveles csárda. Az a leveles csárda egyébként ma, amit ma ismerünk a kerekházban, ez a harmadik helye egy hasonló nevű ilyen intézménynek. Tehát az első volt ez, ahol amit úgy kell elképzelni, hogyha víztoronnyal úgy állok szembe, hogy mögötte van a stadion, akkor a város felőli rész volt, ahol állt a leveles csárda eredetileg. Tehát ott volt egy nagyobb udvar. Ez egy nagyon magasan álló része a városnak, tehát nem véletlen, hogy oda tették ezt a víztornyot. És akkor, amikor innen itt megszűnik a leveles csárda, akkor maradjunk a stadionnál, mint Kályhánál, A stadionnak az északi kapujával szemben biztosan sokan emlékeznek rá, hogy ott volt a kemping. A kemping bejáratánál volt ez a második leveles csárda, és innen, amikor azt lebontották, akkor költöztették és nevezték ki leveles csárdának a kerekházat. Ez jellemző azért, hogy valamiben meg kellett az itt lakóknak is élni, úgyhogy libákat is tartottak. Ezt nagyon szeretem, ezt a képet, gondolom nem vagyok egyedül vele, ez a gőzös, amit, hogyha jobban megnéz az ember, ugye azt hinné, hogy ez egy jelre épült, ugye egy mozdony. Hát egy csodát, van egy kazán, amit körbeépítettek ilyen szögletes izével, aztán így egészen mozdony kinézetű lett. De egyébként egy rendkívül egyszerű szerkezetről van szó. És akkor van a sokat emlegetett dobos pavilon, amit a pesti híres dobos cukrásznak volt a pavilonja, de nem Debrecenben, hanem volt Pesten az országos kiállítás, és ott épített egy ilyen hatalmas nagy pavilont. Ezt vásárolta meg a debreceni polgármester, szétszedve idehozták és felállították Debrecenben, tehát ez még az 1890-es évek, és ez 1920-as évekig szolgált. Neves emberek is megfordultak annak idején ebben. A nagy beruházások az erdőben, aznak a nyitánya tulajdonképpen a párhuzamosan van, az egyetem építése majdnem egy időben indul, az Augusta szanatóriumnak a felépítése, ami egyszerűen azért kerül az erdőbe, mert hogy el akarták különíteni. Azért van annyira mélyen bent az erdőben, ott akkor semmi körülötte nem volt, csak a fák. Az egy másik kérdés, hogy utána ez jó ötletet adott, hogy mást is lehet odavinni. Majd erre még visszatérünk. De nézzük meg a fürdőnek a fejlesztését, mert ugye a fürdő is egyre bővült. Méghozzá ezt úgy kellene elképzelni, ezt a rajzot, hogy itt van a főbejárata a régi vigadónak, és ez az, ahol a söntés volt, amiről beszéltem. Itt megy a villamos valahol, ahol húzom, csak egy kicsit kijebb, és ezt a részt toldással alakították gőzfürdővé. Mert ugye azelőtt volt ugye meleg víz, de a meleg víz az kádfürdőként működött. Ez is még az eredeti kialakítás, jelen pillanatban is így néz ki még mindig, legalábbis amikor én láttam legutoljára. Ez 1877-ben volt, amikor így alakították, aztán 1916-ban pedig átalakították ezeket a helyiségeket, és már termálfürdő volt, ez volt az első termálfürdő. Most pedig azt hiszem, hogy könyvelők vannak bent. Voltam bent, és néztem, elég rossz elhelyezésben. 1932, tehát a 30-as évek, 20-as évek legvége az, amikor óriási fejlesztések indulnak be Debrecenben. A háború után Debrecen nagyon különleges helyzetbe kerül. Egyrészt város az országnak, a valamikori országnak a közepéről határszélre sodródik, és ráadásul anyagi problémák vannak, hát itt is azért nagyon keményen érződött az infláció, viszont Debrecennek óriási birtokai voltak. Azokat meg lehetett terhelni, azoknak a fedezetével hatalmas kölcsönöket lehetett felvenni, és akkor a város úgy indult, hogy megpróbálja a Hortobágyot is, meg Debrecent is olyan kedvező színekben feltüntetni, ahová érdemes jönni. Tehát a turizmus egyik kitörési ágnak gondolták, és erre hatalmas pénzeket áldoztak. Ezzel párhuzamosan ugye megvalósul a stadion, Magyarország első földstadionja, potompénzből, mert ez zseniális ötlet volt, a golyófogó dombokat szétszették, és gyakorlatilag abból kialakították a nézőteret, és úgynevezett inség munkák keretében, ez az inség munka, ez olyan, mint most a közmunka, tehát államfizeté. Annak a keretében az inség munkásokkal el lehetett végeztetni a földmunkákat, és minimális összegeket kellett rákölteni, amire ugye pénzt áldoztak, abból egy valami meg is maradt, az északi kapu a stadionban, az ugye ma is megvan. Ha elég rossz májú vagyok, akkor az csak azért van meg, mert hogy rekonstrukciónak kellett nevezni az építkezést. Tudnélék egyébként a 20 ezer főre meg kellett volna az összes parkolóhelyet építeni, és így viszont ki lehetett mutatni, hát azt én tudom pontosan, hogy oldán, ki lehetett mutatni, hogy bizony volt abban a régi stadionban is 20 ezer ember, tehát lehet úgy venni, hogy ahhoz úgy kell venni, mintha lett volna parkolóhely, úgyhogy elég volt annyit elkészíteni, amennyi volt. De hát ez csak az én rossz májam. És akkor felépül egy szerintem mai napig szenzációs épület, ez a kettős használatú fedett uszoda, aminek a kettős használatát úgy kell elképzelni, hogy írtam, hogy használták sportuszodaként, akkor 1,9 mélységű víz volt benne, és 26-28 fokos vízzel töltötték fel, amikor pedig úgy fürdőként használták, akkor visszaengedték a vizet, kicserélték, és 1,1 méter mélységű vizet produkáltak, és 40 fokos volt benne, amit aztán olvastam, hogy utána csökkenteni kellett, meg akartak főni a dolgozók benne, úgyhogy, de zseniális, maga az ötlet is zseniális volt. És akkor a nagy beruházás. Debrecen nagy nehezen elérte, ugye sok évtized után, hogy kapjon egy egyetemet. A református egyház, a város összefogása, meg sok-sok ember, meg hát Debrecen környéki települések összefogásáról is szó van, mert itt valóban régió volt az, ami támadta a kormányzatot, hogy Debrecen legyen az egyik új egyetemnek a helyszíne, a másik az a pozsonyi volt, és amikor ezt kitalálták, akkor úgy képzelték el, hogy benne a belvárosban lesz az egyetemnek az oktatási szintere. Egyedül tulajdonképpen a törvényben csak lehetőségként írt orvosképzés az, aminek a szintere kikerül, mint klinika, mint városi közkórház. Mert hogy azt eredetileg úgy építették, tudni, hogy úgy volt benne a törvényben, hogy ha a város épít egy városi közkórházat és átadja azt oktatási célra, akkor lehet orvosi fakultás Debrecenben. Na most ez annyira bizonytalannak tűnt a többi szemben is, hogy abban a pillanatban a város elkezdte építetni. Megterveztették és rögtön építeni kezdték, míg sehol más épület nem volt. A többi elindul úgy az egyetem, hogy össze-vissza helyeken, a református kollégiumban, a mai atomkihelyén, Attila téren, a szülésznőképzőben, tehát sok-sok helyen folyik az oktatás. Közben kint pedig épül a klinikatelep, igen ám, de közben jön a háború. És ekkor jó ötlettel nem megállítják az építkezést, mert kiszámolták, hogyha csak az őrzésvédelemre fordítandó költséget veszik figyelembe, akkor is sokkal többe kerül, mint hogyha igényelnek egy csomó foglyot, hadifoglyot, és azzal tovább építik a klinikatelepet. Úgyhogy a klinikatelep jól érezte magát a háború alatt, és szépen épülgetett. Igen ám, de jött a háború, és azután az egész egyetem, mint olyan, a Debreceni Egyetem léte megkérdőjeleződik. Mindannak ellenére, hogy 1918-ban az utolsó királyunk felavatja az egyetemet, de melyik épülettel tudja felavatni, amit itt alul középen látunk? Ez az Orvostudományi Egyetemnek a központi épülete, amit azért nem arra építettek. És ez a gyönyörű rajz, amit itt látunk, ez a háromdimenziós terv, amit a tervező Kortflór is írt alá, ez a terv is nagy valószínűséggel arra készült, arra az átadásra. Mert hogy egy csomó olyan dolgot tartalmaz, ami nem így valósult meg, és sok minden hiányzik is róla. Egy apróságot mondanék, ez lenne itt ugye a központi egyetem épület, ami nagyjából a mostani helyen van, nézzük csak meg, ha húzom itt ezt a vonalat, itt van a botanikus kert, húzom tovább, az Augusta mellett elmegy. Viszont ma az Augusta tengelyén megy keresztül ez a beépítési vonal, tehát ez inkább egy ilyen látványelem volt a királyi párnak, amivel megmutatták, hogy gyönyörűen építkezünk. Ez a térkép fogja megmutatni nekünk 25-ből, hogy akkor hogy is épült, egy ilyen vonalat rajzolok be. Az mutatja, hogy hogy megy keresztül a csillagvizsgálón, az Augustának a épület közepén, központi egyetemi épület közepén, bár látszik, hogy ez is még egy tervezett állapotot mutatja, de végül is elhelyezésben így valósult meg, és mutatja lefelé azt a vonalat, amit annak idején Acél Géza főmérnök talált ki 1912-ben, hogy építeni kell egy sugárutat be egyenest a városba. Most ez a sugárut az egyetem sugárut, aminek egy része rögtön meg is valósul még a 30-as években, aztán tudjuk, hogy hosszú-hosszú ideig nem jön létre. Ami így nekem érdekes volt, hogy van egy botanikus kertje addig Debrecennek, bent a Déri tér. Ebben felépül a Déri Múzeum, és kimegy onnan a botanikus kert. Na most, hogy ennek a középvonalát meghosszabbítom, akkor pontosan az ottani kinti botanikus kertnek a középvonala. Tehát ha akarom, akkor oda kitolták innen a botanikus kertet a városból. A központi egyetem épületéről mondtam, hogy megkérdőjeleződött egyáltalán az egyetem léte, de aztán sikerült sok-sok probléma után megoldani. Ezeket a problémákat úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor a város összefogva mindenkivel, református egyházzal mindenkivel, küldöttségek sorozatát menesztette Pestre, és próbált lobbizni a különböző kormányzati körökben, hogy megmaradjon a Debreceni Egyetem. Úgyhogy megmaradt a Debreceni Egyetem, igen sokba került Debrecennek egyébként, mert hogy ennek a központi egyetemnek a felépítése is rengeteg pénzbe került. Megint csak a kölcsönökből építkezett Debrecen. Ezek a kölcsönök, ezek olyan nagy mérvűek voltak, hogy amikor az államosítás a II. Világháború után megtörtént, akkor Debrecennek egy négyzetcentiméter tulajdona nem volt terhelés nélkül. Tehát már a II. Világháború előtt is, hogyha valamit el akart adni, akkor a svájci-amerikai bankkonzorciumoktól kellett engedélyt kérni, hogy arról a terhet levehessék. Ez a dolog úgy oldódott meg, hogy az állambácsi államosította a bankokat is, és a várost is. Gyakorlatilag így megszűnt, annulálódott ez a teher. 1932-ben vagyunk ugye, amikor elkészül az egyetem központi épülete. Itt ezt azért hoztam be, ezt a légifotót, amit a Debrecenben akkor állomásozó légifelderítők, vagy a légifényképezők készítettek repülőről. Itt jól látható, hogy amíg az egyetem központi épülete még bent van az erdőben, ugye ez itt a Dóczy József utca, ez pedig itt az egyetem tér, itt pedig a körút megy tovább, addig maga a négyszögletes hatalmas tér egy jó része az már a Sestakert területébe esik, tehát belelóg. És utána pedig itt már építik, ekkor szabályozzák ki ezt a vonalat, ami a mai egyetem sugárútnak a vonala, és látjuk, hogy milyen furcsa, ezek azok az utcák, amelyek a Sestakertnek a fő utcái voltak, és abba teljesen szögbe vágják be. Ezt a mai debreceniek akkor érzik, amikor valaki megállítja az utcán, és azt kérdezi, hogy mondjuk a Mikszáth Kálmán utca akárhányos száma hol van. És akkor az embernek végig kell gondolni, hogy az most az eleje vagy a vége. Közte ott van az egyetem sugárú teljesen ferdén, az a szerencsétlen idegen, az életben nem fogja megtalálni a másik oldalon, mert nem elég átmenni, hanem még a szög miatt sokat kell gyalogolnia. És akkor még annyit, hogy a parkerdő területét végül is Borsos József és a főkertész együtt rendezik. Tehát ekkor a meglévő állapotot fogják kitalálni, hogy lehet azt úgy leválasztani a vaderdőtől, hogy ténylegesen használni lehessen. Mikor ezt a területet kimondják, hogy parkerdő, akkor kiveszik az állami erdőgazdaság területéből. Tehát ez is egy hosszú folyamat, külön előadást megérne, mert hogy a 10-es évektől kezdve kötelező volt minden városi erdőt állami erdőgazdaság kezelésbe adni. Megmaradt a tulajdonjog, de csökkent a lehetőség az erdőhasználatra. Ezt is ki kellett emelni onnan, és ezért kompenzációt kellett az államnak adni különböző helyeken erdősítésekkel. Na most, hogy viszonylag rövidre foghassam, tehát ők állapították meg, hogy a nyugati része az gyakorlatilag az egyetem város, amihez még akkor szigetszerűen nem is igazán kapcsolódott az Augusta területe. Az ettől keletre eső, tehát a Pallagi úttól keletre eső rész a körúton belül, ez a sport és játék területe, tehát itt van a stadion és hasonlók, ezen a térképen ugye még csak a helye van, és a külső körút, amit létrehoznak, a külső körút és a belső körút közötti rész pedig sétányokkal megnyitják sétatérként, majdnem azt mondtam a turisták előtt. Hát ez ma részben igaz, lehet sétálgatni, de rengeteg lezárt rész van a vízműveknek a területei, mert ugye honnan szívjuk ki a vizet, hanem az erdő alól. És akkor ők azok, akik kiépítik, tehát Borsos József tervei alapján Pohl Ferenc főkertésszel a köztemetőt. A köztemető elhelyezéséről annyit, hogy eredetileg Acél Géza, ja hát ugye a köztemetőt eredetileg a vasúton túl a Csapókerttől délre a Kincseshegyi dombokra tervezték, olyannyira, hogy országos nyertes pályázat is futott 1916-ban, de aztán jött a háború végi infláció, úgyhogy erre nem került sor, viszont a köztemetőt meg kellett oldani, ezért azt a területet eladták, felparcellázva eladták, és kerestek újabb helyet, és Acél Géza találta meg a mai négyes út mentén a mai temetőtől kicsit északabbra lévő területet, egy 100 holdas területet, ezt, amit itt mutatok, és ebben ezt azért tette ide, mert ott van az a kertészeti épület most bent a temető területén, ami eredetileg erdészház volt, és azt nem akartak új erdészházat építeni, akkor inkább onnan kifelé. Igen, de felmérték a kimaradó területnek az értékét. Kiderült, hogy a már említett lövész kilőtt területen túl nagyon kevés értékes fa van a területen, meg a mai négyes út ígérő rész az teljesen üres volt. Tehát ott, ahol az út menti részek vannak a Göcskapu felé eső területen, ott nem volt erdő. Az legelő volt, és így sokkal kevesebb kárral járt ott létrehozni, és ezért valósult meg végül is ott. És aztán a terület 1949-ben kormányzati döntés alapján a teljes nagyerdőnek az a része, amit így kiszakítottak, ez belterületté kellett, hogy váljon. Úgy hozták, hogy az intézmény és üdülési célú negyedeket belterületbe kellett vonni. És hát ezen belül feltárások folytak, most a feltárás úgy értem, hogy a tömegek részére, és igen sokan mesélhetnének, bár most már korosztály kezd elmenni közülünk, akik mind diákok itt építkeztek, egyetemisták. Tudni az egész Vidám Parkot és az állatkertet az társadalmi munkában valósították meg annak idején, úgyhogy nagyon sokaknak szép emlék, én is találkoztam olyan, itt orvos egyetemen végzettel, akiket vittek oda is, ott földmunkát végeztek. Ha jól emlékszem, akkor ennek a tetején volt az a repülőgép, amire valószínűleg sokan emlékszünk még. Aztán egy nagy ugrás történik, de azért kezdjük az elején, 1936-ban még óriási vitát vált ki a városnál, hogy a Pallagi útnak a nyugati oldalán a Bencz úr kollégium, ezt így nem tudom, mindenki tudja, hogy hol van, mielőtt elértük a biogárt, ott az a több emeletes épület, ez ennek a létesítésére, csak még a református egyház részére, diakonissa otthon céljára kiszakítottak 5 katasztrális oldat. Most ha belegondolunk, ez is szigetként van, mert ugye a klinikák az ellenkező sarkon vannak, ez meg már bent az erdőben, és aztán ebből lesz ugye a Bencz úr kollégium, ma pedig ugye 2009-től tudjuk, hogy a biogáz, pontosabban most már a Tevának a csomagoló üzeme van a helyén. A penicillin gyár ide településéről annyit, hogy amikor 52-ben kitalálják, hogy az erdőbe viszik, akkor ott írom is, hogy a telepítés indoka az egyetem közelsége és a tiszta erdei levegő. Na most ez azért is mókás, mert ott is érdekes azért, amit eredményez, de mi a Böszörményi úton a kertvárossal szemben laktunk 4 emeletes épületben, ott éreztük a biogázszagát, mert hogy az észak-keleti irány az uralkodó szélirány, úgyhogy gyönyörűen az keresztül a klinikák területén végig a város be tudta teríteni, és nézzük meg, szinte ijesztő a Google-nak a felvétele, ami ott van, és ez a folyamat nagyon nem akar megállni. Különböző időszakokban a fürdőfejlesztés, Gőzvasút, Augusta, klinikatelet, egyetemközponti épület, strand, gyógyfürdő, iszoda, köztemető, diakoniszauton, stadion, penicillingyár, egyetemi klinikai építkezések. Na most ez így egy sorban, tudjuk, hogy milyen óriási építkezéseket jelent. Állatkert, vidámpark, sportlétesítménye, szociális otthon, TS üdülő, vasúti, kémiai intézet, DOTE elméleti épület, új vigadó, csónakázó, mediterrán fürdő, stadion, rekonstrukció, új strandfürdő, és folytathatnánk tovább. És a kollektív lelkiismeret furdalás. A 30-as években, amikor az egyetem már működik, akkor Sórezsőjék kezdeményezésére, amihez megnyerik az akkori városi vezetést, elindul egy mozgalom, hogy a város értékes nagyerdőjében az értékes területeket védeni kellene. Emögé felzárkózott a kormányzat, úgyhogy hoztak törvényt hozzá, és létrehozták a Magyar Természetvédelmi Törzskönyv című valamit, aminek, mivel Debrecen volt az kezdeményező, az első sorában egy nagyerdei védett terület van bejegyezve, és még innentől, nem tudom, hogy 30 valamennyi, 34 tétel azt hiszem, Debrecen különböző területein, részben a nagyerdő területén, itt a növénytársulásokat leírják, hogy miket kell védeni. Az már csak kicsit mókás, hogy a II. Világháborúban eleve sérültnek mondják a legfontosabb részt, tehát a legelső részt. Egyébként ez helyileg, ha kimegyünk a Pallagi úton, akkor balkésztől ott a vége felé, ott a Csücsökben van. Mint Gencsi Zoltán kutatásából tudom, még van egy-két fa. Erről a területről írták a törzskönyvben Pesten, amit Zoli nézett meg, hogy megszűnt a háború következtében. Hát ehhez képest 1980-as években vágták ki ott a fákat, tehát nem szűnt volna meg, hogyha odafigyelnek. Egyetlen dolog volt, és ez is ugye a lelkiismeret furdalás, hogy utána pótlásra két újabb erdőrészt még védetté nyilvánítanak. Aztán 72-ben még tovább 11 hektára bővül a terület, majd 92 ez már a privatizálási korszak, amikor nagyon beindulnak az ötletek az erdő hasznosítására, és akkor kormányzati döntéssel a teljes nagy erdőt védetté nyilvánítják. Na most ezt mi nagyon jól tudjuk, hogy ez jelent egy kis nehézséget, ennyi. De minden megoldható ma Magyarországon. Tehát védett terület, és akkor 2004-től pedig a Natura 2000 terület része lesz, tehát a nagy erdő, a Debrecen hajdúböszörményi tölgyesek HUHN20033 kiemelt jelentőségű különleges természetvédelmi területek hálózatának, a Natura 2000-nek a része lett. Hát ennyi. Én azzal zárnám ezt a mai előadást, amit Gencsi Zoli szokott mondani, őtől ellopom el, nem szó szerint idézem, azt mondta, hogy még van nagy erdő, de meddig erdő? Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Tudok, hogy válaszolok is.
1: A BK-sorról nem esett szó.
0: Hát gondolom, az a sok mindentől nem esett szó. A BK-stó az 50-es, az, tulajdonképpen az 50-es években, akkor, amikor felépül ugye a játszótér, az állatkert, akkoriban építik fel a nagyerdő szabadtéri színpadot. Ahhoz az építkezéshez kötődően megoldják a vízelvezetést, a maradék vízelvezetését a fürdőnek, ami addig csak a sónakázótó ment. Mert a 30-as években még úgy oldották meg, hogy átment a Palagy úton, a csónakázó tavat hozták létre, ami ugye jégpályától kezdve minden volt. És utána pedig úgy látszik, hogy ennyivel több víz volt, hogy létrehozták mesterségesen ott bent az erdőben a békás tavat, amit ugye mostanában rekonstruáltak. Amit nem érintett, rengeteg mindent nem lehet elmondani ennyi idő alatt, de amiről érdekes lenne beszélni, de ez olyan szakember kellene. Úgy szokták mondani, hogy annak idején már amikor az első vízrendezések voltak, az országos nagy vízrendezések, már akkor csökkent Debrecenben az erdő alatti vízmennyiség. A később pedig így szokták mondani, hogy kihúzták alól a dugót. És azok a fák, amik kint szegények még most is kínlódnak, azok vízhiány miatt vannak olyan állapotban, ahogy vannak, de azért az erdei temető is megér egy misét. Tudnélik, csodálatosan kitalálták annak idején, hogy ugye íves vonalvezetésre ki lehet kerülni, a gyönyörű fákat meghagyják, de majdnem úgy jártak vele, mint a fürdőben, ahol megépítették a medencéket, szigetként meghagyták benne a fákat, körülépítették beton létesítményekkel, és ütötték, ugye, hogy ne forrósodjon fel. Na most ezt elfelejtették megmondani a fának, mert az nem bírta szegény, egy idő után természetesen elszállt. A köztemetőben pedig az történt, ez a rendszerváltozás utáni időszak, amikor a rekonstrukció volt, akkor kutattam végig, még biztos ismeri sokan Dobos Sári ennek a nevét, kertészmérnök. Ő volt az, akinek a feladata volt, hogy próbálja meg a rekonstrukciót, a növény rekonstrukciót létrehozni, vagy megtervezni egyáltalán. Ehhez végeztem egy kutatást, ott gyönyörűen ki lehetett mutatni Borsos Józsefék, Bor Ferencéknek a fantasztikus munkáját. Tehát ott mondjam azt, hogy majdnem fűszál szintű leltár készült, és akkor, hogy melyik az értékes, melyik nem. És megtartották ugye a gyönyörű fákat, és nem engedtek oda sírt leásni. Egyetlen probléma volt, amire aztán Sári világított rá, hogy a tölgyfa, ha távolabbi gyökerét sértik is meg, az nem olyan, mint az akác, hogy utána újra nő és újra átmegy azon a területen, hanem golyvásodik. Na most, amit látunk a temetőben, az ennek a következménye, hogy ezek a fák nem bírják ezt a fajta használatot. Úgyhogy ezért örülhetünk annak, hogy azért most már rengeteg olyan fa van, ami újból erdei temetővé teszi azt a temetőt, amit ugye vagy 20-30 évig nagyon nem gondoztak, de legalább használtak. Én megköszönöm akkor. Köszönöm szépen!
2: Véradásra hív a Vörös Kereszt. A szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a szemészeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja a tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton a Budapest közút beruházásában. A cél, hogy megszüntessék a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megélénkül, általában 32 és 37 fok közé melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fántelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
10: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
12: Reklámot hallottak.
13: Hobby Rádió.
14: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
15: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszás következik.
16: A

0: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.
1: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádióműsorotok, a Mini Starsky és Hutch Jazz Club. Brian Bromberg Downright Upright egyenesen függőleges című lemezét fogjuk meghallgatni. Nem hallgatjuk meg, mert hosszabb, mint a műsor. Én mizé van, nekem elegem van ebből a nyárból. Illetve abból, ami vélet a nyár. Mert ez nem nyár, szerintem. Ez a nyár az volt, hogy úgy jó volt. De ez nem jó, ami most még itt van. Amikor halljuk már, remélem már sokkal hűvösebb lett. Na, Cantaloupe Island az egyes felvétel. Ki ne ismerné, ugye Herbie Hancock standardről van szó. Utána Joe Zawinulnak a Mercy, Mercy, Mercy-je jön, ez a kettes felvétel. Aztán a Cold Dog Time, amit én nagyon szeretek, az Eddie Harris és Les McKinnak a szerzőpárosnak a szerzeménye, és akkor a Brian Bromberg szerzeménye Sunday Morning jön, ami a negyedik felvétel a lemezen, és ugye ott most bőgősök, basszusgitárosok legyenek szívesek, és figyeljenek, mert lesz mit észrevenni. Azt nem mondtam még el, hogy Vinnie Colaiuta a doboknál, ugye? De nem mondok el minden nevet azért sem. George Duke félreismeretetlen zongorajátéka van és billentése. Azonnal megmondott, hogy jó van ott. Hagyom a neveket, mi? Gary Meek, ő is itt van a szakszival. Hagyjuk, nem vesztegetjük az időt. Úgy lehet megtalálni az interneten ezt a lemezt, hogy Brian Bromberg, Downright Upright, Artistry Music 2007. Na, jön akkor az első négy felvétel.

0: Kedves hallgató! Ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.
1: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és a The Hacsacsa fog jönni, utána a Kamélon, majd pedig a Szerengeti volt. Most itt a The Hacsacsa, az egy Brian Bromberg szerzemény, ha jól láttam. Igen, de a Kamélon már Herbie Hancock Standard. És a Szerengeti Walk. Na hát ez, kérem, Dave Gruzinnak a szerzeménye, és én ezt először Dave Gruzin és a New York Los Angeles-i államzenekartól is hallottam, és ez egyébként fönn van a YouTube-on, meg mindenhol meg lehet hallgatni ott is. Ott a Anthony Jackson volt a basszusgitáros, és itt most ugye Brian Bromberg a bőgés basszusgitáros, szóval itt más, meg hát eltelt ugye 25 év közben, csak megjegyzem, úgyhogy egészen másképp szól ez, és akkor ezzel lépek majd ki, most rövidre kéne lennem, hogy mindenképpen beleférjen, és utána pedig lesz meg egy időn túli zenénk, ez pedig a Shack Harpit, ami a lemez 10-es felvétele, és bőven időn túli lesz. Na, akkor jöjjön, következik ez a három f

0: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hot Jazz Club, a mikrofon mögé Zsuffa Péter, Brian Blomberg, Down Right Upright című nevezet hallgatjuk 2007-ből, hogy emlékszem, igen, az Altered City Musicnál jelent meg a lemezés, a utolsó felvétel a lemezen, és ebben a műsorban az időn túli blogban már a Shack Carpet lesz, amely Brian Blomberg szerzeménye. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Hát remélem, hogy mindenkinek sikerült volna így vagy úgy életben maradni. Én, amikor konfolok most, akkor még ventilátorok és légkondi, meg minden egyéb ilyen hűtés nélkül vagyok, hiszen még mindig áramkrízis van, és 23 óra után fogok először bekapcsolni olyan hűtési technikákat, amelyek áramzabáló dolgok, úgyhogy addig meg el kell viselni, ahogy tudjuk. Én most így tudom, hogy közben már némiképp ingerült vagyok, de még mindig ura magamnak, vagy ennek-annak. Ura vagyok az egérnek, a golyós tollamnak, és az összegyűjtött baracmagoknak. Ezek az összegyűjtött baracmagok, ezek vízparti helyeken lesznek bedugva az iszamba. Aztán majd ott lesz a barackos, meg ezek a gyümölcsfák. Legyen így. Meg a műsor vége itt van, ne felejtjétek www.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyelv hallgatóink kedvéért. Így is elmondok, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: 12-en haltak meg az M3-ason történt buszbalesetben, ütemezetten halad a fenék küszöbépítése Pakson, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 12-en haltak meg vasárnap hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat 14 mentőegységet riasztott a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházba vitték. Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére átmenetileg lezárták. Mindkét partról ütemezetten halad a fenék küszöbépítése a paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek, a várható vízellási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Országszerte sok munkát adtak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Szombaton a Heves megyei Egerbaktán csaknem 6 órán át dolgoztak, ahol előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. Szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprémvár megyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, gabona és fenyves fogott tüzet. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban tovább terjedtek, a tüzet már körülhatárolták. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Romániában egy spanyol harci repülőgép lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret. A spanyol vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A 19 millió lakosú Románia a NATO tagállamok közül az egyik leginkább kitett az ukrajnai háború következményeinek. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők. Legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor, sokfelé erős lesz a szél. 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.
0: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
5: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a most következő műsorszám befolyásolhatja zenei ízlésüket.
0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a Zsuffa Péter Jazz Club. Nos, hát
6: kedves hallgatók, ismétlés műsor következik.
0: Ebben a másodikban pedig Miles Davis-szel fogom folytatni. Két albumát választottam ki. A Decoy. Csak arra emlékszem, amikor gyerekkoromban egy bátyám egy kazettáján meghallottam a Decoy felvételét, az egyes felvételt, ami a kazetta vége volt. Tehát éppen csak egy picit elkezdődött, és ami bármi, ami előtte volt a kazettán egyébként, az a porba hullott. Csak arra emlékszem, hogy a gerincemnél áram ment, rázott az áram. Miles Davis zenéje rám ilyen hatással volt. Soha semmilyen zene ilyen hatással rám nem volt életemben. Miért játszunk kevés Miles Davis-t ebben a rádiomisorban? Pont ezért. Ez nem az a dolog, amit az ember lövöldöz csak úgy el. És akkor lök ide. Hát így történt, hogy a 83-as Decoy című lemezre kerül most sor. Vegyük majd észre, hogy vajon 83-ban milyen popzenei felvételek mentek, milyen popzenei felvételek voltak a slágerlistákon. Most ezt a hangzást, amit most hallunk, Miles Davis 83-ban alkotta meg zenésztársaival, nem akárkikkel, és hát az a 40 perces lemez, úgyhogy még kis leadás is fog majd igényelni. Hihetetlen ereje van, Miles Davis életében többször változtatta meg a zenét, és ugye Wayne Shorter pedig bellette volt is. Mondjuk ezen a lemezen a Wayne nem játszik, a Branford Marsalis fog majd fújni, de most akkor nézzük a lemezt. Az első öt felvételt fogom felkonferálni. A Decoy az egyes felvétel, mondom is, hogy kiszerezte, hogy van. R. Irving a szerző. A Robot 415, mondom így magyarul, Miles Davis és R. Irving közös szerzeménye. A Kód MD a hármas felvétel, R. Irving a szerző. A Freaky Deaky Miles Davis szerzeménye, ez a négyes felvétel a lemezen. Majd pedig jönni fog a What It Is, ez a John Scofield Miles Davis közös szerzemény, és ezután fog visszajönni, ez mindössze a 25 percnyi zene, mondom, ez az egész lemez 40 perces. Irgalmatlan ereje lesz. Következik a lemez, tehát említett öt felvétele.

zárlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam, ah, sziasztok!

0: Te, és ti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.
2: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, eljött az időm.
3: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
2: Hát a Decoy lemez konkrét emlékképe nekem az, hogy amikor először hallottam, egy kazetta végén volt egy kevés belőle, akkor minden, ami a kazetta többi részén volt, nevetségessé vált. Rázott az elektromos áram, cikázott a gerincoszlopon. Nem tudtam, hogy ki zenél, nem tudtam, mi ez, csak évekkel később ismertem meg Miles Davis nevét, és a zenéjét is kezdtem el gyűjteni a lemezeit, hát van vagy 30 alsó hangon. Ja, a régiekhez kell idegrendszer, de az újakhoz is. Bocs. Jó, elnézést. Kicsit kizökkentem. A That's Right következik. John Scofield. Én Johnnak mondom, de ő is így mondja a nevét, nem John Scofieldnak mondjam, John Scofieldnak. Itt a bejátszás, mindjárt beadom, tessék.
4: Starsky and Hutch Jazz Club.
5: Okay. Hi, this is John Scofield, and you're listening to Starsky and Hutch Jazz Club.
2: Tehát John Scofield és Miles Davis közös szerzemény a That's Right. Utolsó felvétel is tőlük jön, ez a What's What Happened. Ezután fog visszajönni, mert ugrunk egyet, és az Amandlát fogjuk meghallgatni, amely viszont már a Live Around the World Miles Davis lemez 6-os felvétele, ahol is a hangmérnökök által felvett Miles Davis koncertek anyagait adták ki. Tehát ez mennyire gyönyörű. Tök illegál felvételek, de utólag ugye azt mondták, hogy a gyerek, de a hangmérők nem bírtak, hogy ne vegye föl. Akkor is, hogyha többieknek nem volt szabad, de a hangmérők felvették, és kiadták utána ezt a lemezt. Az Amandla fog jönni. Az Amandla egy lemez cím egyébként Miles Davisnél, hasonlóan áramrázó zene, majd pedig utána jön majd a búcsúm, az igazi búcsúm, ami a Time After Time című felvétellel vezeti ki ezt az adást.

0: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, az Amandlát hallottuk, ez a Miles Davis Live Around the World lemez 6-os felvétele volt, és a Time After Time-mal vezetem ki az adást, amely beszédes című felvétel. Gondoljuk végig, fogy el a 20. század brilliánsnál brilliánsabb zenész társadalma, kopik ki, és hát nyilván jönnek majd az újak, és jelen vannak az újak. A Time After Time pedig legyen egy olyan felvétel, amely most ezt a műsort időn túli zenekként ugye lezárja. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsupfa Péter
1: megkezdődik. Ismétlés műsort hallottatok.
0: Bízom benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
3: 12-en haltak meg az M3-ason történt buszbalesetben. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 12-en haltak meg vasárnap hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat 14 mentőegységet riasztott a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházba vitték. Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére átmenetileg lezárták. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Országszerte sok munkát adtak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Szombaton a Heves megyei Egerbaktán csak nem 6 órán át dolgoztak, ahol előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. Szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprémvár megyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, gabona és fenyves fogott tüzet. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban tovább terjedtek, a tüzet már körülhatárolták. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Romániában egy spanyol harci repülőgép lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret. A spanyol vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A 19 millió lakosú Románia a NATO tagállamok közül az egyik leginkább kitett az ukrajnai háború következményeinek. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. Többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megélénkül, általában 32 és 37 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
6: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a kacaj birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
7: Üdvözlök, lakuk! Kis Pista Jóska vagyok, ufonauta. Elfoglaltuk a rádió szerkesztőségét, fogságba ejtettük Horváth Péter és Gárdonyi Szilárd nevezetű műsorvezetőket, és most mi fogjuk vezetni a műsort. A elkövetkező műsoridőben Sri Katanya tanításait fogjuk felolvasni. A fagyökerét öntözve, a táplálék automatikusan eljut az ágakhoz, és gyümölcsökhöz, és a gyomrot táplálva is minden érzék kielégült. Így, ha a Krisnát szeretettel szolgáljuk, az a eleget teszünk az összes többi imádhatnak. Na jó, bevallom, mi vagyunk azok még mindig.
8: Csak előtte még egy hír. Sokaknak nem elég Leo tehetsége, mindenét akarják.
7: Ezt nem értem. Mindegy, talán nem is elértem. Ami viszont nem lényegtelen, az az, hogy az Utazás című magazin tele van reklámokkal, amelyek tulajdonképpen...
8: Te jól átszázva, tehát hírekben vannak.
7: Mint a cikkek lennének, igen, nagyon cselesen kicselesztek minket. Az életben közeljebb fordulnak elő, nap mint nap találkozunk vele a buszon, a zöldségásnél, vagy akár az utcán is. És hát, hogy ezt kicsit reprezentatíven módon előadjuk, erről fogunk gondoskodni az elkövetkezendő néhány másodpercben. A három generáció tagjai találkoznak, méghozzá nagymamához érkeznek vendégségbe, a látogatóba az anya és annak a fia. Szóval három generáció találkozik. Kezdjük!
9: Szervusz, Katikám! Új, te is itt vagy! Hű, de nagy legény vagy! Hova nősz, mint a bolond gomba, te kis vasgyúró? Amikor a múltkor itt voltatok, még olyan picurka volt!
7: Azik is azt rendes, hogy írjad a kedlit a kis krampusz!
9: Aztán hanyadik osztályba jársz? Tudsz már olvasni?
10: Negyedikbe, tudok!
9: Akkor már nagyon okos kisrác, hogy mi? Nagymama szeme fény a gyógyom. Adja egy puszit a nagymamának, úgy, de nem akarsz adni. Ülj az ölembe, úgy, hogy jaj, lábam.
7: Nagymama, boldog karácsony.
9: Jaj, nem kellett volna, nem. Nem szabad ilyen költségekbe verni magatokat. Nincs a bajándék egy csokor virágnál, abban a minden benne van. A figyelem, a szeretet, minden. Én meg gondoltam, pénzt adok a fiataloknak, aztán költsétek el arra, inkább amire leginkább szükségetek van. Nincs praktikus.
7: Köszönöm.
9: Kérsz konyakot? Legalább ennyi örömmel legyen az ember.
7: Oh, köszönöm szépen, hát akkor egészségedre. Tüzes víz.
9: Kis lúzás, nem kap.
7: Na miért iszik az olyan, aki nem bírja? Na, hogy beszélsz?
9: Danika, nem szabad szemtelennek lenni. Ezek a mai fiatalok nem tisztelik az idősebbeket. Minden készen kapnak, azért olyan igényesek. Nem mondom, mi is feleseltünk, de meg is kaptuk érte, ami járt. Ti meg agyon kényeztetitek azt a gyereket.
7: Amikor tovább voltunk németbe, elbettük Pistáig, hogy azok milyen jól élnek.
9: Aztat mink se tudhassuk, hogy mikor jönnek be a szerencse. Azért lottózom, hogy hát, ha nyerünk, addig meg ez van, ezt kell szeretni.
7: Ráadásul ez a borzasztó drágaság.
9: No, hallod.
7: Bemegyek a közértbe, és egyből ott hagyok egy ezrest.
9: Úgy én, na.
7: És hogy vagy nagy itt a mostanság?
9: Ne is kérdezz, fáj a viszeres lábam.
7: Ismerek egy mondoskát. Nem feltűnik ez a lába, a máv ingyen a putája. Majd, Danika, nem szabad ilyen csúnyán beszélni, játszál inkább fogódkat magamba. Na, menjél szépen, játszál.
9: Kik meg még mindig úgy értek Jánossal?
7: De most kórházba került a piszok.
9: Csak nem.
7: Ha csak de.
9: Mindig mondtam, hogy az ivásnak nem lesz jó vége.
7: Apa meg azt mondta mindig, hogy az alkohol kis mennyiségben gyógyszer, nagy mennyiségben orvosság. Hát igen, így van ez. Vannak dolgok, amiket nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Szóval mi akkor mennénk is, Nagyi. Szia, szervusz, puszi.
9: Na, szevasztok.
7: Ez még mindig a szevasztok. És folytatjuk a zenét.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Kamu reklám.
1: Zenéről írni olyan, mint építészetről táncolni.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Tessék!
3: Halló, jó napot kívánok! Pilc Gyulával szeretnék beszélni.
2: Kivel?
3: Pilc Gyulával.
2: Apa, hol van? Ő most nem tudom,
3: az ifjabb, ifjabb Pilc
2: Gyulával. Ja, én vagyok.
3: Hát szeretett testvérem, Gárdonyi Szilárd ajánlott nekem. Én a Jézus Tövis Koszorúja Egyház egylet híve vagyok, és hát őt már sikerült beszervezni ebbe az egyház közösségbe, és hát mindenkinek két embert kell ajánlania, aki be akar ebbe kerülni, és hát ő rád gondolt.
2: Igen.
3: És hát nagyon szeretnénk, hogyha bejönnél, meglátogatnál minket, te is Isten tiszteleten részt vennél. Tehát már ő is ott lesz, figyelj.
2: Nagyon jó lenne.
3: Holnaptól már a tágban rózsaszín ruhában fog menni, mert ez a mi ruhánk, ez a mi egyház ruhánk, úgyhogy...
2: Értem. Mintha csak isteni jel lenne. Pont most vettem magamnak egy rózsaszín ruhát. Nem tudtam, hogy miért. Én megláttam a boltba is, és azt mondtam, hogy ez kell megvennem.
3: Isten sugallata, igen, pont ez kellett. Igen, ez ebből is látszik, hogy te vagy az egyik kiválasztott, és hát Szilárd.
2: Ez jó hangzik. Mégre kiválasztott lett belőlem is. Eddig azt hittem, hogy valami depresszióm van, vagy valami, de nem, akkor csak erre kellett bánom.
3: Igen, és már neked is terjeszteni kéne ezt a szemléletet, ezt a igét. Szóval nagyon szeretnénk, hogyha jelentkeznél.
2: Uh-huh. És pontosan mit mondhatok, akinek terjesztem? Hát, hogy milyen? Megváltozik ettől az élete, meg ilyeneket?
3: Persze, igen, hát totál más szemléleted lesz, teljesen. Figyelj, színesebben látod a világot, szóval egyszerűen meglátod Istent, és boldogabb
2: leszel. És utána nem is kell ráadásul elvonóra menni, igaz?
3: Nem.
2: Na jó, jó. Ebben benne vagyok, holnap, vagy mikor?
4: Igen, holnap menjél oda, aztán majd jó lesz. Szevasz!
2: Szevasz!
4: Szevasz! Szevasz, kacsú! Szevasz! Itt a szevasztok illő egyenesben vagy a hét alapszót nem mond ki. Kérlek.
2: Mit?
4: A hét csúnya szavát. Guli ráncolja a homlokát, nem érte a dolgokat. Te most lépel a szavasztókban a telefonbetyárosodás nevű műsornak az áldozata lettél. Tudhattad volna, mi?
2: Hát ezt jól megcsináltátok.
4: Most jól csőbe húztunk, mi?
2: Én gonoszak vagytok, nem gonoszak.
4: Százszor is gonoszak. Esetleg hallgatod az adást?
2: Nem.
4: Te kerültél most sorra.
2: Ó.
4: Jó, na. Szevasz, te nagy menő.
2: Szevasztok.
4: Hello.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kamu reklám.
1: A rendőr az úttesten átszaladó gyalogos után kiállt.
2: Rájön, meg hova szalad? Én lapos elemére, ha már nevét kérdeztem.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Tessék, Kondás.
2: Hello, csak a Kondás Mariannal szeretnék beszélni.
1: Pillanat.
2: Vajon mi lesz, valami sül ebből ki? Én már nagyon kíváncsi vagyok egyébként.
3: Hello?
2: Szia, Marian vagy?
3: Igen?
2: Tudod, kérdem vagyok, a Radabuliban találkoztunk, hogy emlékszel, Bújaiba jártam.
3: Igen?
2: És Szilárd, Gáli Szilárd volt egy felettem 2 évvel.
3: Te hülyes színi. De vagy.
2: Vigyázz, ez már benne volt a hét alapszóban. Kimondtam, élőadásban vagy, úgy vigyázz, hogy csúnya szavakat mondjál még egyszer. Mert...
3: Jaj, elnézést. Még egy pillanat, ez tényleg sikerült beforgatnom.
2: Az első szóra elhitted egyébként?
3: Hát úgy az elején, mikor így csöngött a telefon, akkor így gondoltam, hogy te vagy az.
2: Tényleg?
3: De aztán így a búja egy kicsit beforgatott, mert még egy kicsit kómás vagyok, úgyhogy elhittem. Egy pillanat.
2: Tegnap voltál buliba?
3: Aha, voltam.
2: Na, az jó. És milyen? Koncerten.
3: Ja, tegnap? Várjál, tegnap milyen nap volt? Össze vagyok kavarodva egy kicsit. Csütörtök pénteken voltam.
2: Nyás? Azt meg nem szerzed mi?
3: Nem ismerem. Logaritmusról meg így azt se tudom, hogy mi.
2: Ó, pedig...
3: Szerintem. Log. Akármi.
2: Ó, pedig lett volna még egy pár tippem, hogy hogyan csábíthatnálak el, mint bújai srác. Szerettek volna egy csokor virág társaságában mozikba hívni.
3: Hát azt még megejthetjük azért, mert ismerek, csak a barátnézet ugyan róla.
2: Ja. Tehát majd Guli most itt valamit mutogat. Guli, üdvözöl Mariant.
4: Szia, Marian.
3: Hello, Guli.
2: Na, megtörtént a mesis találkozás. Guli, te bújaiba jártál, nem?
4: Hát igen. Egy Kumbélába? Inkább Kumbélába.
2: Igen, Kumbélának hívták a sulit. Na, nem furcsa véletlen, szóval mondtad, hogy mindig is egy bújai sráccal szeretnél járni.
3: Ezt mondtam volna.
2: Na jó, nem forgatlak tovább.
3: Nagyon helyes.
2: Hallgatod a műsort?
3: Hát igen, hogyne.
2: Jó, van akkor. Kérhetsz egy számot, ami... a melyik szám?
4: Elvis Presley.
2: Elvis Presley-től a Long Tail Sally-t kérheted.
3: Ezt kérhetem, ezt csak más nem kérhetek.
2: Na mondd meg, hogy mit szeretnél hallani.
3: Hát mondjuk Elvis Presley-től valamelyik számot, ami megvan nektek.
2: Egyébként mikor keltél és mit reggeliztél? Hogy telt az eddigi napod?
3: Hát úgy felkeltem 8 óra körül, megreggeliztem tojásos rántot, tehát amit apukám csinál, ittem hozzá teát, és azóta magyarodok.
2: Meg matekozzál is, mert hol a dolga? Trigonometriából. Júj.
3: Úristen.
2: Kisázott a hideg.
3: Úristen.
2: Tanuljál.
3: Azt mondja, hogy nem megyek suriba.
2: Nem jössz? Miért?
3: Hát nem most is ötlet trigonometriádok.
2: Elég egy óráról.
4: Hát könnyű az, nem?
2: Igen, és lehet, hogy tanárok is hallgatnak, lehet, hogy hajzal éppen a műsorunkat hallgatja.
3: Hát ő szeretném, vagyis hát ő pontosan tudja, hogy milyen az én trigonometriához való viszonyom, szóval őt nem éri szerintem meglepetésként.
2: Hát egy gyere csak arra az óráról, hogy logjál le, biztos, hogy ez lesz a legjobb megoldás.
3: Aha, tuti.
2: Jó van. Egyéb biláncia, puszi a sadra és őrizd a békét.
3: Ja, oké. Okay. Hello.
2: Hello.
5: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, ne, hogy ki ilyen a világ.
1: Omega!
3: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta.
10: Hobby Rádió.

0: Önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Tesszük, Baratné.
3: Halló, jó napot kívánok! Horváth Péter vagyok, Barati Tamással szeretnék
2: beszélni. Szólok neki.
3: Köszönöm.
2: Halló, Barati Tamás.
3: Halló, jó napot kívánok! Horváth Péter vagyok, nekem Gárdonyi Szilárd adta meg a telefonszámát. Szóval itt egy porszívóról lenne szó, egy Szivótex féle porszívó, ez egy új márka, de egy nagyon jó. Szóval az a lényeg, hogy én kínálnám önnek, és hallottam, hogy szenvedélyes porszívógyűjtés, és én ezt házhoz is vinném. Szóval ez egy új márka, Szivótex, magyar terméket kell venni. Ez a lényeg, mert Széchenyi is ugye hát megmondta, hogy magyar termék, felvirágoztatjuk a magyar pénzvirágot. Egy a lényeg, magyar termék, 20 000 ért, házhoz is viszám.
2: Jó, hát gyűjtöm a porszívókat, ez így van, ezt mindenki tudja. Hát kipróbálnám először is.
3: Jó, oké, akkor 20 000 ért, biztos 20 000 ért.
2: De mennyit lehetne kipróbálni?
3: Kipróbálni?
2: Uh-huh.
3: Hát...
2: Tehát nyilván először szeretném, hogyha kipróbálhatnám itt a lakásban.
3: Hát most 5 000 forintért, jó? 5 000 forintért ki lehet próbálni.
2: Jó, akkor most elkezdem itt szórni a lisztet.
3: Mindent felszed, mindent, bármit. Jó. Liszt, rizs, kisítő, nagy por, szóval mindent. Jó, ez a lényeg.
2: Akkor most elkezdem itt szórni a lisztet, meg egy-két üveg cserepet összetörök, akkor várom önöket egy olyan órán belül, hogyha tudnak jönni.
4: Szia Tamási, vagyok az. Szicsó. Na hát, végül is ez csak egy telefonbecsákolás volt itt a Szevasztokban. Hogy vagy? Mit csinálsz szépen?
2: Hát most éppen itthon tanulgatok.
4: Na, akkor további kellemes napot, aztán hétfőn találkozunk. Ja, nem tudsz, van, hogy a erősítők ügyében, hogy sikerült a koncertre?
2: Állítólag van erősítő.
4: Van erősítő, király. Akkor szerdán koncertes.
5: Sok sikert valószínűleg én is meg foglak titeket nézni, úgyhogy megismersz.
4: Igen, Peti is lehet, hogy eljön majd a koncertnek.
2: Na, várunk mindenkit. Na, sziasztok.
4: Na, szia Tamás, halló.
5: Vette alapot.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Halló!
1: Halló, jó napot kívánok! Horváth Peti vagyok, Orosz Zolival szeretnék beszélni.
0: Itthon van, adom.
1: Köszönöm.
2: Igen?
1: Halló, jó napot! Én Gárdonyi Szilárd, a nagybácsim, és ő mondta, hogy bármikor felhívhatlak, mert jó fel vagy, és az az igazság, hogy én most itt itthon vagyok, egyedül vagyok, és én szeretném, hogy valami mesét mondanál nekem, mert érte azt, hogy félek itthon egyedül, meg minden, és valami vicces, poénost érted, hogy nem olyan csúnya legyen, mert farkas, meg rókos, szóval tudom, ne legyen benne ilyen csúnya dolog, szóval.
2: Ha, ez most így a szavaztok élőben?
3: Igen, lajó, lebuktunk, nem lehet téged megviccelni, Zoli, hát hogy csinálod ezt? Valami különleges adóvevőid van, hogy érzed a szivatást?
2: Nem, Szilárd, tudod, hogy megbeszéltük.
3: Jó, van, szivatunk műsor keretein belül, te vagy az áldozatunk, eddig már felhívtuk Tamást is, te voltál. Mit csinálsz mostanság, Zoli?
2: Mostanság, itthon ülök.
3: Itthon ülsz,
2: tanulgatok.
3: Tanulgatsz.
2: A tanítóképző kommunikáció szakán.
3: Kommunikáció? Erről azt hallottam, hogy ez egy nagyon keresett szak, és tényleg elég. Vagyis, hogy hát nehéz. Nehezebb bejutni, mint van másik szakra, könnyen szakokra.
2: Hát a tanítóképzőn belül persze ide a legnehezebb bejutni, de így a főiskolák szintjén nézve, illetve a felsőoktatási intézmények szintjén nézve nem egy nehéz suli.
3: És miért pont ide akartál jönni, vagy ki?
2: Egy, mert a kommunikáció szakra akartam menni mindenképpen, aztán szerettem volna még a városban is maradni, és az így a kettő együtt pont passzol.
3: És a rádiózás, illetve a más médiák terén az érdeklődésed maradt, változatlan? Szóval töretlen vagy még?
2: Igen, rádióvezetője mondta nekem, hogy szerkesztésben számítanak rám, valamint a város legnépszerűbb újságja, Hajdúvihari Napló egyik rovatának vagyok külső munkatársa.
3: Az újabb generáció tagját hallottad, ő Horváth Péter, ő fogja vezetni a műsort, amikor mi már nem leszünk. Folytatjuk, úgyhogy várunk majd téged még vissza, hogyha érdekel még a dolog.
2: Rendben, szavaztok. Mindenképpen számíthattok rám, szavaztok.
3: Na, szavazunk.
4: A műsor ajánló.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
7: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
6: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
6: Lengyelzarándokok haltak meg a vasárnap hajnali buszbalesetben. Súlyos problémákat tártak fel az Országos Színház Történeti Múzeumnál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sorra fejezik ki részvétüket a magyar és lengyel vezetők a hajnali tragikus buszbaleset után. Magyar Péter miniszterelnök is részvétet nyilvánított az áldozatok családjainak és megköszönte a mentésben résztvevők munkáját. Orbán Anita is posztolt, a külügyminiszter a Facebookon azt írta, a magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit. Gyászol Lengyelország is, Karol Navrocki lengyel elnök az X-en elképzelhetetlen tragédiának nevezte a balesetet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. A buszbalesetben Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó lengyel zarándokok haltak meg. A tragédia vasárnap hajnal 1 óra körül történt. A lengyel rendszámú busz felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. 12-en meghaltak. A mentőszolgálat 14 mentőegységet riasztott a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket helyszíni ellátás után a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházba vitték. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. Libanonban legalább 11-en meghaltak az ország egészségügyi minisztériuma szerint, miután szombaton kiterjedt csapásokat hajtott végre Izrael, válaszul a Hezbollah egy korábbi támadására, írta a Reuters. Ezek a csapások voltak a legsúlyosabbak, mióta júniusban tűzszünetet kötött Izrael és a Hezbollah. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők. Legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor, sokfelé erős lesz a szél. 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
5: Hobby Rádió.
7: Reklám.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm óra után a hallgatókat. Ma augusztus 16-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg egész fok van. Ma Ábrahám nevű hallgatóinkat köszöntjük, a mai napra nincsenek ünnepek. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 16-án köszöntjük Ábrahám nevű hallgatóinkat. A név héber eredetű, jelentése sokaság név, valamint atya. Augusztus 16-án kívül ünnepelnek még az Ábrahámok június 15-én és október 9-én is. Becézése Ábrám, Ábris, Ábriska, Ábrán és Ábránka, jeles viselői a névnek. Ganc Ábrahám, vasöntőmester, gyáros, Barcsai Ábrahám költő, valamint önkedves Ábrahám. Ezen a napon ünnepelnek még Amelita, Csépán, Dioméd, Ibrahim, István, Joakim, Rokko, Rókus, Stefán, Szeréna, Szerénke, Szerénusz, Szira, Szirka, Szirom, Szironka, Teodor, Ugor, Ábrán, valamint Áhim nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 16-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1570. augusztus 16-án II. Miksa császár és János Zsigmond király megkötötte a Speyeri egyezményt, amelyben János Zsigmond lemondott a királyi címről és fejedelemként uralkodott Erdély és Partium fölött. A 19. századdal folytatjuk 1888. augusztus 16-ával. Ekkor meghalt Dr. John Stease Pemberton, amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült, máig titkos recept szerint 1885-ben. A feltaláló a receptet és az értékesítés jogát 1888-ban Asa Candlernek adta el. Az eredeti italban a kóladió mellett többek között kokain is volt, ezt azonban 1906-ban az Amerikai Egyesült Államokban betiltották, az italban koffeinnel helyettesítették. Ugorjunk a 20. század elejére, 1915. augusztus 16-án Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos önindítót. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1949. augusztus 16-án halt meg Margaret Mitchell, amerikai írónő, a híres Elfújta a szél szerzője. Folytassuk 1956-tal, augusztus 16-án meghalt Lugosi Béla színész, a híres Dracula. Két évet lépünk előre, 1958. augusztus 16-án született Madonna, eredeti nevén Louise Veronica Ciccone, amerikai-olasz énekesnő, színésznő. Folytassuk 1974-jel, augusztus 16-án született Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok, úszónő. Három évet ugrunk csak előre, 1977. augusztus 16-án született Farkasházi Réka, színésznő. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. augusztus 16-án Gracelandben szívrohamban meghalt Elvis Presley, a rock'n'roll koronázatlan királya. Barátnője Ginger Alden talált rá a fürdőszoba kövezetén, de már nem tudták újraéleszteni. Ugyanaz orvosok szívrohamot állapítottak meg, mindenki tudta, hogy halála az évek óta szerett töménytelen mennyiségű pirula hatása. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Üzenet Sámuel első könyve második részéből.
1: Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jó lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. augusztus 16-a, évközi 20. vasárnap. Nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 21-től a 28. versig. Abban az időben. Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte, könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték, küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte e szavakkal, uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony, igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És lánya meggyógyult még abban az órában. Emlékedés. A hit, amely kilép a megszokásból. Jézus idegen földre megy, Tírus és Szidon vidékére, a pogányok területére. Ebben már önmagában is van valami jelentőségteljes. A messiás, aki Izrael fiaihoz küldetett, most átlépi a határokat, földrajzilag és jelképesen is. És éppen ott, a kívülállók között találkozik valakivel, aki olyat tesz, amit még a választott nép tagjai közül sem sokan, mélyen megérinti Jézus szívét. A kánaáni asszony története nem csupán a hűség és a kitartás példája, az üzenet ennél mélyebb. Jézus kinyilvánítja, hogy az üdvösség minden ember számára elérhető, aki hittel fordul hozzá. Ez a nő nem zsidó, nem tanult, nem tartozik semmilyen vallási elithez, de van egy nagy előnye. Tud szenvedni, és ismeri a lélek fájdalmát. És aki szenved, az tud kérni, tud kiáltani, tud küzdeni, és gyakran jobban érti a krisztusi tanítást, mint a szokásokban és a szokásokból élő hívők. Mária, Jézus anyja, egy lakodalmon szólítja meg először nyilvánosan fiát és kéri segítségét, nincs több boruk. A kánaáni asszony is hasonlóan szól, uram, könyörülj rajtam! A különbség óriási, az egyik kérés egy ünnepi alkalommal váratlanul előálló kellemetlenség, a másik egy kétségbeesett személy hosszú idő óta tartó élethelyzete. Az anyai szeretet és a gondoskodás az egyiknél is, a másiknál is a mozgató erő. A szeretet, különösen amikor egy gyermek szenved, képes áttörni minden társadalmi falon, vallási előítéleten és hallgatáson. A találkozás drámai. Jézus háromszor is visszautasítja az asszony kérését. Először hallgatással, aztán teológiai érveléssel, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól, végül egy provokatív mondattal, nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Ezek a mondatok, mintha próbára tennék az asszonyt, de valójában ezek által bontakozik ki az asszony hite. Mert nem csak a hite nagy, hanem az alázata és éles látása is. Igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a mondat alázatos, és jelzi mély hitét. Elismerem, hogy nem vagyok méltó, de hiszem, hogy a te kegyelmedből egy morzsa is elég a csodához. Ez a morzsányi hit az, ami gyógyulást hoz lánya számára. Nem kell ide tudományos elmélet. Nincs itt csodás látomás, csak egy egyszerű, de igaz szívből fakadó kijelentés, ami tanúskodik az alázatról, a bizalomról és a hitről. És Jézus észreveszi ezt, ezért így szól hozzá, nagy a te hited. Olyan ember mondja ezt egy pogány asszonynak, aki másút így sóhajt fel, ó, ti kis hitűek. Egy plébános mesélte, hogy egy alkalommal egy asszony hónapokon át minden szentmise után ott maradt a templomban egyedül imádkozni. Egyszer könnyek között mondta az atyának, a fiam elhagyta az egyházat, nem beszél velem, sem Istennel. Nem tudok más tenni, mint nap leülni itt Isten előtt és megmutatni neki, hogy nem adom fel. A fiú tudott erről, és egy év múlva visszatért anyjához, és hitélete is újra kezdődött. Nem a szavak győzték meg, hanem az a hűséges, csendes, kitartó jelenlét, ahogy az anyja ott maradt Jézus lábánál. Olyan időket érünk, amikor egyre több ember érzi a hallgatást Isten részéről, mintha nem hallaná meg az imákat, mintha távol lenne. Az evangéliumban szereplő pogány asszony nem sértődik meg, nem hátrál meg, hanem okosan, szeretettel és hittel válaszol. Példája arra bátorít minket, hogy keressük Isten közelségét, és legyünk kitartóak akkor is, ha látszólag hallgat. Isten pillanatnyi hallgatása ugyanis nem elutasítás, hanem meghívás a hitben való növekedésre. Uram Jézus Krisztus, add, hogy hitem ne csak akkor legyen erős, amikor meghallgatsz, hanem akkor is, amikor úgy érzem, nem figyelsz rám. Taníts kitartóan kérni, mint a kánaáni asszony, aki nem a méltóságát féltette, hanem bizalmát mutatta meg feléd. Segíts, hogy ne adjam fel az imát, még ha a válasz késik is. Erősíts meg, hogy higgyem, a te kegyelmed morzsá is elegendőek, mert abból árad az élet és a gyógyulás. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégén nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdések fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont, van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz, meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő, tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve van egy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé végig a Kossuth-Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt, ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonos.

0: lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
1: Elsősorban online felületen, a Savaria Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
0: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
1: Római katonáink lesznek.
0: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
1: Igen, nélkülük nincs Savaria történelmi karnevál. A Savaria légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Savariát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
0: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Savaria Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
1: Szeretettel várunk mindenkit.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
4: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Gyere fel, nem táncolj, mélység
1: kapaszkodni. Mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.

0: Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre!
2: Egészségedre!
1: Egészségedre!
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
4: Tudta ön azt, hogy az ózon az ultraibolya sugárzástól védi a földi élőlényeket? Természetesen csak a stratoszféra légkörében, a bolygó felszínén azonban mérgező gázként viselkedik. A felszín közeli ózon többnyire mesterséges eredetű, a kipufogó gázok nitrogénoxidjainak és illékony szerves összetevőinek fotokémiai reakcióiban keletkezik.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
1: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
2: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1000. Az első egyetemes népszámlálás Magyarországon. A császár rendelete szerint a népszámlálást és házszámozást katonai közegek hajtották végre. 1000. A kormány tiltakozó jegyzéket nyújt át a budapesti jugoszláv követségnek a letenyei Murahit felrobbantása. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Európa gazdaságát egyszerre sújtják a hőhullámok és az iráni háború miatt megugró energiaárak, miközben az amerikai vámok és a kínai verseny is fékezi a növekedést. Ugyanakkor a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX történelmi csúcson zárta a hetet 0,1%-os emelkedéssel egész ponton. Ezzel párhuzamosan a kormány átfogó lakhatási programot indít, miközben gőzerővel zajlik a paksi hűtést biztosító mederalakítás. Az is kiderült, mi lesz az Otthonstart programmal, és Vitézi Dávid több fontos bejelentést is tett, így kiderült, mit építenének a meghiúsult Fudan Egyetem helyére. Mindeközben a pénzügyi szektorban is történtek fontos események. A Revolut rendszere megrogyott. Ha valakinek ott van a pénze, most nagyon figyelnie kell. Ugyanakkor a devizapiacon is történt egy rendkívüli fordulat, a forint árfolyama nagyot változott a főbb devizákkal szemben péntek reggel. Ezek az események együttesen határozzák meg a gazdaság jelenlegi helyzetét és a jövőbeli kilátásokat. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt az Erzsébetvárosi Lámpás Klub augusztusi programjáról, amely keretében a 7. kerületi elektrotechnikai gyűjteménybe látogathatnak el a kiállításra, ahol a Fő a Kávé című tárlatot tekinthetik meg, tárlatvezetéssel együtt. Emellett olvasható portálunkon a Sötétségen átlépve című cikk, amely az A kedvesség cselekedetei augusztusi kiadásáról szól, és 3. a nehézségek leküzdését célzó utazás történetét meséli el. Kiemeltük továbbá, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudo Európa bajnokságon, ahol a férfit YES kategóriájának kilogrammos súlycsoportjában lép tatamira. Ezen kívül a Vakok és Gyengéllátók Békés Megyei Egyesületének Békés Csabai csoportja szervez közös utazást a Fővárosi Állat és Növénykertbe, valamint a Látványos Biodomba. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további érdekes cikkeket és híreket találhat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas műsorokkal várjuk Önöket. Órakor a Gépház című műsorunkkal folytatjuk, amely a Hobby Rádió informatikai magazinja, és ma a pénteki műsor ismétlését hallhatják. Órától a US Fever Show kerül képernyőre, ahol 2 órán keresztül a listavezető dalokat hallhatják Amerikából. Órakor az esti hírösszefoglaló következik, amelyben benne lesz a napidézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sport is. Órától egy izgalmas műsorban hallhatnak verset, esti mesét, kabarét és a nap érdekességeit, interjúkkal és riportokkal. Órakor a Jazz Club várja a jazzrajongókat, Zsuffa Péter műsorával 2 órán keresztül. Végül órától a Szevasztok című műsorunkkal zárjuk a napot. Gárdonyi Szilárd fiatalos.
1: Hobby Rádió.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Ma derült ég várható, a hőmérséklet eléri a fokot, míg a minimum hőmérséklet fok lesz. A szél déli irányból fúj, sebessége kilométer per óra. A nap folyamán egész órán keresztül lesz napsütés. Holnap az ég borult lesz, a hőmérséklet maximuma fok, míg a minimum hőmérséklet fok lesz. A szél továbbra is déli irányból fúj, sebessége legfeljebb kilométer per óra lesz. A napsütési idő egész óráról nulla órára csökken. Holnap után gyenge szitálásra kell számítani, a hőmérséklet maximuma fok, míg a minimum hőmérséklet fok lesz. A szél nyugati irányból fúj. Sebessége legfeljebb kilométer per óra lesz, majd északnyugati irányba fordul, sebessége kilométer per óra lesz, a csapadék esélye 73%, de az összegyűlt csapadék mennyisége 0 mm lesz. A napsütési idő 0 óráról egész órára növekszik. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. Órakor a Gépház című műsorunkkal folytatjuk. Hamarosan óra, így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
3: A tragédia főnöke szerint tapasztalt volt a sofőr. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb részletek derültek ki a vasárnap hajnali busz tragédiáról. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa. Egy lengyel lapnak elmondta, a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonosa járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak, és évek óta vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. A cég vezető és munkatársai a baleset helyszínére utaztak, a buszroncsához azonban egyelőre nem férhetnek hozzá, mivel azt a magyar hatóságok a vizsgálat idejére biztosították. A tulajdonos szerint a buszon zarándokok utaztak, akik a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból tartottak hazafelé. A tragédia vasárnap hajnal 1 óra körül történt. A lengyel rendszámú busz felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. 12-en meghaltak. Sorra fejezik ki részvétüket a magyar és lengyel vezetők a hajnali tragikus buszbaleset után. Magyar Péter miniszterelnök is részvétet nyilvánított az áldozatok családjainak, és megköszönte a mentésben résztvevők munkáját. Orbán Anita is posztolt. A külügyminiszter a Facebookon azt írta, a magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit. Gyászol Lengyelország is, Karol Navrocki lengyel elnök az X-en elképzelhetetlen tragédiának nevezte a balesetet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak. Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak. Hobbi
9: Rádió! Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
11: Hobbi Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
14: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
15: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
16: Szép jó estét kívánunk, kedves hallgatók! Ez itt a Gépház az új évben, a 2026-os évben.
17: Hatos!
16: Mert hogy itt vagyunk ismételten, úgyhogy
17: dobjuk egy hatost!
16: Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és jó magam Szakács Máté. Köszöntjük Önöket!
17: Hello.
16: Ebben az új esztendőben is.
18: Hello, csókolom! Boldog új
17: szevasztok, évet! Sziasztok! Szép estét sziasztok. Kívánunk 2026-ban, január közepén. Olyan itt, a hidegbe.
18: Igen.
17: Hát a hideg,
18: kicsit tél hideg. Van.
17: Dehogy. Csak egy kis enyhe, ilyen kis csípős szellő lengedez.
18: Aha, meg egy jég, kevés meg
17: kis,
18: hú.
17: Kevés kis csapadékkal. A karácsonyra nem jött meg a hó, nem. De ha kicsit kicsit korábban jött volna, akkor szép fehér karácsonyunk lett volna. Így legalább volt fehér januárunk, jó sok, meg hát van is még.
16: Hó, most már fehér talán... január.
18: Isten... És te mit mondtál, Robi, hogy ez micsoda?
17: Azt álltam ki, aki esetleg otthonról tudott dolgozni, vagy otthonról kényszerült dolgozni, akkor ez kérem szépen, ez már nem home office, ez már home office volt. Nagy poém, mi?
18: Nekem tetszik.
17: Kedves hallgatók, így indul az év? Így indulunk mi? Itt vagyunk így, hogy is? 3 hét távol maradás után.
18: De jó volt egy kis Szabi.
17: Ja, jó volt. Tényleg nagyon jó volt. Hogy is mondjam, vannak dolgok, amik idén sem változnak, agybéli elfajzásunk tekintetében nem történtek változások, nem is nagyon várható, hogy történnének, de szerencsére itt vagyunk, hát most kinek szerencsére, kinek nem, bízunk benne, hogy az jön, hogy örülnek nekünk, mi például nagyon örülünk önöknek, és bízunk abban, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, de majd kiderül.
18: Miért gondolod, hogy akik nem örülnek, ők is bekapcsolták most a rádiót?
17: Persze. Van egy csomó olyan tevékenység, hogy az ember azért végez ebben a cudar életben, mert nem örül neki, de valami oknál fogva mégis végzi.
18: Hogy még jobban felidegesítse magát?
17: Akár. Tehát lehet, hogy most azért vagyunk itt, hogy egyes embereket idegesítsünk.
18: Akkor köszönjük.
17: Például Zoli szerintem azért van, hogy engem idegesítse.
18: Akkor Robin kívül köszöntjük a kedves és mérges hallgatóinkat.
17: Hát kedves hallgatók. Igen, tehát amit elmondtunk, az tény. Szerencsére 2026-ban is úgy tűnik, hogy a gépház folytatódik, és számíthatnak rá, számíthatnak ránk. Bízunk benne, hogy örömüket lelik majd önök ebben. Ha még ebben a 3-4 percen nem is sikerül, de majd idővel talán van rá egy egész évünk, hogy valami örömteli adást majd kitalál. Nem fogjuk elkapkodni, majd beszélünk.
18: Majd szólunk, hogy kedves hallgatók, ez az örömteli adás.
17: Ez az örömteli adás, többi meg olyan, amilyen. Hát kérem szépen, itt azért azon túl, hogy már megint és idén is lezajlott a bizonyos, és akkor most megint jó rákészülök, mint már annyi évben, de már nem is tudom már kiszámolni, hogy hány évben, nem is fogom most kiszámolni, mert az úgysem egy jobban. De, és ez vicces.
16: Jó. Volt valami érdekes új termék?
17: Azzal majd jövő héten foglalkozunk.
16: Jövő héten, jó.
17: Most magunkkal foglalkozunk, mert mindig illedemesen önmagunkkal kezdünk mindent. Ahogy azt mindig illik. De egy ilyen a konzumer
18: electronic
17: show. Ugye az lezajlott.
18: Electronic show.
17: Igen.
18: Pácsó?
17: Nitrites pácsó. Milyen sokáig azt hittem egyébként, hogy, gondolkodtunk néhány hamarom, hogy hészkes fene az a pácsó. Mire kiderült, hogy ez igazából pácsó. De nekünk ez 10x évesen nem volt annyira egyértelmű.
16: Fekete pácsó.
18: Kedves hallgatóink!
17: Na-na!
18: Az idei év nagy változása, hogy Máté is lealacsonyodott hozzánk.
17: Lehet, hogy ez egy újévi fogadalom, hogy a Máté tett. Az évszámok ugyan felfelé mennek, tehát így növekvő tendenciát mutatnak, a mi hát, színvonalunk meg úgy masszívan lefelé.
18: Tehát Máté jelentős leszállóákban van.
17: Ez már leszálló pálya.
16: Ez már leépülési folyamat.
18: Hát mi lesz a mi óvó bácsinkkal?
17: Majd feltámasztod, hogy most még alszik.
16: A hallgatók írnak nekünk is majd.
17: A minket óvó biztos. Hallgatók?
16: Igen, a hallgatók óvnak meg.
18: Magunktól óvó hallgatók. Szóval, mi van a Consumer Electronics
17: Show? Ha van olyan
18: show?
17: Név, hogy győző, akkor nincs olyan név, hogy óvó. Vagy vesztő.
18: Vesztő. Hely, haj, folytassuk a műsort.
17: Ez nekem is eszembe jutott. Ez már maga a műsor. Nem tetszik?
18: Beszélnénk valami értelmesről is a mai adásban?
17: Igen, ez elképzelhető, hogy F-ét kéne tennünk, de ahhoz, hogyha ilyet szeretnénk, akkor muszáj a hallgatóink leveleit elővenni, mert azok az értelmesek. Mert amik mi a saját kútfunkból származnak, azok most pillanatnyi úgy tűnik, hogy nem azok. Mi próbáltunk, halázgatjuk itt, mint a Judit, de valahogy mégsem jönnek elő kifejezett értelmes dolgok. Lehet, hogy ez a szilveszternek köszönhető, ami már azért elmúlt, lehet a karácsonynak, ami egy kicsit korábban múlt el. Nem, ezt nem fogjuk tudni kideríteni, nem is akarjuk. Ezért aztán
18: azon már is. Azon hogy annó, amikor még a hát élt is a Republik éneked se volt, a Republik énekesének az énektanára az a cipész volt. Hát ha már halász, mint a Judit, de lehet, hogy Szűcs is.
17: Tényleg. Hát annak akár több köze is van. Ez, mint a halásznak.
18: Mihez?
17: Na jó, de és akkor mi, és akkor a vétek énekese az kefír, akkor
16: na jó,
17: az énekese milyen szó? Szóval?
16: Leveleket esetleg nincs.
17: Leveleket? Persze.
18: De várjál, mit akartál mondani a CES-sel kapcsolatban?
17: Csak nem tudom, elcestem, mert azt majd jövő héten nézzük.
18: Kedves hallgatók, Robi elkezdett valami olyat, amiről nem is lesz szó a műsorban.
17: De már volt szó a műsorban. Azt mondtam, hogy lezajlott, és jövő héten foglalkozunk is fele, egy kis kedvcsináló, egy kis műsor ajánló.
18: Gondolod, ettől megjött a hallgatók kedve?
17: Hát ha már tőlünk nem jött meg a hallgatók kedve, akkor a CES-től megjöhet.
18: Hát ez inkább medve.
17: Medve?
18: Annyi értelme volt, mint amit te mondtál.
17: Nem, ennek határozottan több értelme. Milyen medve?
18: Kedve, medve. Mindegy.
17: Jó. Akkor hallgatói levelek, kedves hallgató. Ne legyenek ennyire megdermedve. Már is jönnek a hallgatói levelek. Kaptunk például ilyen levelet, hogy boldog új évet. Köszönjük szépen.
18: Köszönjük, viszont kívánjuk.
16: Köszönjük, bujék.
18: Most mit rögztök, kedves kívánság?
17: Nem, azért ez a levél kicsit ennél hosszabb volt, csak gondolom, hogy lezárom, de nem. Nem zárom le azért ennyivel.
18: Te egyszer én zárlak le téged, de rövidre.
17: Ginitől kaptuk egyébként. Áldott, békés, boldog, sikerül meg az a boldog új évet kívánt. Mi is?
18: Köszönjük, viszont.
16: Köszönjük szépen, Gini. Boldog új évet neked is.
17: Itt a karácsonyi ajándékokra vissza...
18: Gini.
17: Mindegy. De az nem az ámbó Gini. Szóval, hogy azt írja nekünk, itt visszakanyarodva a karácsonyi levelekre, még az élő adáshoz, amikor a karácsonyi ajándékokról beszélgettünk, hogy megkoronázta az ajándékoknak listát egy kapszulás kávéfőzővel, illetve egy asztali HP SFF, ugye SFF, mint a Small Form Factor, tehát fekvőházas géppel, amit rendelt, az még nem érkezett meg, de a kávéfőző már igen. Ami azért jó, mert a kávéfőzővel lehet kávét főzni, a HP géppel meg nem lehet kávét főzni. Ezt csak én teszem hozzá, ezt a Zsé nem írta. Csak gondoltam, hogy tisztában legyünk a dolgokkal. Ez igaz. Azt nem lehet. Nagyon meg van vele elégedve, mármint a kapszulás kávéfőzővel, mert az megérkezett. A HP gép nem érkezett még, mint mondtam, tehát az, ami nem lehet megelégedve. Kávé,
18: akkor lehet mondani, hogy H pedig én beletettem.
16: Esetleg a fekvőház gép tetejére, ha nem monitort rakunk, kapszulás kávéfőzőt, mégis az még úgy működhet.
17: Működhet, csak nehogy ki lötyenjen a kávé, mert akkor...
16: Hát igen.
17: Ez vigyázni kell. Zsini engem is megszólította a levelében. Azt kéri, hogy mondjam majd be az adásba kétszer az ő füles típusát, amit a karácsonyi műsorban ő már megosztott velünk, csak akkor valószínűleg nem sikerült bemondanom jól. De mi a garancia arra, hogy most sikerülni fog?
16: Hát, ha te mondod, akkor semmi.
17: Irfan Air Pro 4. Irfan Air Pro 4. Na, köszönöm.
18: Gratulálom.
17: Bízom benne, hogy megugrottam a feladatot.
18: Irfánt mondtál.
17: Mi most itt mondtam?
18: Irfánt.
17: Hát nem, mert ugye az...
18: Tehát a karácsonyi műsorban mondtad rosszul. Szeretnék segíteni.
17: Mert én most már új év van, tehát megjavultam. Egyszer megjavulok én, mint a Zambó Gini.
18: Zambó Gini.
16: Azért ezt nem kéne csinálni. Tehát azért, hogy hallgató csak nevével poénkodni.
17: Na, mi csak ezért csináltuk azért... az egészet most, hogy Máté a felébredt.
16: Ez már tényleg
17: most már abba hagyjuk. Igen. Zsini, egyébként nyilván meg ne haragudj, semmiféleképpen nem akartunk ezzel bármilyen pejoratív módon említeni téged. Remélem, hogy ezzel tisztában vagy ismersz már minket, de nem fogjuk ezt még egyszer mondani.
18: Abszolút.
16: Hát ne is.
18: Az, hogy Zambó Gini, azt nem.
17: Azt nem, semmiféleképpen sem. Kérlek szépen, akkor tovább megyünk egy másik levélre. Tamarától kaptunk egy levelet. Azt jelent tette be nekünk Tamara, ugye ő használta ezt a szókapcsolatot, hogy szeretne bejelenteni valamit, hogy a Lazaillo alkalmazás belekerült abba a kategóriába, ami már Google Play keretrendszer nélkül nem fut. A legújabb frissítés óta ez van, ilyen nekünk Tamara, és ennek következtében a Blindshell 3 készüléken Tamara tapasztalatai szerint ez már nem használható, nem működik.
18: Hát nézzük meg.
17: Megnézzük, hogy ez így van. Nem, mintha nem hinnék neked, Tamara, félreértés ne essék. Ma minden hallgatót megbántok. Nem hiszek a másikat, becézem. Nem, ez egy jó indul ez az év.
16: Hát szerzel magadnak több mérges bős hallgatót, az lehet.
18: Kedves csak hallgatók, ugye... majd itt a gépház stúdiójának ajtaja előtt majd lesznek itt tüntetések, akiket a Robi megbántott.
16: Nem is egy blind...
17: Felsorakoznak.
16: Aha. Ez majd BS2-re is kíváncsi lennék, mert ugye azon is volt már Lazarillo.
17: Bizony, már a kettesen is működik. Nem csak működött.
18: Elvileg a legfrissebb rendszer és alkalmazások futnak.
19: Harmadik féltől származó alkalmazások. 2/5. A harmadik féltől származó alkalmazásokat nem... Népszerű, harmadik féltől származó alkalmazás keresése. Keresés. Lazarillo Accessible GPS. 1/8. Viszit magallanes. Lazarillo Accessible GPS. 1/8.
18: Hát kedves hallgatók, eltűnt a alkalmazások listájából, a Blindshare alkalmazások listájából és harmadik féltől származó alkalmazások között találtuk meg. Nézzük.
19: Alkalmazás csomag telepítése. 1/2.
18: Telepítjük.
19: Hányadik rész? 1 letöltése folyamatban. Hányadik rész? 2 letöltése folyamatban. 7% letöltve. Hányadik rész? A letöltés befejeződött. Telepítés. 99% telepítve. 99% telepítve. 99% telepítve.
18: Ezt még elmondhatja párszor.
19: 99% telepítve.
17: Nekünk van időnk, még csak január van.
16: 90... Ez az még decemberi.
19: Sikeres telepítés.
16: Na.
19: Lazarillo Accessible GPS. Telepítve. 1/8.
18: Jó, és akkor itt hagy. Oké, nyomjuk.
19: Alkalmazás el. Futtatása. 1/Lazarillo alkalmazás. Lazarillo alkalmazás nem fut a Google Play. Lazarillo alkalmazás nem fut a Google Play szolgáltatások nélkül, amelyeket eszköze nem támogat. Lazarillo alkalmazás nem. Ok. Az első elem. Ok.
18: És megnyomhatom az ok gombot rá.
19: Az első elem. Lazarillo alkalmazás.
17: Az okét te nyomhatod meg.
19: Lazarillo alkalmazás. Lazarillo alkalmazás.
18: Ezt az alkalmazást ne telepítsék, mert megfagy a telefonjuk. Most megpróbálok egy hosszú visszát.
19: Lazarillo alkalmazás.
17: Próbálj meg egy vissza hosszút.
19: 11 új értesítés. 20 óra 54 perc.
17: Na, a vissza hosszú bevált?
18: Szóval Tamarának köszönjük szépen.
17: Köszönjük a hírt. Köszönjük, hogy jelezted. A hír maga nem jó, de hát elő nyilván nem te tehetsz, Tamara. Hát nem egy új évi kellemes kezdés ez, mert az egy ízivéri akadálymentes és vakoknak készült applikáció.
18: Nem új évi, mert régi Tamara.
17: De?
16: Ne poénkodjál már ilyeneket.
17: Új évi. Évi még nem írt nekünk az idén.
16: Tamarával is, lesz az szegény lányok, évi? Na fejezzétek be.
17: Ja, most a férfi nevekkel is poénkodnunk kell.
18: Szóval valóban nem jó hír, és nem jó kezdet így az új évre. Megint elvettek tőlünk valamit. Szerintem nem rossz alkalmazás a Lazarillo. És
17: én nagyon szeretem.
18: Kivették.
16: Én is, és azt megnézném még majd, most nem tudom, van a közeledbe Blindshare 2, hogy ott ugye mi a helyzet, mert ott ugye nincs harmadik féltől származó alkalmazás, telepítési lehetőség, tehát hogy ott is vajon kikerült a kínálatba az Lazarillo, vagy
18: itt kikerült a Blindshell-es alkalmazások közül, ezért valószínűleg ott is.
17: Valószínűsíthető, hogy a kettesnél is kikerült.
18: De van a közelemben Blindshell 2, úgyhogy megnézzük ott is. Kedves hallgatók, itt a stúdióban minden van, csak lehet, hogy egy kis éle van merülve.
17: Van minden, mint a bulcsúban.
18: Ha már férfi nevek, akkor...
17: De hogyha bulcsú aztán kiürül, akkor üres bulcsút ringat a holdfénye.
16: Én abban reménykedtem, hogy azért ez a karácsony szilveszter új év valahogy, nem tudom, komolyabbá teszi a Robit, de hát hiú ábránnak bizonyult, úgyhogy...
17: Van az a régi mondás, hogy míg élek, remélek, tehát reménykedni mindig lehet. Hiú ábrán!
16: Azt mondtam, hogy kipihented magad, de egyre fárasztóbb.
17: Mert én kipihentem magam, de legalább mások legyenek fáradtak.
16: Meg valószínűleg az agyad is pihentebb lett.
17: Kipihent agyú lettem.
20: Nem találok céskábel! Kedves hallgató, mi lesz így?
16: Azt mondtad, minden van.
17: Ez az.
16: Ezek szerint céskábel
17: nem mondtál igazat.
20: Azt akarjátok mondani, hogy hazudtam?
16: Igen.
17: Így is lehet fogalmazni.
20: De van, közben lett.
16: Az ittem magyar.
18: El kellett távolodnom a mikrofontól, kedves hallgatók, hogy megfelelő...
17: Azzal odáig semmi gond nincsen, de...
18: Dugóba
17: kukassam. Azzal már valahogy vissza is jöttél.
18: Vissza is fogok jönni.
16: Na, valami kis pattanás, mint ha lett volna.
18: Egy kis rezgés is volt, van némi remény.
17: Kis pattanás. A készül... Ki kell nyomni.
18: Bekapcsolására. Pörsenés.
16: Na.
18: Nem a leggyorsabb készülék a Blindshell, ezt tudjuk.
16: Legalábbis a kettes, azért a hármas ennél határozottan gyorsabbnak tűnt. Itt is sztereó lesz a végére.
17: Ja, átállítja.
16: Zene.
18: Igen.
19: Alkalmazás. Internetböngésző. 1/8. Alkalmazáslista. 8. Alkalmazáslista böngészése. 1. Javasolt alkalmazás. Az összes alkalmazás csomag. Összes kategória. Egészség és fit. Eszközök. Hobbi. Játékok. Kommunikáció. Összes kategória. Akasztóf. Akna. Amőba. Bemájáiz. 5. Blindshell eszközök. Blindshell podcast lejátszó. Blindshell segédeszközök. Covid útlevél, dokumentum, e-mail klik, ellenőr, MVG, FM-re, Facebook mess, fordító, fájlkezelő, fényérzék, GPS, gitárhang, Google UK, időjárás, internet, interval, kamera és kockadobó, kvízjáték,
17: kártyarendszer,
19: könyvolvasó, lapról hangra, Lazarillo, 32/56.
17: Kérem szépen, itt, itt van.
16: És ha rányomsz, vajon mi történik, tudjuk?
19: Alkalmazás csomag telepítése, 1/3.
17: Nincs fönt.
19: Letöltés.
16: Tehát most Blindshell 2-esre próbáljuk, csak hogy így a kedves hallgatók
19: 22%
16: is.
19: Letöltve.
16: Még egyszer.
19: 61% letöltve.
16: Tisztában legyenek vele.
17: Jön is, jön is.
19: A letöltés befejeződött. Telepítés.
16: Mert ha ide felmegy...
19: 99% telepítve.
16: És el is indul, mert másikra is
19: 99%
16: felmegy,
19: telepítve.
16: Na, eddig eljutottunk a hármasnál is, egy 99%.
19: Sikeres telepítés.
16: Na?
19: Alkalmazás futtatása. 1/4. Lazarió. Üdvözöljük! Az alkalmazás használatba vételéhez be kell jelentkeznie. Kép. Alkalmazás emblémája.
18: Hát ennyit tudtunk tenni, kettesen elindul.
17: Most nyilván nem vehetünk alá különösebb tesznek, de a jelek arra utalnak, hogy itt működik az applikáció, tehát be is lehet lépni, mint régen, lehet használni. Ez egyfelől nagyon jó dolog, másfelől, hogy meg kéne oldani a hármason is, mert így azért a hármas felhasználók azért bizonyos hátránnyal, mégpedig egy viszonylag nagy
18: hátránnyal. Sokan váltottak kettesről hármasra, és az képest ez egy visszalépés.
17: Az nyilván elképzelhető, hogy ez nem a legfrissebb verziója az a idónak, amit ugye a kettes, VS2-es alkalmazásban fenn van, de az ott esetben ez használható.
18: De most nem mondhatjuk Tamara kedves hallgatónak, akinek hármasa van, hogy vegyen egy kettes.
17: Persze, meg hát amúgy is ki tudja, hogy ez mennyi ideig fog ez így működni, hogyha az alkalmazás régi, akkor elképzelhető, hogy néhány hónap elteltével valami oknál fogva nem lesz már használható, ha csak addig meg nem oldják. Ugye a BS3, se a 2 nem kaphat a szabványos értelemben vett Google Play keretrendszert, mert olyannal nem rendelkezik, nem is rendelkezhet. Mert noha a rendszer alapja az Android, de nem a hagyományos módon. Tehát nem olyan, mint egy szabványos Android telefon. Hát kedves hallgatók, ennyit tudtunk tenni, az ugye érdekében utána néztünk. Tamara, nagyon szépen köszönjük, hogy jelezted. Hát bízzunk a legjobbakban. Elsősorban abban, hogy a hármas készüléken is megoldják valahogy, és a kettesen is működőképes marad. Ebben tudunk most csak bízni. Köszönjük szépen!
18: Köszönjük szépen, és várjuk majd tapasztalataikat, hogy ezzel kapcsolatban mire jutnak, meséljék el, hogy használható-e. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy működik-e kettesen, de hogyha most itt elkezdenénk bejelentkezni, meg hasonló, akkor a műsor kereteit szétfeszítenénk időben, és azért szeretnénk még sok mindennel foglalkozni a mai adásban, de Tamarának nagyon szépen köszönjük ezt az igen fontos jelzést.
17: Köszönjük szépen. És valóban szépen. Szeretnénk foglalkozni sok mindennel, de a CES-sel nem. Úgyhogy?
18: További levelek következnek.
17: További levelek következnek.
18: Hát kíváncsi vagyok, ezek után még mi jön.
17: Kaptunk Csabitól, Csabi boldog új évet, szevasz.
18: Hello. Alkalmazásokat. Mi nem működik még?
17: De most ilyet nincs. Ajánlókat kaptunk olyan alkalmazás bemutatására, amik működnek. Itt szeretném hozzátenni, hogy amik ezért még működnek, mert azért előfordult már gyakran, hogy gépházban mutattunk applikációt, aztán vagy megszűnt, vagy áthelyeződött, vagy elkezdett nem működni. De nem leszünk az újban ilyen pessimisták. De hogy Csabi, köszönjük szépen, tudomásul vettük az ajánlót, és valószínűleg foglalkozni is fogunk egyikkel másikkal az év folyamán. Kérdezi továbbá Csabi, és fel is veti a témát, hogy ismerünk-e olyan set-top boxot, ami ad beszéd visszajelzést, de nem egy adott szolgáltató adja. Vagy például ilyen TV tuner USB-s kártya is érdekelné Csabit. Hát Csabi, valóban amit kérdezel, tehát létezik ez a piac, tehát nem csak szolgáltatói set-top boxok vannak, lehet kapni tényleg az úgymond független piacon is ilyen TV okosító, HDM is, vagy akár nagyobb acska boxokat. Nekünk erről nem igazán van a tapasztalataink. A felhasználók, például a mi TV-s Ferink, ő...
18: Nem tévés, gombos.
17: Ja, hát igen, elrontottam a nevét. Ma mindenkinek a nevéből fura dolgot művelek. Mondom, lesz itt tüntetés bőven, balhézás, lesz itt nagy zűr. Szóval Feri elmondása alapján ezek a boxok nem igazán jók, ő legalábbis nem találkozott olyan boxszal, független piacon egyelőre, amit bátran ajánlana használatra.
18: Igen, mert általában ezekben a hardverek, hát nem szeretnék jelzőt használni, hogy milyenek. Kiki találja ki, ez betűvel kezdődik, avval folytatódik, és errel végződik.
17: De nyilván nem csak olcsók vannak, tehát most lehet nem a 10.000 forintos cuccokra kell gondolni, de sokkal drágában meg, nem tudom, megéri-e. Mert akkor ott a szolgáltató, ami ad boxot, ugye az egész decemberünket, sőt, a novemberünket is elvitte, sőt, főleg novemberünket vitte el a tévézés. Telekom, Stan One, előbbivel nagyon jó tapasztalataink voltak, utóbbival kicsit vegyesebb, de mondjuk, hogy az is használható. TV tuner kártya, vagy adapter, USB-s, nekem volt egy nagyon-nagyon régi, sőt Máténak is volt egy, míg ennek a TV tunerezésnek a hőskorában bizonyos Leadtek, Leadtek, ez volt a neve, ez még csinált ilyen számítógépbe építhető TV kártyákat is.
18: Winfast.
17: Azok még koaxos, igen, Winfast, ahogy mondod, és nekünk abból volt egy már USB-s Winfast Dongle Mini. Azt én nagyon szerettem, az már nem koaxos volt,
0: hanem antenna csatlakozós ilyen digitális tévétuner volt, az jól működött. Kaptunk hozzá szoftver, bizonyos Total Media nevű applikációt, ami nekem annyira nem tetszett, de a Máténak volt egy másik szoftvere, egyébként a VLC is tudja ezeket kezelni, tehát nem is kell feltétlenül új szoftvert megtanulnunk, mert a VLC is tudja ezeket a tévétunerkártyát kezelni. Az csak eszembe, csak így érdekességképpen, hogy tévétunerkártyák piaca olyan érdekes, volt a Winfast, meg volt a Pinacle. Ez csak így eszembe
18: jutott. Kedves hallgatók, ezt ne gondolják tovább, jó?
0: Sobi, köszönjük tényleg szépen, hogy inspiráltál minket a leveleddel.
16: Winfast és Pinacle, ezeket tényleg, ezek tényleg léteztek.
18: Akkoriban ez a kettő konkurens volt, aztán nekem volt már egy bizonyos Haver Media.
0: Haver, igen, Haver Media. Az a baráti média?
18: Igen. És,
0: az milyen volt?
18: Azt én nagyon szerettem, egy volt a bajom, nagyon jól tudtam használni, hát nem USB-s volt, annyi volt a problémám, hogyha a TV hangerejét állítottam a távirányítóval, mert ehhez adtak ugye távirányítót, akkor a számítógép hangerejét vitte, ellentétben előtte volt nekem Pinacle, azaz Pinacle is, aminek nyugodtan állíthattam a hangerejét a géptől függetlenül. De az Aver Media meg jobban működött. A Pinacle-ben volt egy alapzaj, egy ilyen brrrr.
0: Ezek még analóg tünelek voltak?
18: Igen, és azért próbáltam itt leutánozni, milyen zaj, ugyanis én nagy hangfalon próbáltam ezt hallgatni, na ez minden hangszórót szétvitt. Annyira kibírhatatlan, és annyira nagy alapzaja volt, hogy egy idő után fogtam, és kidobtam.
0: A hangszórót, vagy a tévékártyát?
18: A tévékártyát méregből, a hangszórót könnyezve.
16: De egyébként, amivel még annól nagyon jól lehetett használni ezeket az USB-s, már digitális tunereket, nagyon sajnálom egyébként, hogy megszüntették ezt a szoftvert, egy kis nosztalgia, még a Windows 7 idejében volt az úgynevezett Windows Media Center.
0: Windows Media Center, annak jó volt a zenéje, amikor beindult.
16: A zenéje is jó volt, és teljesen akadálymentes volt, tehát annyit kellett tenni, hogy fel kellett rakni a TV tuner CD-jén lévő drivert, onnantól kezdve teljesen jól működött a csatornahangolás is, a váltási csatornák között, úgyhogy sajnálom, hogy ezt a 8-ból kivették.
0: Még nem lett ilyen, hát ilyen átfit reinkarnáció, mert ugye a Windows Live-ot még föl lehet tenni, akár még Windows 10-re is, akár 11-re is, nyilván túl sok haszna nincs, de
16: ez nem sajnos is született. Nem.
0: De egy ilyen média az nem, tehát ez a Windows 7-tel befejeződött. A fene vigyel.
16: Később meg lehetett ezt vásárolni külön termékként, de ez termékkulcsot kellett beírni, és nem is láttam ilyet, hogy ezt megpróbálták volna esetleg valahogyan varezolni, úgymond. Tehát valahogy ez így nem működött már későbbi Windowsokon, meg hát azóta se működik.
0: Csabi, a tévétünerektől még egy szó, csak hogy az fontos azért, hogy ezek a mostani szolgáltatók, főleg a nagyok, Telekom, One, stb. Itt azért, ha teszem azt neked, kedvet támadna egy egyszerű tévétünerkártyával az ő szolgáltatásokhoz hozzáférni, az lehet nehézségbe ütközne. A Telekom például IPTV-t használ, aminek az a következő, hogy te valószínűleg egy egyszerű tévétünerkártyával nem férnél hozzá az ő szolgáltatásukhoz, talán a One-osokhoz sem, bár ott van ez a kártya, ez a CI modul. Elvileg vannak olyan kártyák, nem a kis USB, mert nem mindig van ilyen fognalat, de szerintem Telekomnál esélytelen, hogy te ezt hozzáférj, és Vannál is nagyon kétesélyes a sztori. Vagy ti hogy vélekedtek erről?
18: Én azt gondolom, hogy érdemesebb lehet talán, én legalábbis ezt csinálnám, tudom, hogy drágább megoldás, de nem akarsz szolgáltatóhoz menni, akkor egy okos tévét érdemes venni, akár Androidost, akár Samsungot, ebből sem a legolcsóbbat, mert abban is gyenge lesz a hardware. Tehát mondjuk én szétnéznék olyan, nem tudom, majd a fiúk mindjárt jól kijavítanak, 150 környékén, és itt táján vennék egy Samsungot vagy egy Androidos tévét, és ezt már lehet egy normál antennával, mindig tévével használni, és akkor nem kell semmilyen box. Beledugunk a coax csatlakozójába egy jó antennát, ami fönn van a tetőn, és akkor lehet mindig tévézni. Ha
0: mondjuk 130-150-nél annak jó Samsungok, és telefon, akkor nem tudok, hogy melyik a jó. De mondjuk a Csabi PC-t használna csak, tehát éppen akar tévézni, akkor mindig tévére jó lehet a tuner. Azért ez olcsóbb megoldás, jó van, mint egy okos tévévásárlása.
18: Te vagy az első ember az életemben, aki a tunert tunernek mondja.
0: Hát látod.
18: Szóval, de lehet, hogy mindenki más mondja helytelenül, mint az Ocean-t, mert az Ocean, de igen.
0: De Ocean.
18: Ocean. Az Ocean.
0: Ocean. De hogy TV tuner kártya, de figyelj, látod?
18: Egy TV tuner kártya jó választás lehet, jó mondtad, csak azzal meg nincsenek tapasztalatok, mert kicsit kimentek a divatból talán, vagy csak én
0: kevés van már belőle.
16: Hát kevés van, olyat meg aztán én végképp nem találtam mostanában, ami lenne ez úgynevezett célja modul.
0: Ja, kártya.
18: A kártya meg arra kell, mert a szabadon fogható csatornák azok jönnek egy antennával, ahogy említettem.
0: Hát igen, ha előfizetsz, viszont... akár mindig TV Extra, vagy nem tudom most mi a neve.
18: Nem is tudom, már mindig extra TV volt. Pro a neve, vagy nem is tudom mi a Pro? Neve már, fogalmam sincs. Tehát, hogyha fizetős csatornákra szeretnénk előfizetni, igen, akkor kell a kártya. Kiskártyát bele kell dugni.
0: Szóval nehéz terület ez.
18: Én ezért szavazok inkább az okos tévére. Nagyobb beruházás valamennyivel, és hogyha ezt megtehetjük, akkor inkább erre mennék el. Ha nem tehetjük meg, akkor nézzünk körül a TV tuner kártyák piacán, csak attól félek, amiben például kártya megy, hogy később esetleg tényleg bővíteni tudjuk a lehetőségeinket fizetős csatornával, azok is ilyen mi körüli áron lesznek már, vagy nem tudom.
0: Hát az 150 ilyen nem lesz.
18: Jó, nyilván nem ennyi, de el tudom képzelni, hogy 40-50 lesz. Nem is tudom, tényleg mennyi.
0: Mégis csak az egy harmada.
18: TV tuner kártya, igen. Ezen jól elgondolkodtunk, kedves hallgatók. Megint
0: ez egy érdekes témafelvetés volt. Tényleg.
18: Elmerengtünk. Csabinak köszönjük szépen.
0: Köszi szépen. Laci is írt nekünk egy hosszabb értekezést banki applikációkról. Ezt eltettük, használjuk, nagyon szépen köszönjük. Lesz még szó erről az évben, Laci, nagyon köszönjük tényleg, és neked is boldog új évet.
18: És itt ragadnám meg akkor az alkalmat, hogy a kedves hallgatók figyelmét felhívjuk, hogyha van véleményük banki applikációról, és ezt szívesen elmondanák nekünk, nem muszáj műsorban, ha szeretnének róla beszélgetni egy kicsit, nem a bankszámlájukat szeretnénk, meg a bankkártyájuk adatait, hanem az applikációról beszélgetni, hogy mennyire használható, vagy mennyire nem, akkor várjuk leveleiket a gephaszcsapat@gmail.com címre, ne féljenek.
0: Igen, tehát, nem műsorban nem szeretnének kerülni, akkor levélben is lehet akár, az is segítség nekünk.
18: Szeretnénk egy ilyen bankos műsort, semmilyen adatot nem fogunk elkérni, egyszerűen az alkalmazás használhatóságáról érdeklődnénk, hogy melyik banknál jó az applikáció, és melyiknél kevésbé.
0: Milyen platformon szállítva, éppen iPhone, Androidon, egyéb platformon esetleg, bár ez a három leggyakoribb, milyen bank, milyen műveletek, mi a nehéz, mi könnyű, mi nem tetszik, stb. Írd nekünk Évi, boldog új évet! Tessék, hát mi volt, hogy új Évi? Hát új akkor Évi. Itt van Évi
18: itt,
0: nekünk.
18: Itt az új Évi.
0: Szia!
16: Na. Boldog új évet!
0: Hát én már
18: beszólt. Boldog új Évit!
0: Boldog új Évit!
18: Hát azt kívánom, hogy Évi rosszak boldog vagytok. Legyen.
0: És új?
16: Igen.
0: Mindenki megújul, hát 7 évente kicserélődnek a sejtjeink. Szóval...
16: Neked már kicserélődhetne.
0: Te azt akarod? Most akkor mit mondasz nekem, hogy Robikám, mintha kicseréltek volna? És milyenre akarsz nekem cserélni?
18: De most nem mondd ilyet, hát azt, hogy pont olyan komolyabbra. Hülye vagy, mint tavaly.
0: Ez az...
16: Igen, még hülyébb az a baj. Tehát,
0: nem tett vége
18: a hülyébb. Cserélődtek a sejtjei.
16: Hogy ez a
0: rossz a tendencia.
16: A pihenés és segíteni fog rajtad, de ez csak rosszabb lett. Én nem tudom, hogy van még lejjebb, hát meglátjuk.
0: Hát ugye 7 év alatt történnek a sejtcserék, és 2019-ben is volt azért műsor, 20-ban is, mert majdnem egy egész sejtcsere.
18: Kedves hallgatók, amíg a Robi végig gondolja, hogy mit csinált 2019-ben, szerintem ezt ne várjuk meg, hanem folytassuk. Tehát Évi levelével. Robikám, Évi
0: levele. Jó, csak ez is én kellek.
18: Meg Évi.
0: Meg Évi.
18: Ki megírta.
0: Főleg ő. Évi, nagyon boldog új évet neked is.
18: Újjék.
0: Azt írja nekünk, hogy frissítette az iPhone SE 2022-es készülékét iOS 26-ra, a legfrissebb iOS 26-ra, de nagyon megbánta.
18: Mi, neked azt is írja, elmegy a hang? Időnként?
16: Én is frissítettem, képzeljétek.
0: Azt írja, hogy a telefonja sem viseli jól a frissítést, és ő maga sem viseli jól a frissítést. Ajjaj. A kettő paritásban van egymással.
18: Igen, telefonalkalmazás, lefejelem a mikrofonomat, leorrolom, megorrolok rád, Robikám. A telefonalkalmazás kissé megváltozott, de ott vissza lehet állni a régire.
0: Évinek az a problémája, mert több van, tehát azok a problémái. Hát például, hogy amikor szöveget gépel be, akkor a voiceover hangja időnként elmegy. És
18: nem
0: esetlegesen
18: csak akkor,
0: csak
18: amikor szöveget gépelsz be, úgy időnként
0: úgy általában
18: ha YouTube-ot nézel, akkor is elmegy. Voiceover meg minden hang.
0: De mi, videó hallgatás közben
18: is? Igen. Sőt, telefonbeszélgetés közben is.
0: Az baró.
18: Engem se hallanak, és én se hallom a másik fele.
0: Hát de várjál! Hát ahogy ez 26 az ideje már volt, ez soha nem mesél. Ez valami új keletű? Egy frissítés óta van, vagy hogy?
18: Nem tudom, egy idő után nálam van, és itt a héten megérkezett az iOS 26.2, fel is tettem, és úgy gondoltam, hogy na majd most. Na majd most ez megoldja. Most a ló... Úgy elment, mint a fele.
0: Pikulát!
18: Igen.
0: Évnek is 26.2 van. Az is zavarja, hogy valami kb. 5 másodperc után szerint a képernyője mindig zárul, annak ellenére, hogy az avóhoz 3 percre van beállítva. De ezt azt mondja, hogy nehezen tudja ezt a hibát így írásban közölni velünk.
18: Mert be van kapcsolva lehet az alacsony töltöttségi mód, mert ezt imádja bekapcsolni, és

0: és a voiceover elnémulására. Egyszer azt mondta neki a mobil készüléke, csak így önmagában, hogy öld meg. Hát Ivi ezt nem egészen értette, hogy mire meghallgattam még egyszer, és az volt, hogy jelöld meg. Csak a voiceover leharapta az elejét.
1: Ez nálam is rendszeresen csinálja ezt a leharapást. Mondjuk nekem már 18-asnál is csinálta ezt a leharapást. Néha mondatok erejénél, úgyhogy ez nem lett jobb. Legalábbis nálam se a 26-os telepítésével.
2: Évi, két dolog, nem vagyunk a rendőrséggel kapcsolatban, tehát érdekel, hogy és megölted? Egyrészt írd meg, kettő meg kit, vagy mit?
0: Ja.
2: Tehát amikor ezt az ajánlatot kaptad a telefontól, engem az érdekel, hogy ki jutott eszedbe úgy elsőre. Telefongyártója, vagy?
0: Oda? Vagy valaki más.
2: Szűke pátriádból esetleg valaki.
0: Jaj, szegény iPhone-osok, rátok jár a rúd. Ivi, köszönjük szépen a
2: levelet. Most egy kicsit igen.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Kedves hallgatók, továbbra is nagyon-nagyon várjuk, hát idén is nagyon-nagyon várjuk a leveleiket. Ebben egy jó néha nem már idei volt, tehát anélkül is kaptunk, hogy mondtuk volna, de azért mondjuk, hogy gephaszcsapat@gmail.com idén is, továbbra is él. Nézzük, olvassuk, várjuk, hallgatjuk, elemezzük magunk módján, csak így finoman. De nagyon szépen köszönjük, hogy már a műsor előtt is írtak nekünk, és gondoltak ránk az év elején. Nekünk ez nagyon-nagyon jól esik, függetlenül attól, hogy itt elhülyéskedjük és marhaságokat beszélünk, de,
2: hát,
0: de tényleg jól
2: esik. Azt általában szoktál, de megragadnám így én van. Itt a gondolatait fonalát, és talán
0: igen?
2: Egy picit
0: nagyon rángos.
2: Kötözném, de ugye a műsorunk címe az, kicsit önző módon, de majd mindjárt meglátják, hogy nem teljesen hülyeség, hogy mit kaptunk karácsonyra. Szerintem kezdjük az egyik legmeghökkentőbb.
0: Várjál, hökkenek, hök.
2: Tárgyal, köszönjük. Azt mondtad, hogy elemezzük. Hát itt ragadnám meg azt a fonalat, amit te felkínáltál. E lemez, mert hogy...
0: Az hagyján, de ezt kétféleképp is lehetett értelmezni, hogy most mondtam, és lemez, oké, igen, megragadhatjuk, de én kaptam egyébként karácsonyra viccen kívül elemeket, valamint elemtöltőt is.
2: Ennek szeretnénk most megmutatni a hangját, kedves hallgatók.
0: Az elemtöltőt már is hozom, meghallgatjuk a hangját.
2: Meg az elemeket is.
1: Azok után, hogy már brejkjelzőt is akartál hallgatni.
0: Ez az, miért ne lehetne elemtöltőt hallgatni?
2: Így van. Na de mást is kaptál te karácsonyra.
0: Mást is kaptam, és egy remek zene után beszélünk is arról, hogy mit kaptam. Mit szóltok ti ehhez?
2: A zene jöjjön előbb. Nem is vezetett fel?
0: Mit vezessek fel? Majd zene után, hogy még érdekesebb.
2: Jó.
3: Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot. Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com. Műsorunk archívuma gépház.hobbiradio.hu.

0: Oh, those Russians.
1: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
2: Gépház. Mi felvesztük a fonalat.
3: Vagy a vonalat.
4: Köszönjük, itt vagyunk, ez itt még mindig a Gépház, és igazság szerint, ha őszinte akarok lenni, akkor itt zene alatt mi el sem mentünk igazán a stúdióból.
5: És most a zene nem az én felelősségem volt, kedves hallgató.
4: Igen, és nem is onnan szólt, ahonnan szólni szokott. Nem tudom, hogy ez feltűnt-e bárkinek is. Ez egy kicsit speciális zene volt, ezt most én intéztem. Mert hogy igen, aki esetleg hallgatta a karácsonyi adásunkat, annak nem egészen újdonság már a sztori, hogy én karácsonyra kaptam egy elég régóta áhított készüléket, amit én nagyon szerettem volna. Ez pedig egy lemezjátszó. Egy igazi, bár modern köndösbe öltöztetett, de ettől függetlenül hagyományosan működő, vagy hagyományosan is működő, hát bakelit nevezzük így, bakelit lemez lejátszó készülék.
5: Vinil.
4: Igazából vinil, csak a bakelit van a köztudatban. De igen, ez egy Sennheiser lemezjátszó készülék. Én nagyon-nagyon Sennheiser, igen, hogy még jobban hangzik. Én nagyon örültem neki, nem is beszélve arról, hogy a karácsonyi ünnepkör alatt sok kellemes percet szerzett nem csak nekem, hanem minden nosztalgiázni vágyó családtagomnak, és voltak jó néhányan. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis ajándék volt. Más kérdés persze, hogy említettem, hogy modern köntösbe van öltöztetve, ennek ellenére én idáig csak a nem modern funkcióit, sőt funkcióját vettem igénybe. Majd alkalomattán kicsit jobban megismerkedek vele. Itt szeretném előadni az alkalmat, hogy boldog évet kívánjak Gombos Feri hallgatónknak, és megköszönjem azt a leírást, amit Feri még karácsonykor nekem küldött, továbbított. Egy leírást készített ő maga, hiszen neki is van egy ilyen lemezjátszó készüléke, és ennek a lemezjátszó készüléknek van egy távirányítója. Egyébként egy elég kopogós műanyag darab, bemélyeztett gombokkal, tehát nem kell túl komoly eszközre gondolni, de ettől függetlenül távirányító, tehát nem kábellel csatlakozik a készülékhez, hanem távvezérlő, valószínűleg infraporton működik, érdekes. És Feri elküldte a gombok leírását, ha már Gombos Feri, ugye?
5: Kész. Kedves hallgatók, ma mindenkit megsértünk tényleg.
4: Szóval Feri elküldte a távirányító gombjainak leírását és funkcióit, ezt nagyon szépen köszönöm, már csak ki kéne próbálnom, erre sor fog kerülni. De a készülék maga egyébként nagyon pofás. Úgy néz ki egyébként, mint egy... milyen meglepő. De tényleg úgy néz ki, mint egy régi vágású lemezjátszó. Most sokan mondják, hogy olyan, mint a Tesla. Mert hogy az volt régen, hogy egy nagyon híres, bár nem az egyetlen, de nagyon-nagyon híres lemezjátszó. Valóban ez a télalap. Nyilván van egy felhajtható teteje, amit rá lehet csukni a lemezre, ha akarunk. A tető alatt pedig nyilván elhelyezkedik a lemez, a korong. Ezt hagyományos módon kell a készülékre feltenni, tehát a lemez hagyományos módon kell feltenni. Kaptam olyan kiegészítőt is hozzá, amivel a kis lemezeket is le tudja játszani. Ez úgy értem, hogy nyilván ott nem azonos az a lyuk a lemez közepén.
5: Amire rá kell helyezni, ilyen kis korongot, ilyen kis karikát kaptál, kiegészítő.
4: Így van. Bár nekem pillanatnyi a kis lemezem éppen
5: nincs. Ami a nagyjukból kicsit csinál, ez kicsit olyan, mint a zacskós tejtartó. Tehát a zacskós tejet beleraktad egy ilyen kancsószerű valamibe, hogy műanyag legyen, és akkor igen, ez volt a műanyag zacskós tejtartó. Na, ez is picit ilyen.
4: Ez körülbelül ilyen. De legalább van. Nekem mondjuk kis lemezem éppen nincs, pillanatnyilag, de ettől függetlenül jó, hogy van. Van néhány analóg kapcsoló is a készüléken, nem csak az, mert egyébként a vezérlése digitálisan működik, ez már tervezőtől gyanús lehetett, de valóban digitálisan működik a vezérlése, de van például jobb oldalt egy analóg fordulatszám szabályzó kapcsoló. Ez egyszerű, gyakorlatilag háromféle fordulatot támogat, ezt lehet kapcsolgatni, és akkor úgy
5: 33,
4: változik.
5: 33, 45 és 78.
4: Ilyet is tud. A tüvet, hogy így mondjam, azt egy nagyon praktikus módon lehet helyezgetni, hát elsősorban a lemezre helyezni, vagy lemezről fölvenni. Ezt én úgy hívom, de általában az tényleg ez nem, hogy ez egy liftes megoldás, mert van egy mechanikus kapcsoló, amit hogyha előre felé tolok, akkor a tű felemelkedik, utána meg tudom fogni, és el tudom hajtani, meg el tudom bármilyen irányba helyezni. Ugyanígy, hogyha ezt a kapcsolót lefelé húzom, akkor a lift, tehát ez a mechanikus szerkezet ráengedi a lemezre a tűt. Tehát ez egy ilyen biztonsági, de lehet, hogy ne karcoljuk meg a lemezt, meg ne tegyünk át se a tűben, se az egész apparátusban. Kis praktikus megoldás. Az egész készüléket úgy lehet bekapcsolni egyébként, ez tájájtóan nem sikerült, hogy van egy markáns, tehát többinél nagyobb kerekgomb, ami egyébként hangerőszabályzásra is használatos, és ha ezt befelé nyomjuk, tehát nem tekerjük, hanem megnyomjuk, az a power, így mondjam, tehát a kapcsoló, a bekikapcsoló
5: opció.
4: Nem úgy ez nyomod be, hogy az lejjebb süllyed, nem lenyomod, mint egy magnónál a plate, az a gomb ugyanúgy ki is emelkedik, hogyha elengedted, csak olyankor bekapcsol a készülék. Az alapfunkciója a lemez lejátszás, ez akkor el is indul egyébként, de van benne USB. Itt Feri elmondása szerint ez arra is képes, hogy a lemez trackjeit, hát hogy így mondjam, tehát a lemezen lévő számokat pendrive-ről rögzítse. Ezt még szintén nem próbáltam. Egyébként lejátszani is tud pendrive-ról, ezt sem próbáltam. Van benne FM rádió, meglepő, aha, de még ezt sem próbáltam.
5: Az hogy létezik? FM rádiót
4: kipróbáljuk. Mindenki? És a csatlakozó kínálat és az USB-n kívül is egész széles. Hátul van két RCA, tehát akár komoly hangszórókat is rá lehet kötni. Elő van stereo jack fülesnek, ami szintén nem olyan rossz dolog, és valami oknál fogva került rá SD kártya foglalat is. Nem mikro, hanem rendes SD kártya, tehát ilyet is fogad az eszköz. Ami nekem ennél még jobban tetszik, hogy tulajdonképpen akkor is használható az eszköz, ha éppen nem áll rendelkezésünkre hangszóró, mert a két oldalán van egy-egy beépített hangszóró, ezt nyilván a helyén kell kezelni, tehát nem fog nagyon dübbenni, de nem csalódtam, ugye itt a Sennheiser rádió, az SRD215 kapcsán beszéltünk nagyon régen arról, hogy egész jó hangszorói vannak. A készülék méreteihez képest, a lemezjátszó méreteihez képest bőven elfogadható a két hangszóró minősége. Ha épp nincs komolyabb eszköz a birtokunkban, vagy csak nem akarunk szórakozni vele, akkor akár ezeket is lehet használni. A hangerő is viszonylag elég combos, hogyha feltekerjük azt a racsnit. Nyilván a basszus az tényleg nem fog döngeni, tehát nem is várható el egy ilyen eszköznél, de azért be tudja tölteni a szobát hangerővel. Nem van szégyönt, azt kell mondjam. Amúgy van benne Bluetooth is az eszközben, meglepő, de még ezt sem próbáltam ki. Tehát a lemezjátszó pillanatnyilag én csak lemezjátszásra használtam, de hát itt van előttünk az egész év, majd jól megnézem, hogy egyébként mi
5: lehet. Várjuk a beszámolót, és nyilván ezért van helye a gépházban többek között, mert modern csatlakozási lehetőségek is vannak. Egyébként csak, hogy kiegészítsem az RCA csatlakozó használhatóságát, ugye ezeket be lehet kötni például keverőbe, vagy ilyen hifi berendezésbe, és ugye ez arra hivatott az RCA, hogyha ez jól működik, akkor nem veszi fel a motorzajt. A jackkel ellentétben a jack egy pici motorzajt mindig felvesz, vagy hát jobb esetben kevesebbet, rosszabb esetben többet, az RCA viszont nem. Ezért, hogyha mondjuk bekötjük egy keverőpultba, akkor nem adja tovább.
4: Igen, Jack az valóban felvesz némi motorzajt itt az eszközön, ez tény. Pillanatnyilag ebben az adásban csak a lemez lejátszására és a zene meghallgatására szorítkoztunk, de majd még mesélek erről, hogyha jobban szemügyre vettem. Engem most lenyűgözött, nekem soha nem volt még lemezjátszóm. A lemezeim se igazán, mert ezek felmenői lemezei, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta, tehát 20-30-40 éve porosodtak egy pincében, és én úgy voltam vele, hogy nem vettem volna a lelkemre, hogyha ez az enyészeté lesz, úgyhogy megörököltem ezt a lemezgyűjteményt, és boldog tulajdonosa vagyok annak is, meg a készülőknek is, úgyhogy majd mesélek róla közeljövőben még.
5: Köszönjük, várjuk, mert engem mindig is érdekelt a régebbi technika, és túlságosan gyerek voltam még, amikor nekünk lemezjátszónk volt, úgyhogy alig várom, hogy lássam.
4: Meg ugye a legjobb, hogy amikor le is veszed a hangerőt, bedugsz egy füles, de nem veszed a füledre a fülest, akkor is, hogyha az ember oda hajol a készülékhez, akkor bizony, főleg a magas hangoknál, vagy a cintányéroknál akár, hallja magát a hangot, mert hogy itt ugye nem elektromos, digitális jelek útján képződnek a hangok, vagy annyira nem, hogy itt a hang tulajdonképpen a tű mozgásából származik.
5: Igen, ahogy rezzek a tű.
4: És maga a tű adja ki a hangot, ahogy a lemez barázdái közt mászkál. Ez egy baromi érdekes dolog. Vannak olyan gramofon, vagy hát legalábbis voltak, a lemezjátszók, amik nem is árammal működtek, hanem ilyen felhúzósak voltak, hogy az ember megtekerte, csak a rugó elkezdte pörgetni a kis lemezt, és ilyen kis apró töltsér erősítette fel a hangot, és így lehetett gyakorlatilag lemezt, vagy hát zenét hallgatni elektromos áram nélkül is. Tehát itt még az elektromos áram csak az erősítéshez, meg a lemez pörgetéséhez van használva, de nem a hang előállításához. Ez baromi érdekes.
5: Hát ugye ennek az őse volt az úgynevezett fonográf, amely még viaszhengerre dolgozott. A tű belerezgette a hangot a viaszba, ahogy tekerték. Az első modelleket még analóg módon kurblival, és hogyha azonos sebességgel tekerték újra, tehát visszajátszották, akkor a belerezgett hangokat a tű visszarezegte, és egy tölcsér segítségével hallhattuk. Persze, ezek egy idő után tönkrementek, tehát ezek a viasz dolgok nem voltak túl tartósak.
4: Nem voltak tartósak.
5: Ez a legősibb technika. És akkor ebből fejlődött ki azon lemezjátszó, amit most a Robi mutatott be, és hallgattunk róla egy dalt.
4: Baromi jó, nagyon szeretem. De azért más készülék is gazdára talált itten, illetve hát nem itten, hanem ottan.
5: Előzékenyen átadnám én akkor a lehetőséget Máténak, hogy kibontakozhasson. Máté, te mit kaptál karácsonyra?
4: Hát annál is inkább, most is beleszólok, de ha már technikai, tehát így kronológiai rendben megyünk, akkor a bakelitlemez után azért következett egy másik nagyon elterjedt és híres szabványa.
5: Hanghordozó?
6: Hát főleg, hogy ez a hanghordozó volt gyakorlatilag tudtommal az első olyan, ami nagyon kompakt méretbe is lehetővé tette
5: a hordozhatóságot akár utcán, aztán később a Sonynak köszönhetően zsebben is.
6: Igen, ugye ez volt a Walkman. Mármint a zsebben.
5: Megjelent a Magnó, és aztán a Walkman, a sétáló Magnó. Igen, a zsebben hordható sétáló Magnó. Te ilyet kaptál?
4: Sétáló János. Az a Johnny Walker.
6: Hát, gyakorlatilag, ha nagyon le akarik egyszerűsíteni, akkor igen, tehát lényegében ez egy teljes mértékben Walkman kinézetű Magnó, hát egész pontosan digitalizáló.
4: Igen, tehát az adathordozó neve az a kazetta, ez nem hangzott el, igen, tehát ez fontos azért.
5: Igen, tehát kazettás.
4: A vinil vagy bakelit lemez után a kazetta jött, ez már ugye a 80-as, 90-es évek.
6: Ugye azért volt ott még egy állomás, amit nekem sose volt egyébként, mert nagyon szívesen megnéztem volna ezeket a nagy orsós szalagokat.
4: Az is már szalagos volt.
5: A lemez mellett volt bizonyos orsós magnók, szalagos magnók, azok fel voltak itt tekercselve a vastag szalagok, rá voltak fektetve a magnóra, kicsit hasonló, mint a lemezjátszó. Egy ilyen csévélő kerékre rá volt ez rakva. Recés volt szintén az orsónak a közepe, és ilyen pici kis fogak voltak ebben a csévélő kerékben, ilyen kis vékony rúdon, és akkor erre ráhúztad, és egyik tekercsről tekerte át a szalagot a másikra, és közben volt a mechanika, a lejátszófej, és hogyha ehhez hozzáért a szalag, akkor lejátszotta.
4: Igen, ez már mágneses alapon működött, itt már nem lehetett hallani se a szalagnál, se a kazettánál azt, hogy a lejátszófej valamit lejátszik, tehát ez már nem olyan volt azért, mint a lezgőtű. Tehát ez analóg volt, de már nem annyira azért, hogy erősítő nélkül lehetett hallani, mert
5: ezt már nem lehetett hallani.
4: Más volt.
5: Viszont sokan azt mondják, hogy jobb minőségben játszotta le a zenét, mint a kazetta, mert egyszerűen az meg már olyan vékony szalag volt, hogy nem lehetett azt a minőséget rekonstruálni, amit a szalag tudott, de hát ezzel lehet vitatkozni, mert ezt megpróbálták ugye az elektronikában helyrehozni, gyönyörűen szóltak a Walkmanek, meg a magnók, meg ilyen basszus, meg olyan hangszíneket tudtál állítgatni, tehát ezzel próbálták javítani, és te is magadnak próbálhattad javítani a minőséget. Na de, a vastagabb szalagról térjünk át a vékonyabb szalagra, a kazettára, normál kazettáról beszélünk, mert volt itt mini kazetta is később, amelyeket diktafonokban...
6: Sőt, mikrokazetta.
5: Bocsánat, igazatok van, mikrokazetta, amit diktafonokban használtak felvétel céljából, de akkor beszéljünk most a normál kazettákról, ezekben volt úgynevezett műsoros, illetve olyan kazetták, hogy üres kazettáknak neveztük, amire fel lehetett venni, azaz rögzíteni lehetett rádióból, másik magnóról, lemezjátszóról, szalagos magnóról, innen-onnan.
4: Vagy a saját hangodat.
5: Vagy akár, igen, belső vagy külső mikrofon segítségével. Belső mikrofonokat imádtam, mert nagyon sok magnónál belehallatszódott a motorzaj,
4: de még mennyire, hogy ment a tekerte a szalagot, ez zizegés.
6: Főleg, hogy egy csomó esetben a kazetta tartó ajtajára volt magát a rárakva a mikrofon.
4: Tényleg.
6: Úgyhogy
4: legjobb.
6: Ott aztán abszolút belehaladszódott.
5: Hát igazából akkor is, hogyha a magnó tetejére fönt egy kis rés volt, akkor is, mert a magnó belsejéből átvette a rezgést. Szóval igazából ez volt a bizonyos magnó, és aztán hát felvenni nem tudott még először, aztán már igen, mert jöttek a diktafonok, de először csak lejátszani tudtak az úgynevezett walkmanek, zsebméretre leszűkítették a zenehallgatást, és aztán jöttek a diktafonok, amik már felvenni is tudtak, és ezek szintén zsebméretűek voltak, és hangszólót is tartalmaztak. Hát egy picit akkor ennyit a magnózásról.
4: És miért ez a készülék?
5: Te mit kaptál?
4: Ami karácsonyra jött.
6: Hát én egy audio kazette tú MP3 feliratú kütyüt kaptam, kínai, made in China, de egyébként teljesen jól működik. Gyakorlatilag kinézetre teljesen olyan, mint egy Walkman, tehát el is férne simán. Hát azért azt nem mondom, hogy a legszűkebb zsebbe, de mondjuk egy ilyen nagyobb farmer zsebbe azért be lehetne rakni.
5: Legfontosabb kérdés, ez a készülék FM rádiót tartalmaz?
6: Nem, ez nem tartalmaz FM de rádiót, sajnálom. Ez kizárólag, én is sajnálom, akkor kipróbálhattam volna, de ezen mindösszesen a kazetta lejátszás vezérlésére használatos gombok találhatóak meg, illetve oldalt van rajta USB-C csatlakozó, adnak hozzá kábelt is természetesen, meg van rajta 3,5-es jack csatlakozó is, adnak hozzá egyébként egy ilyen hát elég olcsó hatású gumiharangos fülhallgatót is. A célnak egyébként megfelel, tehát arra teljesen jó, hogy tudjunk vele hallgatni.
4: Jó, figyelj, azért a Toy Esperanzánál azért nem lehet olcsóbb hatású.
6: Hát annál nem, meg hát reméljük, hogy azért annál tartósabb is lesz. Már maga a füles is. Úgyhogy ezen van egy C-csatlakozó és egy jack, és ami érdekesség, hogy a C-n keresztül ez a magnó vagy digitalizáló áramot is vesz fel.
4: Tehát, hogy bedugod a gépbe, akkor egyből már működik. De áramot vehet fel máshonnan is? Tehát mondjuk elemes?
6: Vehet fel, igen. Hát akár egy fali adapterbe is dughatod, de egyébként elemről is kétás ceruza elemet kell belerakni, kettő darabot, tehát kettő darab kétás ceruza elemmel működik. Ami érdekesség, hogy azt jól elrejtették az elemtartót, konkrétan a kazetta tartó ajtaját kell kinyitni.
4: Mi?
6: Bizony, kiveszed a kazettát, és a kazetta alá rakod be az elemet, ez nagyon érdekes.
4: Hát ilyet még soha nem láttam.
5: Ilyet én sem még. Az adapterről jutott eszembe, kedves hallgatók, emlékeznek arra, amikor még ezekhez a régi Walkmanekhez ott a 80-as évek végén, 90-es évek elején inkább használtunk adaptert. Fali adaptert. Volt is kapcsoló, 3-tól 12 voltig lehetett állítani. Attól függ, hogy hány elem kellett a Walkmanetben, ugye nyilván, hogy a két elemes, akkor 3 volt, ha 4 elemes, akkor 6 volt kellett, és volt egy ilyen villa, ami 4 ág volt, és a megfelelőt kellett bedugnod a Walkmanet töltő csatlakozásába. Először is, hogyha beledugtad, akkor a Walkmanetnek rendkívül nagy áramhangja lett, és kegyetlenül fel tudtak forrósodni ezek az adapterek ott a konnektorban, és valamiért ilyen nagyon kínai festék, egészen büdösek voltak konkrétan, tehát ezt, de én ezeknek a szagát imádtam. Nem tudom, hogy kinek van ez meg, ez az érzés, hogyha igen, akkor írják már meg, hogy önök is emlékeznek erre? gebhaszcsapat@gmail.com. Megvan-e ez a kissé büdös adapter szag?
4: Szóval elemes, C-n is működik, és hogyha hozzáköröd a géphez, akkor gondolom nem csak delejt kap, hanem hardware-ként
6: hanem USB-s hangeszközként is rátja. Ami egyébként részben nyilván pozitívum, ami a nagyobbik baj, hogy ilyenkor lejátszó eszközként is megjelenik. Átáll az alapértelmezett hangkártya erre az USB-s.
4: De hangszorulja meg nincs.
5: Ebben szól az NVIDIA?
6: Nem, tehát és ha füles dugsz bele, akkor se szól benne az NVIDIA sajnos, tehát ez ilyenkor, hát vagy vakon megpróbáljuk átállítani az NVIDIA hangeszközt, vagy kihúzzuk, és akkor átállítjuk az NVIDIA hangkártyáját, vagy már a csatlakozás előtt gondoskodunk arról, hogy az NVIDIA az másik hangeszközön szóljon. Hát igen, ez kicsit kellemetlen. Ami nagyobb kellemetlenség, az az USB digitalizálónak a működése, mert hogy ez igencsak zajszűrt módon digitalizálja be a kazettákat, hogyha USB-ről dolgozunk. Egyébként van a lejátszó oldalán egy hangerő gomb is, ezzel tudjuk digitalizáláskor is a hangerőt állítani. illetve nyilván, hogyha van bedugva a füles a készülékbe, akkor azon is állítja ez a lejátszás hangerejét. A digitalizáláshoz max hangerőre kellett nekem raknom, de olyan zajszűrt volt úgyis hangra, de sem mono, tehát sztereókazettánál is mono hang kerül sajnos digitalizálásra, úgyhogy én...
5: Ez szomorú.
6: Igen, ez szomorú, majd a következő adásra kereshetek esetleg olyan kazettát, ahol ezt meg is tudjuk mutatni, és akkor szemléltethető, hogy mi a különbség az USB-s digitalizálás meg a hagyományos analóg esetén.
4: Mert akkor jackre kötsz egy kábelt.
6: Úgy rákötök egy jack-jack kábelt, és így nyilván hát a hagyományos analóg módon is történhet a digitalizálás, aminek nyilván az a hátránya, hogy ilyenkor bizony egy kis motorzaj lesz.
5: Hallhatom.
6: A digitalizált.
5: Én azt kérdezném, kiindulva a számítógépek hangkártyáiból, mert hogyha egy laptopban sztereó mikrofon is van, hogyha be van kapcsolva ez a fura zajszűrő, akkor mono hangot képes csak rögzíteni. De hogyha kikapcsoljuk, akkor tudja mindkét mikrofont is használni a laptop, és hogy neked nem lehet-e ezt a zajszűrőt kivenni a hangkártyánál, hogyha letiltod az összes javítási funkciót, vagy bármi, mert akkor el tudom képzelni, hogy sztereó lehetne.
6: Egy próbát mindenképp megír, következő adásra ennek utána járok, és akkor majd elmondom, hogy mi a fejlemény ez ügyben. Az viszont biztos, hogy az analóg 3,5-es jack csatlakozó a sztereó, tehát
7: az jó.
6: Szerencsére ott a hang sztereóban megy át, hát nyilván van egy kis alapzaj, de teljesen jól működik egyébként, és maga a készüléknek a kezelése is nagyon egyszerű. Gyakorlatilag van egy lejátszás gombunk, jó ki is tapintható egyébként, van rajta pár pötty, úgyhogy teljesen jól meg lehet találni. Mellette egy kis szünet után van a stop, vagy hát a kikapcsoló. Felvenni ez nem tud, tehát tényleg teljesen olyan, mint egy Walkman, amivel lehet digitalizálni is. Ami érdekesség egyébként, hogy mindkét oldalát le tudja játszani a készülék a kazettának, anélkül, hogy kinyitnánk a kazettatartót is, meg bizony.
7: Szóval.
6: Ez valahogy meg tudja fordítani a fejet, vagy én ezt nem tudom pontosan, ezek milyen technológiával működnek, talán legidősebb kollégám többet tud erről mondani.
5: A lényeg az, hogy a fejet, és elkezdi visszafelé forgatni, visszafelé
4: játszani, és a fejet meg így van. Pozícionálja.
6: Aha. Igen, és gyakorlatilag ez nagyon...
4: Egy kazettát tenni az elejétől a play gombbal, akkor magától, miután az egyik oldalának vége lett, ezt most az A oldalnak vége lett, akkor egyből elkezd lejátszani a B oldalt?
6: Ezt is lehet állítani egy kapcsolóval, hogy magától elkezdje-e, vagy
4: de
6: nem.
4: Durva.
6: Ugyanis a play gombbal szembe van gyakorlatilag ez az oldalváltó gomb, ezzel bármikor tudunk lejátszás közben oldalt váltani, és mellette pedig van egy kis retesz, kétállású elhúzható túlkapcsoló, amit hogyha balra állítunk, akkor automatikusan átvált a másik oldalra, ha jobbra állítjuk, akkor meg az oldal végén kikapcsol a lejátszás, és akkor
4: ez de
6: nekünk
4: jó.
6: Kell. És emellett a túlkapcsoló mellett van még két gomb, az egyik a visszatekerő, másik pedig az előre tekerés. Oldalt pedig ki tudjuk nyitni a kazetta tartót, ami egyébként érdekes még ezzel kapcsolatban, nem is láttam még ilyet, hogy itt az ajtó az a kazetta rövidebb oldala felé nyílik, tehát nyilván téglalap az egész készülék. Ami meg még érdekesebb, hogy nem beleállítod a kazettát, mint egy magnóba, hanem gyakorlatilag belehelyezed a készülékbe a kazettát, úgyhogy ez a két kis kerek lyuk az nyilván az orsóra ráfekszik.
5: Illeszkedjen, igen.
4: Én autórádiónál láttam olyat, hogy a kazetta rövidebbik oldalát kellett úgy behelyezni.
5: Bedugni, becsattintani.
4: Becsattintani, igen.
6: Hát igen, itt is gyakorlatilag így belerakod, csak itt egyszerűen csak ráhelyezed, és nem kell benyomni, mint
4: betolni.
6: A... Betolni, igen.
5: Nekem a legelső négyelemes Walkman-eim voltak olyanok, hogy kinyitottad a kazettatartót, és az kinyillott. És nem volt ott semmi, ezért mondtam, hogy az kinyillott, mert a kazettát azt így a Walkman-ből kellett kipiszkálni, kivetted, vissza beleraktad a Walkman-be, és rácsuktad az ajtót. Tehát az ajtó csak egy fedél volt, nem volt semmi funkciója.
6: Hát nem
5: is gyorsan le is tört egyébként.
6: Itt is ez van. Nincs gyakorlatilag az ajtónak a védelmen kívül más funkcionalitásra.
4: Baromi érdekes. Hát lesz jövő foglalkozni.
6: De egyébként jól működik olyan szempontból, hogy motorhangon kívül egyébként normális fordulatszámmal viszi a kazettát. Nem röcög, nem nyávog, nem húzza szallagot, rendesen normál fordulatszámmal viszi. Nincs ilyen rrr, miközben rendesen hallani a kazettát, nem torzít, meg vagyok elégedve. semmilyen márkajelzés típus nem találtam se a leírásába sehol, de hát ajándéklónak ne nézd a fogát, ugye? Úgyhogy ennek még nem tudtam utána járni, hogy ez milyen márka, milyen típus. Annyi biztos, hogy kínai, de nem rossz.
5: Vagy az USB digitalizáló. Oroszul mondták annak idején, szuvenír nyéhaha nyéku kucska protko. Nos, hát akkor jövök én, aztán még a végén Máténak lesz egy
4: bónusz.
5: Poénja, egy bónusza, igen.
6: Hát ez,
5: ezt igen. Meg kell hallgatnunk. Hát kedves hallgatók, nekem is meglepő módon egy készülék van a kezemben. Most mondhatnám azt is, hogy van itt előttem egy másik, mert kaptam egy laptopot is, amellyel kapcsolatban azért azt megjegyezném, ez egy Lenovo laptop, és már tudja a Win11-et, hogy nekem semmi bajom nincs a Win11-jel. Kicsit talán több konfigurációt igényel, mint a 10, de egyelőre nagyon kényelmesen tudom használni. Meg kell szokni, hogy a jegyzettömböt Ctrl+F4-jel zárjuk be, és nem Alt+F4-jel. De az is tud kényelmes lenni, hogyha Alt+F4-jel zárjuk be abból a szempontból, hogyha mondjuk egy könyvet olvasunk, és teszem azt, kikapcsoljuk a gépet, másnap meg vissza is olvasnánk tovább, akkor ott tartunk a szövegben, ahol abba hagytuk előzőleg. Ez például nekem szimpatikus tud lenni. Ha viszont Ctrl+F4-jel zárjuk be, akkor az egészet becsukjuk. Nem tudom, hogy akartok ehhez hozzászólni, de nekem ez így tetszik.
4: Én csak annyit, hogy a Ctrl+F4 helyett a Ctrl+W is használható, de ennyi. Egyébként minden másba egyet értek. Az Alt+F4 az ugye bezárja a jegyzettömböt, de nyitva hagyja a dokumentumot, tehát a következő megnyitáskor a dokumentum megjelenik, és a dokumentumok megjelennek, hogyha több is van, Ctrl+Tab-bal tudunk váltogatni egyébként. És nagyon hasznos, hogy valóban ott van a kurzor általában, ahol hagytuk. És Ctrl+F4 vagy Ctrl+W pedig az egész dokumentumot bezárja. És ha nincs több dokumentum, akkor az egész jegyzettömböt is bezárja. Tehát igazából ezzel csak nőttek a jegyzettömb funkciói, csak át kell szokni a használatára.
5: Meg kell szokni, igen. De nekem ez így egyelőre tetszik. Most már tud olyat a jegyzettömb, ahogy láttam, hogy hibás szó, ez is egy picit interaktívabb lett.
4: Hát ezt pont utálom.
5: Gondolom ki lehet kapcsolni, én még ezt nem néztem.
6: Tudom, nekem lomhábbnak tűnik, mint a régi.
4: Lassabb, az igaz. Tehát a reakcióidő is lassabb, ez, ha van negatívum, akkor talán ez,
5: ez nem ez pont az. Ezekért az interaktív funkciók tehetők ezért felelősség?
6: Igen, csak mire bejön egy alszó közeli rendszermenő, az is, arra is várni kell. Uh-huh. Ez nekem annyira nem tetszik, hogy várni kell.
5: Minden esetre nekem eddig szimpatikus a Win11, tök jó, hogy most kezd tetszeni, hát most kezdem használni, de el tudom képzelni, hogy jön a Win12 idén vagy jövőre, és majd előbb-utóbb meg kell szokni egy újat.
4: Hát
5: de...
4: meglátjuk, mert még a Win 10 vezet még mindig a népszerűségi listán.
5: Nyilván, és azt
4: még,
5: most
4: még azért
5: vezetik ki, vagy vezették ki, és akkor egy év jutalmat még ugye az általunk bemutatott módon lehet nyerni, ami Robinak nem sikerült.
6: Tényleg az óta?
4: Már jó lett.
6: Na, jó.
4: Jött egy frissítés, ami megjavította a frissítést.
5: Nagyon jó. Ezt mi iPhone-osok is várjuk, hogy visszatérjék a műsor elejére, és keletezzem a műsort. Na de, hogy milyen készülék van nálam, hát megmutatom. Elkapcsolok itt alul egy kis gombot, és itt van egy csomó pici kis pötty, de ezektől balra van egy nagyobb, amit hogyha megnyomunk, akkor történnie kellene valaminek.
7: Van neked egy könyved is, ezt a hallgatóknak mondom.
5: Igen, a hallgatóknak mondom, bizony...
4: De ez nem könyv.
5: Ez nem könyv, hanem ez egy rádió készülék.
4: FM rádió készülék? Vagy nem csak FM?
5: De ez FM rádió készülék.
4: Hát megáll az FM.
5: Na most, ezt már annak idején is elsütötted a régi rádiós műsorunkban, amit nagyon szerettek a kedves hallgatók, amikor rádiókat mutattunk be sorra.
4: Hát lehet, hogy azért szerették annyira. Mondta, hogy ezt is szeressék, itt is elsütöm.
5: Na most szeretném mondani, hogy amit ott bemutattunk, FM szempontból, és hangsúlyozom FM szempontból egyelőre, felejtsék el. Ugyanis ez minden addiginál jobb. Ugyanis valamilyen különleges autórádiós chip van benne, valami TEF kezdő betűkkel ellátott chip.
6: TEF 6686-os egész pontosan.
5: Köszönjük szépen. Egyébként a rádió neve D-Place, DP666. De Pelec.
6: De E Pelec. DP666.
5: De epelet. Az AliExpress-en lehet megvásárolni a Deeply Store-ban, de epelet store-ban. Nem tudom, mit árulnak még ezen kívül. A rádióban mindenféle színben ezt láttam. Nos, ez egy viszonylag kisméretű, majdnem zsebrádió méretű készülék, elfér zsebben. Viszont az antenna rátekerhető, csatlakoztatható teleszkópos antenna hozzáadják, tehát ez jár a készülékhez. Ezt le is lehet csavarni, de én azt mondom, hogy jó erősen tekerjék rá, és ne csavarják le. Csak akkor, hogyha külső antennát szeretnének csatlakoztatni, ugyanis erre is van lehetőség, ha levesszük ezt a teleszkópos kis antennát, akkor külső antennát is csatlakoztathatunk rá. AM-hez nincs felritród a készülékben, ezt az antennát használja, avagy a külsőt AM-vételre is. Tudunk fülhallgatót csatlakoztatni, illetve USB-C-s töltője van. Van benne egy, jól halljátok, 5000 mAh-s akkumulátor. Remélem, hogy nagyon sokáig kibírja.
4: Hát az rádió esetén az igen, igen nagy.
5: Ez hatalmas.
4: Kazitás sejtet.
5: Nem tudom, nem akarok sokat mondani, remélem, hogy fél évig kibírja, vagy nem tudom, kiderül. Beszámolunk róla. Illetve számítógéphez is csatlakoztathatjuk USB-C segítségével. Itt majd a Máté lesz viszont az én segítségemre, hogy ezzel miket tudunk kezdeni, mert elvileg Wi-Fi és Bluetooth is van benne. Remekül állíthatjuk, hogyha tekerjük, akkor lényegében túl sok szünet egyszerűen nem lesz. Nagyon jól lehet tekerni. Frekvenciát is írhatunk be, és hihetetlen érzékeny FM-mel rendelkezik, csak hogy ne essek túlzásokba, Budapesten lakás udvarán sikerült befognom a Szegedi Rádió 88-at vele.
4: Te jó éj!
5: Ennek olyan érzékeny FM sávja van, és annyira szelektív, hogyha a totál erős Rádió 1 jön a 89.5-ön, attól egy teljesen gyenge rádió jöhet a 89.6-on. És a rádió fogja. Minden recsegés, minden nélkül tökéletesen fogja. Én hallottam egy felvételt Biatorbágy városból, ahol lényegében 87.5-től 108-ig minden egyes tized frekvencián jött egy adó. Ez majdnem az egész sávra jellemző volt. 87.5-ön, 6-on, 7-en, 8-on, 9-en és így tovább. Osztrák adók, román adók, szerb adók, természetesen magyarok, szlovákokat kihagytam, azok is voltak. Egyszerűen ez a rádió olyan vételre képes, amit én még csak nagy rádiótól láttam, illetve pont ez az, hogy attól sem. Mert ugye meséltem annak idején, ha aki még emlékszik, a rádiós műsorunkban egy amerikai CC Green, CC Crean, EP Pro, EP Pro rádió volt, amit Amerikából vásároltam, és dicsértem, hogy milyen érzékeny és milyen szelektív. Na ez a rádió, ez a D-Plus simán túl teljesíti. És kisméretben, az egy nagyméretű rádió, ez kisméretű, zsebben tudjuk hordani, annyi, hogyha az antennát lecsukjuk, akkor nem simul a rádióhoz teljesen, és egy icipicit még hosszabb is, mint a rádió, meg nem megy bele semmilyen vájadba, mert rá van csavarva, és maga a csavar, az följebb emeli az antennát, tehát nem simul a rádióhoz. Na akkor próbáljunk ki egy-két dolgot vele, meghallgatjuk, meg beírunk frekvenciát.
7: A kapcsolatnak, amin dolgozniuk kellene. Tehát mindenféleképpen egy szembesítés is valahol.
8: Így van.
5: Hogyha
7: de hát nyugtass meg a hallgatót.
9: Gyerekek,
10: gyilkos irány. Adásban játszom a Szentpéter esernyőjében, ez a Karintisz.
11: Magyar nyelvű lemez.
7: Képen igazolják az események Orbán.
5: Ez például a Klasszik Rádió.
12: Mi kapcsolási pontokat.
5: Jazzy. Nem fogunk olyat találni, amin zenélnek.
4: Klasszikon zenél, de... Meg itt is.
5: Jó, legyen akkor a Klasszik. És már hallják, kedves hallgatók, ugye ez a 92.1-es frekvencián jön Budapest területén a Klasszik. Hogyha átviszem mondjuk a 92.0-ra, akkor semmit nem hallunk belőle. Hogyha viszem a 92,2-re, akkor sem. Hát egyszerűen ott jön az adó, ahol kell.
4: Ahol az van.
5: Így van, és most beírom.
4: Ez aztán a szelektivitás.
5: Igen. 89,5 és egy enter. És ennyi volt.
8: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és 2026-ban is mindig esténként 9-től.
5: Köszönjük szépen. Ez volt a Rádió 1 budapesti frekvenciája, és bizony simán át tudtunk rá menni. Van tekerő is természetesen, van sztereomonó kapcsoló, és rengeteg állítási lehetőség. És akkor most jön a rádiónak a kellemetlen része, vagy kellemes, nem tudom. Érintő kijelzővel rendelkezik, ami működik is. Equalizer, rádió, sávszélesség, egy csomó minden állítható rajta. Eddig még nem jöttünk rá, hogy kell kikapcsolni, de, és hogyha ez esetleg majd érdekli önöket, akár levélben is megírhatják, ha valamit elrontunk az érintő kijelzőn, bármin átállítunk, mondjuk a jól fogható rádió is recseg, nálam mindig ez szokott előjönni, valahogy elállítom, hiába fogom jól a rádiót, akkor is torzít, recseg, gondolom a sávszélességet csökkentem valahogy, de akkor tudjuk reszetelni, és minden visszaáll. Hagyományos módban is újra jól szól, és újra jó minden.
4: De a frekvenciákat, amin bejött, ez nem érintő kijelző, amint a gépelt
5: az előbb. Abszolút. Megnyomható gombok, rengeteg ilyen gomb van, meg minden menünek külön gombja van, legalábbis amit így hirtelen el lehet érni menüt, mert van azért menügomb, és akkor ott szaladgálhatunk a menüben, de például a stereo monónak külön gombja van, például át tudjuk állítani az állomáskeresőt, hogy egy ilyen röccenésre, mert racsnis az állomáskereső, mindjárt mutatom.
4: De azért lehet azért hallani.
5: Ilyen az állomáskereső, meg tudjuk azt csinálni, hogy egy ilyen röccenésre ne egy tized frekvenciát ugorjon, egyébként ezt is lehet állítani, hogy századot, meg ezredet, meg mit tudom én, de azt is meg lehet csinálni, hogy a legközelebbi elérhető állomásra menjen. És akkor állomások között a tekerővel tekerhetünk.
4: Hát akkor nem.
5: Egy frekvenciára fog menni, hanem a következő állomásra, ami sorban következik.
6: Igen, ez a tekerő egyébként be is nyomható, tehát annak is van külön funkcionalitása.
5: És akkor most mond Máté, mert ez viszont meg még én nem próbáltam, hogyha hozzá kapcsoljuk számítógéphez, akkor mit lehet itt csinálni? Egyébként nyílt forráskódú a rendszere, és hát Máténak már mozog egy kedves kis terv a fejében, hogy hogyan lehetne ezt a rádiót akár meg is beszéltetni, és akkor egy beszélő rádió válna belőle, mert szerinte erre is van lehetőség, de ezek még csak
6: hát
5: Máté fejében kibontakozó tervek.
6: Közel sem biztos, hogy van lehetőség, meg én nem is akarok itt technikai részletekbe belemenni, aki szeretne, az úgyis utána tud nézni, mert hogy ebbe egy ESP32-es mikrovezérlő van. Úgyhogy ennek köszönhetően, meg hogy az egésznek a forráskódja, a firmware forráskódja, ami rádiót működteti, fönt van a GitHub-on, tehát aki akar, az belenézhet. És gépen keresztül még frissíteni is lehet egyébként a rádiónak a firmware-ét, meg hát le is lehet akár cserélni, úgyhogy lehet itt izgalmas dolgokat művelni. De ez még egy új dolog nekünk is, úgyhogy nincs vele még olyan sok tapasztalatunk.
5: Minden esetre egy fantasztikus rádióról beszélünk, amellett, hogy valóban modern, én már azt mondtam, hogy űrrádió nekem egy kicsit. Persze nyilván azért is rejtélyes, mert érintős a kijelző, viszont nem beszél. Reméljük, hogy egyszer majd akár beszélhet is. Minden esetre az a funkcionalitás, amit tud FM-en, az engem lenyűgözött. Tényleg ajánljuk bárkinek, aki a rádiózás és a DX-elés iránt érdeklődik, hullámvadászat, és azoknak is, akik pedig mondjuk messze laknak az adótornyoktól, és minél jobb minőségben szeretnék hallgatni kedvenc rádióállomásukat, azért mindjárt a hangszóróját is megpróbálom megmutatni, mert érdemes. Kismérete ellenére nem bacak hangszóró van benne. Mindjárt keresek egy állomást.
4: Azért nem egy kis ilyen prüntjögő cuccos ez. Vannak azért mélyek. Bőven.
5: Vannak. Nekem nagyon tetszik, ahogy szól. Ajánljuk mindenkinek. ez a rádió egészen baráti áron megvásárolható, mármint ahhoz képest, amilyen rádió árak vannak. Ez se 2000 forint.
4: A tudásának a fényében is persze. Igen.
5: Talán ilyen 30 körül megkapható.
6: Hát igen, ahhoz még hozzáraszunk 2000-et, 32000 is ott körül. Igen. Tehát nyilván ez változik.
4: Persze jó rádiótól függ, de most egy ilyen Sanjin, ami azért jó, mondjuk az, hogy kisebb, de talán abszolút nem ilyen vételi erőssége rendelkezik, plusz hangszorúja sincs, az is már 25-30 körül van, akkor
5: az
4: viszont...
5: Is, az is ott van, igen.
4: Akkor ez egy nagyon-nagyon...
5: még két tokot, egy puha műbőrtokot, meg egy kemény cipzáras tokot is, kábelt is kapunk hozzá, meg némi olvasnivalót.
4: Tök jó. És tényleg azoknak, nyilván nem csak azon, hogy ezt annyira szenvedélyi hobbiból csinálják, hanem tényleg messze laknak az adótornyoktól, de szeretnék jó minőségben fogni a adott rádió adásait, vagy egyáltalán szeretnék fogni, mert az is lehet, hogy olyan készüljük van, ami abszolút nem is fogja. Pedig ez a, hát én csak DPLS-nek hívom, és szépen magyarosan, simán lehet, hogy olyan állomásokat fog az adott helyen, amit korábban nem tudunk egy rádióval sem befogni.
6: Hát erre jó példa.
5: Pontosan.
6: A Budapesten fogható 103.9-es frekvencián sugárzó rádió. Eddig semmilyen rádióval nem tudtam befogni, legalábbis stabilan, érthetően folyamatosan tudjam fogni, arra nem volt lehetőség. Most ezzel a DPLS-szel teraszon simán tudom fogni a 103.9-en sugárzó Rock FM.
5: Hát ennyit kaptunk, hiszen, mert Máténak még volna egy kis meglepetése az önök számára, ami, ha jól tudom, akkor számodra is meglepetés volt. Hát ne lőjük le, hanem mutasd meg.
6: Nem is tudom, teljesen le voltam. Nyugodj meg elhűlve, hogy ilyen létezik meg. Kinek jut eszébe ilyen? Tehát én ez elképesztő.
5: Hát a fűrelízt játszó gáztűzhely után hát én már semmi nem lepődöm meg. Van egy fűrelízt játszó gáztűzhelye?
6: Hát azért ez nem, de...
4: Vagy egy gázelízt játszó fűrtűzhelyet.
6: Na jó. Na hát itt is van ez a termék, vagy nem tudom.
4: Te most ütögeted?
6: Nem.
4: Vaja, fémből van.
5: Ennyit tud? Nem. Ez egy fedő.
6: Fedő?
5: Igen, olyan, nem.
4: Hát kérdez éppen.
6: Ez kulacs egyébként, nem fedő.
4: Kulacs. Ez lehet nekem volt a kezemben. Inni. Ez egy igazi, valódi kulacs. Lehet bele tölteni piát, lehet belőle inni.
6: Így van.
5: Jó, hát kulacsot láttam már.
6: Olyat is láttam, aminek az alja cserélhető?
5: Nem.
4: Az alja?
5: Mit lehet cserélni?
6: Hát mondjuk, ha nem csak inni szeretné belőle, hanem azt szeretné, hogy az alja mondjuk hangot is adjon.
5: Ad hangot az én kortyolásom. Milyen hang?
6: Hát na jó,
5: mutasd
6: de
5: mutasd meg.
9: Bluetooth mode.
4: He? Mi van?
5: Én Bluetooth-on iszom a vizet?
6: Hát nem, de miközben iszol, hallgatod a zenét a kortyolás ritmusára, nem?
4: Most, amit én hallottam, egy hangot, nem a Bluetooth mód, azt hallottam, de előtte is. Én ezt ideig csak JBL termékeknél hallottam ezt a logó hangot.
5: Én nem csak nem, ezt kínaiak is tudják.
6: Ezt a hangot konkrétan.
4: Ezt, de... Várjál.
5: Ezt egy-két akkor... kínai hangszóró is tudja, Robikám, nem csak JBL.
4: Aha, na de várjál. Akkor vagyok is, hogy milyen márka. Szólítkozzunk a tényekre, amit tudunk. Neked van egy Bluetooth-os kulacsod?
6: Lényegében igen.
5: És ezen
4: aminek
5: szóra...
4: hangszórója ez... van... Vagy maga ez a hangszóró. De mi az, hogy cserélhető az alja?
6: Hát az, hogy ugye maga a Bluetooth-os hangszórós részegység, az nem vízálló. Tehát miközben töltesz bele, az nyilván nem kéne, hogy víz érje.
5: De hát nyilván van az ének okosan... egy alja, nem is éri víz, vagy de.
6: De hogyha rajta van, akkor nyilván... Az. Hát vagy hogyha túltöltöd, mert ugye nyilván... Ja. Termoszos kulacs, tehát hogyha a kupakot véletlen elszámítod, és a kupak rácsavarás, akkor kiomlik a víz, mert hát ilyen is bőven lehet.
5: Akkor vizes lehet a hangszóró. De
6: akkor vizes csak... lehetne az alja, a hangszóró.
4: De ez csak feltételezés, mert ha rendelkezésszerűen használod, akkor nem lesz vizes. Tehát az üveg alja, az egy hangszóró?
6: Igen, az egy hangszóró, le is vehető, és egyébként egy normál kulacs aljat is adnak hozzá, hangszóró nélküli aljat, és akkor cserélheted, hogy éppen ha akarsz zenét hallgatni, akkor a Bluetooth hangszórót.
5: Hát én le nem venném a hangszórót.
4: Hát én sem.
5: Hallgassuk, én zenét szeretnék hallgatni Máté kulacsából, kedves hallgató.
6: A Bluetooth eszköz listába BT-s pelkerként jelenik meg.
4: Tökéletes. Mivel lehet, hogy tudod, nem JBL.
5: BT, mint Bluetooth.
6: Rá is kapcsolódtunk, csak beszeretném állítani az eszköztípust hangszóróra, és akkor ugye voiceover az a iPhone
5: marad.
6: Hangszóróján fog maradni. A legalacsonyabb hangerőt is jelzi a hangjelzés, meg a legmagasabbat is. Egyébként
4: tudsz váltogatni?
6: Vannak számváltó, igen. Úgy van egész pontosan, hogy ez a max hangerő.
5: Jaj!
4: Ez jó!
5: Ez ám szól!
4: Megy is! Ez aztán szól!

0: Úgy van egyébként, hogy három gomb van mindösszesen a készüléken, a középsővel tudjuk kibe kapcsolni. A két szélsőt meg, ha röviden megnyomjuk, akkor számot vált oda-vissza, illetve ha hosszan nyomjuk a két szélsőt, akkor
1: hangerő.
0: Akkor hangerő.
1: Praktikus és egyszerű. De azért van mi is benne.
2: Egy jó van. Na most nekem az lenne a kérdésem. Ez a hangszóró rá van tekerve a kulacsra, avagy nem?
0: Rá van tekerve.
2: És mi történik, ha letekered?
0: Kipróbáljuk. Ugyanúgy szól tovább.
2: Semmi.
0: A zene. Hát nyilván természetesen egy mono hangszóróról van szó, de...
1: Mindegy az.
2: Én nagyon szeretném, hogy...
3: Szik egy kortyot.
2: Sokan írnának nekünk ezzel kapcsolatban. És ezen a nyáron, amikor mennek kirándulni, nyaralni, strandra, bárhová, és önök isznak, akkor indítsanak el közbe valami glúgy-glúgy zenét, mármint azért glúgy-glúgy zene, mert zene közben egy glúgy-glúgy-glúgy-glúgy, így isszuk a folyadékot a kulacsból, és közben szól a zene. Én szeretném, hogyha nagyon sok hallgatónak lenne ilyenje.
3: Megőrült. Hangszórós kulacs.
1: Ez egész jó is szól. Nyilván a méreteihez képest. Mit lehet erre mondani? Egészségedre válté.
2: És egészségükre, kedves hallgatók.
1: Igen, ez volt már a gépház. Egy kis ilyen évindító kütyű körkép így a házunk, saját házunk tájáról. Bízunk benne, hogy azért nem tartották haszontalannak, unalmasnak a műsort, de egész nyugodtan osszák meg velünk a véleményüket, gephazcsapat@gmail.com. Jövő héten jövünk, akkor már a CES-ről is fogunk beszélgetni, mert ugye arról most tényleg nem beszélt, nem is lett volna rá idő. Tehát igazából teljesen jó volt ez így.
2: Hát ez az utolsó tárgy, ez szerintem egy CES-en tűnt fel először.
1: Siván lehet.
2: Kedves hallgatók, boldog új évet kívánunk.
0: Ezek bizony, boldog új évet. Közben megittem a kulacsokra a bizonyos
3: embert. Hát én közben itt volt.
2: Kész.
0: Na jó.
2: Kedves hallgatók.
3: Nem véletlenül volt, hogy egészségére a Mátének. Tényleg egészségére.
2: Én ezt hadd használjam ki. Búcsúzik önöktől mára az az ember, aki gépház műsor közben tud inni úgy, hogy itt van, és közben zenét hallgat a hangszórós kulacsából. Ő nem más, mint Szakács Máté.
1: Búcsúzik az ember is, aki lakásban, lakás udvarán, lakás erkélyén mindig egy remek antennával felszerelt készülékkel vadásza a hullámokat, Bojtor Zoltán.
0: És búcsúzik önöktől az az ember is, aki a mai műsorban minden hallgatónak a nevét kifigurázta, és ezért nagyon morcosak rá valószínűleg a kedves hallgatók, Rauch Róbert.
1: Ezúton kérek mindenkitől erős bocsánatot, mea culpa, jövő héten majd jövök, és igyekszem nem ilyen lenni, de nem ígérek semmit.
2: Elköszönünk önöktől, kedves hallgatók, nagyon vigyázzanak magukra ebben a zordabb télben. Megmutatta magát
1: a téli
2: arcát. Igazi tél van.
0: Ez nem igazi csak téli berkes.
2: Nyámnyila tél. Bizony, akár ezt is el lehet olvasni. Köszönjük az önök
1: jövő héten elmét. Jövünk.
2: Addig is kellemes hétvégét és kellemes hetet. Hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi páfa, viszont hallásra. Szevasztok.
0: Szevasztok.
2: És boldog.
1: Szevasztok.
4: Mújék. Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
5: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
6: Hobbyradio.hu.
7: A rádiót.
8: Busztragédia, főnöke szerint tapasztalt volt a sofőr. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Újabb részletek derültek ki a vasárnap hajnali busztragédiáról. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa. Egy lengyel lapnak elmondta, a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonosa járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak, és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utat

0: Orbán Anita is posztolt. A külügyminiszter a Facebookon azt írta, a magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit. Gyászol Lengyelország is, Karol Navrocki lengyel elnök az X-en elképzelhetetlen tragédiának nevezte a balesetet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű záporzivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Farkas László a Békési Hajnal István Szociális Otthon lakója, ápoltja, bár ön azt mondta az előző, vagyis első beszélgetésünk alkalmával, hogy nem otthonként tartja számon ezt az intézményt, ahol él, hanem lakóhelye csupán. Hogy értette ezt?
5: Igen, ez így van, mert az imént volt itt az intézet főnővére, akivel pont egy ilyen beszélgetésem zajlott, hogy miért élettérnek nevezem a szociális otthont, és miért nem otthonnak. Ez az élettér, mint egy lakótér értem alatta, mert élettér értelemben sokkal tágabb, ha szűkítem egy kicsit helyet, akkor lakótér. Jelenleg társadalmunk nem olyan berendezkedéssel bír. Szerintem is a Földön egyetlen nem látom, hogy lenne olyan társadalom, aki ezt másként tudná megoldani, anyagi berendezkedése, társadalmi berendezkedése miatt, hogy az idős vagy beteg embereket, akik már életükből kifelé tartanak, olyan módon tudja nagyon rossz kifejezést tartani, hogy családi közegbe, normális, humánis emberi közegbe tudják megélni életük végét. Én lehet, hogy túl ideálistak látom, de csak nagy családba tudom elképzelni azt, hogy egy ember emberi módon tudja leélni teljesen az életét. Több generáció, ha együtt él, mindig van egy tánti, egy nagynéni, aki önként vállalva, elhivatottságból tudja vállalni a betegápolást, vagy egyáltalán beidegződik egy ilyen többgenerációs nagy családnál. Azt, hogy gondoskodjunk a kicsiről is, és gondoskodjunk az öregről is.
4: De azért én úgy veszem észre a második látogatásomat is figyelembe véve, hogy önnek itt barátai vannak. Tehát a nővérek azok többek, mint testi szükségleteinek kiszolgálói, kielégítői.
5: Igen, lettek barátaim. Nagyon zavaros 8 évet éltem én idáig ebbe az intézménybe, de lassan, ha nem is a közvetlen környezetembe, mert vigyel azért, akikkel tényleg olyan testi kontaktba kell lennem, illetve alatt az etetésemtől a tisztántartásomig, azokkal nem mindig lehet igazából baráti kapcsolatot tartani. Ez nagyon nehéz, mert ennek a dolognak vannak nagyon súlyos intimitásai, és én felnőtt emberként váltam ilyenné. Tehát nem tudtam levetkőzni azokat a gátlásokat, azokat az érzéseket, amik

0: Addig, amíg ez a problémám elő nem jött, belém ívódtak, és ezt vannak dolgok, amit nagyon nehéz mással egyeztetni, megosztani, és nem biztos, hogy ez segíti a barátság kialakulását.
1: Beszélne a betegségéről?
0: Számomra ez nem jelent gondot, hisz egy kicsit a logoterápia tisztelője vagyok, a Frankl osztrák professzor találmány ez a logoterápia, ahol ha beszél az ember a betegségéről, akkor talál igazán ötleteket ahhoz, hogy tudja ezt megélni. A betegség engem egy nagyon ritka, latinul úgy mondják szilingomielia, ez azt jelenti, hogy üregképződés a gerinc felőbe. El kell, hogy mondjam, ezt nehéz így fölfogni nekem, közel 16 csigoly hosszan a lukas a gerincfelőm, tehát a nyakamtól le a derekamig. Nagyon kevesen ismerik ezt a betegséget, nagyon kevés van belőle. Egy nagyon régi statisztika alapján Magyarországon legfeljebb 250-en élünk, akik ezzel a betegséggel bírunk, de ezeknek az embereknek nagy része úgy éli az életét le, hogy igazából nem vesz tudomást róla, mert nem hatalmasodik el rajta. Mert rendszerint ez csak a felső végtagokat érintő gerinc szakasznál képződött nyílás miatt lesznek betegek, ez csak a felső végtagokra hat, de nálam ez ugye egy olyan hossz, hogy az egész testemre. Nálam már nincs egy olyan terület a testemen, már a fejbőlemen, a fejemen se, kivéve az agyat, mert az agyat ez a probléma nem érinti, hisz a gerinc felül az agynak csak nyúlványa. Már orvos is megkérdezte, és mondja, hogy tud vele élni. Hát így, ahogy ön is látja. Megpróbálok egy idézőjelbe téve kóros optimizmussal eljárni, és azt szoktam mondani, hogy megvárom a végét. Hát, történik valami érdekes.
1: Milyen tünetei vannak ennek, mióta van ágyhoz kötve?
0: A tünetei az érzékelés kiesés, érzékelés zavar, főleg a hő és egyes fájdalom érzetek esnek ki. Ez benne nagyon furcsa, mert egyébként maradnak vissza a fájdalmak, sőt szörnyű fájdalmakat kell naponta megélnem. Egyfajta görcsös, úgy mondják az orvosok, spasztikus érzet, ami nagyon nehezen hasonlítható. Én úgy szoktam ezt mondani, mintha az úthenger átment volna rajtam, és összezúzott volna minden csontomat és testrészemet. Amikor az a fájdalomérzet kezd el hatalmasodni, illetve ez a fájdalomérzet kiesés, utána jönnek azok a tünetek, amikor gyengül az ember, és lassan egy bénulásos folyamat áll be. Nálam ez elkezdődött valamikor a 80-as évek elején, de akkor még nem tudtam, hogy ez az oka. Én 87-ben súlyosbodott annyira, hogy akkor kerültem kivizsgálás alá, megműtöttek és söntöt ültettek be, tehát szilikoncsövet a gerinc felőmbe. Ez segíti, hogy mechanikusan ne szakadjon tovább. Ez az üreg, ami van a gerinc térbe. És tolókocsihoz, illetve ágyhoz kötve folyamatosan 92 őszétől, 93 tavaszától vagyok. A tolókocsihoz már korábban, mert 88-ba kerültem először tolókocsiba.
1: Ez a betegség hasonló a szklerózis multiplexhez, ami az elvelőtlenedése a gerincoszlopnak, ismereteim szerint.
0: Csak a tünet együttes egyébként egészen más, mert addig, amíg ott bizonyos elhalásokról, abnormális sejtműködésről, messzesedésről van szó, nálam megszakadnak, tehát ebben az esetben elszakadnak a sejtek egymástól. Ezt úgy próbáljam elképzelni, mintha egy több száz vékony réz szálból összeszőtt, összecsavart kábelbe egy szúrólánggal hosszan belefújnának. És ott megolvadnak a vezetékek, van, ami egy teljesen másikkal for véletlenül össze, van, ahol teljesen nagy távolságokra eltávolodnak a sejtek egymástól, teljesen beláthatatlan káosz keletkezik ott bent.
1: Mi az oka ennek a betegségnek erre? Van-e orvosi magyarázat?
0: Igen, alapja genetikai, tehát fejlődési rendellenesség, és mivel korábban én nem tudtam arról, hogy ezek a dolgok együtt járnak, sőt nem is tudtam más ilyen genetikai rendellenességről a családba. Jött ez a betegség, akkor mondták, hogy genetikai rendellenesség, vélhetően a szervezetemben még van valami hasonló, mert hogy ezek nem járnak egyedül. 91-ben, 4 évvel a jelenlegi betegségem felismerése után tudta meg azt, hogy egy vesém van. Tehát ez a társult rendellenesség. De a vesémmel meg vagyok, mert igaz, hogy nagyobb, mint a normál vese, tehát egy normál vese 8 centis, az enyém 12, de hát 2 helyett dolgozik.
1: Mikor tudott ön utoljára önállóan hosszabban járni?
0: Hú, ez nagyon nehéz, gyorsan. Én azt hiszem, hogy valamikor 1985-ben, mert 86-ban már támbotot kellett vásárolnom, akkor még nem STK-ba mentem, csak mivel nekem korábban volt egy agyhártyagyulladásom, ami közbejátszhatott a jelenlegi betegségem gyors kialakulásánál, azt követően volt némi járászavarom. És én a jelenlegi betegségem súlyosbodásának tünetét az előző maradvány tünetének véltem, tehát ebből fakadt ez a járás probléma, megbotlottam, elestem úton, nagyon kényelmetlen volt, és akaratlanul vettem egyszer egy fényképezőgép állványt, egy ilyen egylábú géptartót a kezembe, bot hosszúságúra állítottam be, és arra támaszkodtam egy május első fotózás közben, mert nem bírtam el, tehát nehéz volt a járás és az állás, és ezután kényszerültem támbothoz. Hát igen, ez 86 május elsőjén volt, hát 85-ben jártam valamikor utoljára, úgyhogy na nyugodtan, bár néha húzva lábamat. Egy nagyon furcsa dolog nálunk, van egy ilyen mentalitás, ha valaki bottatozik, ha valaki eszméletlen valami miatt az utcán, akkor ez biztos részeg. Nálam is ez a dolog lépett be, hogy a botlatozásomat, például a szomszéd ABC vezetőnője, akkor egy munkából hazamentem, bementem az ABC-be, beakadt a lábam a küszöbbe, vagy megbotlottam, nehezen beléptem. Később bevallott, hogy annak tudta, hogy lehet, hogy ittam. Én úgy vagyok ezzel, hogy azért kérnék mindenkit, hogyha látok az utcán egy elesett embert, nem mindig azt nézzék, hogy most hívott vagy nem jót, azért hívják ki a mentőt, mert soha nem lehet tudni.

0: ön középkorú ember, most is az itt gondozottak zöménél lényegesen fiatalabb, de 15 évvel ezelőtt pedig végképpen egészen fiatal volt. Mivel foglalkozott akkoriban?
1: Én reklámmal foglalkoztam a Békés megyei mezőgépvállalatnál, akkor még megyei vállalat volt. Pontosabban marketing előadó volt a megnevezésem. A feladatom a vállalat berendezéseinek értékesítését elősegíteni a marketing eszközeivel, itt szűkebben a reklámmal. Vásárokat szerveztem, bonyolítottam rá Magyarország területén, különösen Budapesten és Bábolnán. Ez azt jelenti, hogy nekem az első összeg megvásárlástól a szálláshelyek intézésén keresztül az utolsó szeg vagy csavar hazaszállításig 1000 feladatom volt egy ilyen előkészítéssel. Ennek voltak helyi vonatkozásai, és voltak ugye irodához kötött vonatkozásai, amit alatt a tervezési időszakot értem.
0: Amikor beteg lett, akkor rögtön kiesett a munkából?
1: Nem, még 1985-ben, amikor lelettem végül is százalékolva, még vállaltam utána a munkát az üdítőipari vállalatnál. Ugyanezzel a munkatületen, tehát reklámmal foglalkoztam, csak mivel ugye ott nem nagy berendezésekkel kellett foglalkoznom, lényegesen könnyebb volt ez a munka, és 4 órában még egy ideig el tudtam látni.
0: Családjáról még nem beszélt. Feleség, gyerekek vannak-e?
1: Igen, egy embernek, vagy manapság nálunk sok embernek erről a legnehezebb. A fiammal tartom a kapcsolatot, van egy 27 éves fiam, felnőtt fiam, aki rendszeresen hetente látogat, nagyon jó a kapcsolatunk együtt, tehát a feleségemmel másként alakult ez a helyzet, ővel nem tartjuk a kapcsolatot, valamint élnek a szüleim és a testvérem, akik állandóan látogattak minden héten. Kivéve édesapámat, mert ő is nagyon súlyos beteg. Ő már 70 év fölött van, és hát elég súlyos problémákkal kell küzdködnie. 3 éve agyinfarktust kapott, és azóta tulajdonképpen a nevét sem tudja leírni. A családunk minden tagja fiamat kivéve beteg, de megpróbálunk kitartani, és talpon maradni, mennyire lehet.
0: Hogyan telnek itt a napjai? Naponta 24 órában lényegében ágyhoz kötötten vendégeket fogad, vagy a televízió, a társa?
1: Hát erre azt szoktam mondani, hogy csendes porszadással, de ez azért teljesen nem igaz így, mert már amikor bejöttem az oroszlándékkal, jöttem be, hogy valamilyen hasznos dolgot elkövessek. Ez az első időszakban ment, utána jött 4 év, amikor igazán nem kellett tőlem semmi, valahogy én így éreztem. Tényleg bármit felajánlottam, segítséget. Jó, igen, majd meg odafigyelünk, de senkit nem érdekelt. Most az új vezetés égisz alatt, hála jó Istennek, ismét tudok valamit tenni a közérdekébe. Én talattal jöttem azt, hogy évekig mondtam verset, Békés Csabán a szervezőrodának, tehát a társadalmi ünnepségeket szervezőrodának rendezésében. Most ezt itt tudom folytatni kisebb rendezvényeken, valamint indult tavaly egy kis helyi újság, amiben nem is tudom leírni a cikkeket, lediktálom, és ennek a helyi újságnak egyik munkatársa leszek, vagy lettem, már ez egy kicsit így nagy kép visz, egyelőre csak az újság 4 oldalból áll, és nagyon rövid kis cikkeket lehet leadni, azért ez is valami, és hónapról hónapra ad egy feladatot. Egyébként a napjaim tévénézéssel, a baráti látogatásokkal, beszélgetésekkel telik, egy része, mert sajnos a nagyobbik része, de nem panaszként mondom, csak a saját állapotom megélésével, fájdalmakkal, problémákkal, probléma megoldásokkal, tehát a betegségemben belüli probléma megoldásokkal telik.
0: Az ágya fölött egy külön kis könyvtárban, és most ránéztem a könyvekre, Shaw, Bates, Graves, de látok itt Billy Graham könyveket, bibliai és egyéb könyveket is. Gondolom, hogy talán egy kicsit fájdalma lehet, hogy nehezen megy az olvasás, talán önállóan már nem is megy.
1: Nem, sajnos nem tudom megfogni, megtartani a könyvet, nem tudok lapozni, és nem tudtunk olyan állványt kitalálni, hogy én olyan helyzetben tudjak kerülni ezen az ágyon, hogy nyugodtan tudjak olvasni. A gerincfájdalom miatt a legkényelmesebb póz az egyenes gerinccel való fekvés. Gyakorlatilag a plafont ragyogóan látom. Ha valamilyen szerkentyűt tudnánk kitalálni, ami egy plexilapra téve a könyvet úgy olvasni lehet, de így még nem lehet lapozni. Tehát olyan szerkentyűt nehéz kitalálni, ami ezt a kettős funkciót ellátja, hogy olvasni is tudjam, lapozni is tudjam. Igen, sajnos nem tudok olvasni, de hát itt vannak régi könyveim. Persze ezeket már rendszerint kiolvastam, már amikor meglátok egy-egy olyan könyvet, ami még nem lett kiolvasva, az fáj a szívem. Most pont ránéztem egy kolozsvári Grand Pierre könyvre, nagyon szerettem Kolozsvárit, és amit csak lehetett, meg tudtam kapni tőle, olvastam, de hogy több címet és nevet említett, olyan mindenevő vagyok. Szégyellem, mondjuk van egy-két olyan bestseller könyv a polcon, amit én nem odaillőnek találok, de abban az időben érdekel, megfogtam, lehet, hogy ki sem olvastam teljesen, de már megvan, hát ott állja a polcon egy könyvnek.
0: Azt is tudom erről, hogy szeretett utazgatni, talán ez is egy kicsit szívfájdalom, hogy nem megy.
1: Igen, engem a munkám során például nagyon gyakran küldtek föl Budapestre, és még ez a munkautazás sem tudott kifárasztani, mert minden útba találtam valami érdekeset. Én azt hiszem, gyerekkoromban szoktattak ehhez a régi tanárok, és hát a családtagjai olyan közeli kirándulás gyakorlók voltunk, ami alatt azt értem, hogy ha nem is volt anyagiakban nagyon elengedve a család, de mindig volt egy olyan hely, ahová érdemes volt hétvégéken vagy egy hónapban egyszer elkirándulni, gyalog, kerékpárral vagy más eszközzel, és ez alakította ki bennem ezt a szeretetet. Gyakorlatilag azért én utazok azóta is, amióta ilyen állapotban vagyok. Meg is született már évekkel ezelőtt, még 92-ben egy mondás, szabad így mondanom, hogy minél kisebb a mozgásterületem, bennem annál nagyobb a világ. Nagyon szeretem a földrajzot, nagyon szeretem az ismeretterjesztő filmeket, a földet magát, az állatokat, a növényeket, a tájat, és minden természetfilmet megnézek, minden olyan dolgot, ami a fantáziámat növeli, és én akkor utazok, amikor akarok, csak be kell hunyni a szemem.

0: Úgy tudom, hogy ön már betegen kezdte el igazán keresni az élet értelmét, és jutott el az én hitem szerint is az egyedüli megoldáshoz, Istenhez. Hogyan?
1: Hát ez nagyon nehéz, ugye? Akkor, amikor én születtem, ez nem volt nagy divat. Ateista módon nevelték társadalmilag az embert. Egyedül édesanyámnak köszönhetem, hogy már pici gyerekkorom óta nem a Mikulás járt hozzánk karácsonykor, hanem a Jézuska. Megtanultam az apró kis énekeket, apró kis imádságokat, és hiába voltam én kisztag, úttörő pártag is 16 évig, és nem szégyellem. Én nem voltam egyértelműen ateista, sőt, akik nagyon habzó szájjal harcoltak az ateizmusuk mellett, azt mondtam az ilyen embereknek, hogy álljanak meg vissza az agarakkal, majd ha ez a mi nagy piros hitünk megél annyi időt, mint a keresztény hit, majd akkor lehet acsarkodni. Tehát ugye látjuk, hogy sajnos vagy hála Istennek megbukott.
0: Hát ők még akkor hitték, hogy tovább fog élni a kommunizmus, mint a kereszténység. Ez valós hit volt?
1: Igen, csak hát nem látták a mértejeket benne. Nem látták azt, hogy ők maguk emberek kifordították, visszájára fordították. Mert az a bizonyos eredeti nagyvörös hit azért az eléggé szép volt. Csak kicsit illuzórikus. Másik pedig, hogy csak ateista módon tudták, hogy a Sztálin után elképzelni a szocialista vagy kommunista hitvallást. Ez eleve egy rossz dolog, mert egy embertől hitet elvenni, az egy akkora büntet, egy akkora rontás, amiben egy ember bele tud pusztulni.
0: Akkor tájt inkább elhinni kellett, hogy a kereszténységet pedig hinni, vallani. Hogyan jutott akkor el mégiscsak egy stabil istenhithez?
1: Igazából soha nem voltam ateista. Igen, szóval elhinni kellett ezeket a dolgokat, de nekem meg volt az a szerencsém, hogy édesanyám, mint annyi sok édesanyja már pici gyerekkorban megtanított velünk is énekeket, imádságokat, és nekünk bizony mindig is a Jézuska jött, és nem a télapó, mint Moszkvában. Tehát így valahogy nem alakult ki egy ilyen véres ateizmus bennem, és képzelgéseimben, fiatal képzelgéseimben is arra gondoltam, hogy kell valami hatalmas erőnek, kell valami összefogónak lenni, valami megfoghatatlannak, ami ezt az egész világmindenséget összetartja, kormányozza, irányítja. De hát akkor még nem gondoltam konkrétan arra, hogy most ez valahol egy kezdődő istenhit, vagy egyáltalán micsoda. Majd a betegségem kapcsán egyre többször találkoztam olyan emberekkel, akik valahol valamilyen módon jobban megértettek engem a problémámmal együtt, jobban elfogadtak. Így kaptam egy ilyen kis igenlapot, amit keresztény berkekben szokás egymásnak találkozásokkor adni egy doktornőtől Gyulán. Egy nálam több évvel fiatalabb doktornő egyszer ügyeletbe odajött hozzám, érdeklődött, és hogy vallásos vagyok, mondtam, hogy igazából nem, de van Bibliám, nagyjából ismerek dolgokat a Bibliából, az általános műveltség, ezt szükségesnek tartom, de úgy mélyebben nem foglalkoztam vele. Próbáljam meg megközelíteni egy olyan oldalról, ez nekem segítséget nyújt, és a beszélgetés után letett egy ilyen kis igenlapot nekem az asztal, hogy fogadjam el, és azóta is nagyon előttem van ez. Jónás könyvének az elejéről való a szöveg is, az volt ráírva. Nyomorúságomban az Úrhoz kiállték, és meghallgatta engem. Később azt mondták, hogy igen, azért lettél vallásos, mert beteg, és kapaszkodnod kell valamibe. Ez így van, ezt azóta természetesnek tartom. 93-ban egy baráti társaság elvitt engem egy dunántúli kisfaluba, ahol kimondottan vallásos hitben járó fiatalok jöttek össze. Egy csodálatos két hetet töltöttem el azon a nyáron itt, és megváltoztam. Valahogy úgy alakult, hogyha én még 93 elején arra gondolok, hogy én 93 végére keresztény utat fogok keresni, és azon igyekszem el járni, akkor még nagyot nevetek rajta. Nehéz megmagyarázni. Megérintett, szükségesnek tartom, és igenis, amikor az ember bajban van, és segítségre szorul, jobb, sokkal jobb és stabilabb Isten kezét kérni segítségről fogjon meg, mint a fordoklónak egy fűcsomót megragadni a folyóparton, amikor kapkod a vízbe. Ez egy biztonságosabb érzést nyújt, van kihez fordulni, van kihez szólni, bár én a hitet, illetve Isten létét nem úgy képzelem el, mint nagyon sokan, de valahogy olyan ez nálam, mint hogy annak idején Kodály Zoltán, amikor Vásári Tamást tanította, Pilisbe adott neki órát, mint a mester annak idején szokott ilyen extrém dolgokat elkövetni, és akkor Vásári megkérdezte tőle, hogy mondja, mester, hiszen Istenbe. Mire kis szület után azt mondta Kodály, hogy igen, fiam, csak nem egy őszakállas úri emberbe. Tehát ezzel én is így vagyok. Isten az nálam a világ mindenség, a megfoghatatlan, a mindenható. Azt hiszem, ez a magyar kifejezés a legjobb arra, hogy én érzem, hogy gondolom. a mindenható.
0: Hogyan lehet élni ezt a hitet az ön jelenlegi helyzetében?
1: Nem egészen úgy, mint ahogy ez a nagykönyv szerint lenne. Tehát én nem tudok rendszeresen közösségbe járni, pedig a közösségnek nagyon sok szerepe van, nagyon nagy szerepe van a hit megérésében. Ez egy közösségi dolog, ahol együtt kell érezni, együtt kell zizzenni, együtt kell szeretni, együtt kell imádkozni. Ez nálam nem megy rendszeresen, csak időként tudok közösségbe kerülni, illetve a közösség jön el időként hozzá, vagy a barátaim személyébe.
0: Ezek a barátok keresztény emberek? Tehát megváltozott a baráti kör mondjuk 93 óta?
1: Lényegesen megváltozott a baráti köröm, bár nem mindenki keresztény a barátaim között, de nem is taszítják el. Hát tovább haladva, tehát hogy tudom megélni, imádkozok, vagy meditálok, kinek-kinek szállja ez szerint. Mert szerintem a kettő az ugyanaz. Rengeteget töltök magányba, a szobámba, ilyenkor elgondolkodok az életen, elgondolkodok a hiten, elgondolkodom a szentíráson, hisz rengeteg olyan dolgot ad, mond, amin van, mint gondolkodni, és próbálom értelmezni, próbálom a helyre rakni a saját életembe, a saját életemet beleilleszteni. A legközelebb jobb könyvéhez vagyok. Néhány éve már én nyugodt szívvel azt mondom, hogy valahogy én most az ezret fordulón én egy jobb vagyok. Aki már eljutott oda, hogy már kezdi visszakapni a dolgait. Rengeteg mindent szinte elveszítettem én is. Jó, gyermekemet nem, családomat nem, tehát ilyen mértékben, de hadd ne soroljam fel, hogy mi mindent veszítettem a betegséggel. Kezdem visszakapni a barátaim szeretetébe, nem csak megtárgyasult dolgokba, de még abba is úgy az elveszetteket. És azért mondtam már az előbb azt, hogy meg kell várnom a végét az életnek, hogy látom valami érdekes történik. Mert igenis, én hiszem azt, hogy én, ha nem is úgy abban a formában, ahogy voltak a szellemi és egyéb javaim, de mindent egyszer vissza fogok kapni.

0: magányt mondott, pedig szerintem magány és egyedüllét az nem ugyanaz.
1: Hogy mondjam el? Tehát igen, ez a helyes, hogyha inkább azt mondom, hogy egyedüllét, de van egy magány szorongás, vagy egy magány szerezete akkor, amikor a fájdalmak, a problémák nagyon eluralkodnak az emberen, és a küzdelem azért van, hogy ez a magány, ez csak egyedüllét legyen. Azt hiszem, jól magyaráztam.
0: Van egy olyan mondás is, hogy az ember meg Isten, az több mindenkinél, és akkor az már nem magány. De van önnek őrangyala is. Én tudom, úgy hívják, hogy Andor Eszter.
1: Ja, igen, a feszikett, ő ápoló itt az otthonba, és itt volt a hármas pavilonban, amikor én ide kerültem, és valahogy ő soha nem fordult el tőlem, hogy ő úgy megpróbálta érteni a bajaimat. Hát később ugye átkerült egy másik pavilonba, de megmaradt egy baráti kapcsolat vele is, a családjával is, és hát ő nagyon sokat segít nekem, most már egy hivatalos formában, mert nem mindenki egyformán látta, hogy na, itt lehet ilyen baráti kapcsolatról szó. Ő a húgomban egy idős asszony, akinek van családja, van saját élete, de amellett van egy, érez egy ilyen elhivatottságot, egy ilyen segíteni akarást, és hát én vagyok ennek az alanya, hála teremtőnek, mert tényleg nagyon sokat segít, és a tavalyi évben kicsit legalizálva lett, mert a Békési Vétel Alapítványon belül ő önkéntes ápolói feladatokat vállal, aminek én vagyok a konkrét alanya.
0: Ez a kapu program, amiért jelképes összeg jár az ápolónak, de én tudom, hogy ő sokkal többet tesz annál, sem mint az kifejezhető lenne néhány 100 forintban.
1: Hát igen, én azt hiszem, én nem akarom ezt túlihegni, túlragozni, de ezek a dolgok, amit egy ilyen embernél segíteni lehet, ezek megfizethetetlenek. Mert idáig életemben, vagy legalábbis az elmúlt 8 évre vetítve, ha találkoztam egy-egy ilyen történettel, élettörténettel, mint az enyém, vagy hasonlóval, hát még a nagy Billy Graham által szponzorált Johnny Erickson tada, Amerikában élő velem egy idős hölgy, aki teljesen bénult, még ő körülte sem folyt mindig, és imád a víz időnként ott is zavaros lett, mert egyik napról másikra hagyták ott ápolók, de én azt hiszem azért, mert őnek is voltak szeszélyei. Ő körülötte már egy egész táv mozog, eltűrve minden problémáját. Az embernek meg kell alkudni dolgokkal, és nem szabad annak átadni, hát az önzésnek átadni teljesen magát. Már sokszor kapom magam azon, hogy önző vagyok, és bizony vissza kell fogni magamat, mert attól, mert én beteg vagyok, és ilyen állapotban vagyok, nem én vagyok a világ közepe.
0: Milyen reményei, tervei vannak még, lehetnek még az életében, testi gyógyulásban, vagy inkább most már a lelki tisztulás a feladata?
1: Reményeim, terveim, hát még mindig az a nagy csodavárása, hogy egyszer igazán mindent visszakapok. A másik alapvető, hogy nem szabad csalódást okozni a szeretteimnek. Itt elsősorban a fiamra gondolok, aki már ebben az évben 28 éves lesz, de mégis valahol az életének az elején van, és ő neki még mindig kell látnia valami olyan dolgot maga előtt, ami erőt ad neki. Most más fiatal ember, mondjuk azért büszke az édesapja, mert az egy kiváló mérnök, vagy tudós, vagy egy menő vállalkozó. Én úgy látom, hogy a fiam szemébe én azzal vagyok nagy és erős, hogy meg tudom élni a betegségemet. És sokszor meg is jegyzi ezt, hogy apám, nem tudom, hogy egyáltalán hogy lehet így élni. De ez, hogy ilyet kimond, ez már azt jelenti, hogy ő nagyon sokszor őrlődött emiatt, hogy miért pont nekünk kell ezt így megélni, és miért nem lehetünk olyanok, mint más normális család. De kérdezi, hogy mi a normális. Ez tényleg relatív, tehát már a mi szemszögünkből, és azt hiszem, hogy az első ember, akinél nem szabad csalódást okoznom, és a végsőkig ki kell tartanom.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és minden jót kívánok, amit csak kívánhat ilyen helyzetben az ember önnek.
1: Én is köszönöm, nagyon kedves, hogy meghallgatott, és köszönöm a hallgatóknak is.
2: Farkas Lászlóval Szegfű Katalin beszélgetett.
3: Kamureklám.
4: Busztragédia, különgépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök különgépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból azon a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa is. Egy lengyel lapnak elmondta, hogy a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonosa járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak. Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
5: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Meglátogattuk a szegedi Tappancs Alapítvány örökbefogadási akciójáját. Itt vannak az Aranyő Drága kiskutyuskák, itt pedig egy adminisztráció történik, ami során a hölgyek felveszik az adatokat, és akkor most fogjuk megkérdezni az alapítványnak a vezetőjét, mint az alapítványnak a vezetője, milyen célt is tűzött ki, mikor, milyen körülmények között vannak a kutyusok, stb.
1: Gyakorlatilag az alapítványunk 2002-ben jött létre, és akkor az volt az elsődleges célunk, hogy az utcán kóborló kutyák részére átmeneti otthon biztosítsunk, és gyakorlatilag ez a cél, ez a mai napig is így él, hogy a kóbor kutyák, macskáknak segítsünk ahhoz, hogy visszakerülhessen az emberek, a családok közé, tehát hogy gazdához kerülhessenek. Sikerült egy állatmenhelyet létrehozunk körülbelül másfél év gyűjtő munka után, már 2003. októberében.
0: Pontosan helyek hol is vannak? Hogy tudják a érintettek?
1: Ez Szeged és Kordány között van, Kulipintyó csárda mögött kell elfordulni jobbra.
0: Jó neve van.
1: Igen, ott ismert is a környéken, és utána egy tapancsos tábla mutatja már egy földúton, egy kb. 200 méteres földúton vezet az állatmenhelyünkre, és ott most már 260-270 kutya van. Sajnos nagyon sokan vannak olyan kutyák, akiknek a sorsuk szinte előre meg van írva, hogy ott érik az életüket, mert idősebbek, nem olyan szépek, nehezebben kezelhetőek, esetleg olyanok is vannak közöttünk, és ezért nagyon fontos nekünk most, hogy itt az alapítványban az önkénteseink a szabadidéket feláldozzák, és ahova hívnak bennünket, akkor oda elmenjünk néhány kutyával, fölhívjuk a figyelmet az emberek számára, hogy nem csak kölyköt lehet megvásárolni, beszerezni, hanem bizony menhelyi kutyát is rásul fogadhatnak, és nagyon-nagyon boldog életet élhetnek.
0: Honnan sikerül valamilyen anyagiakhoz hozzájutniuk?
1: Azt nem mondom, hogy szerencsénk van, inkább mi előre dolgozunk, hogy így fejezzem ki magamat. Tehát mi mindig úgy végezzük a gyűjtő munkát, hogy most a jövő évi pénzünket próbáljuk összegyűjteni, tehát mindig előre dolgozunk, azért, hogy a napi kiadásainkra mindig legyen keret. Mi úgy vagyunk vele, hogy kívánjuk minden támogatónak, hogy minél hamarabb legyen munkájuk, legyen saját egzisztenciájukat, vissza tudják szerezni, hogy bennünket is tudjanak támogatni, mert megértjük, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet. A legnagyobb bevételi forrásunk az adó 1%, de szinte minden állatvédő szervezet az adók 1%-ából tudja működtetni az állatmenhelyüket, illetve az állatvédő munkájukat itt tudják biztosítani. Muszáj, hogy megszerezzük a pénzt, mert a kutyák senkire nem számíthatnak. Ezek a kutyák.
0: Hát azt hiszem, hogy ez elég nagy elhivatottságot igényel önöktől, meg az önkéntesektől. Említette az előbb, hogy hát vannak olyan kutyák, amelyek az életüket ott töltik el, akkor ezek szerint olyannal nem is foglalkoznak, vagy biztos kényszerűségből azért van betegség, vagy valami más egyéb ok, amikor egy kutyát elaltatnak.
1: Igen, van olyan, de ez csak állatorvosi javaslatra. Tehát akkor, hogyha olyan beteg, hozzánk jönnek végső stádiumban daganatos kutyák.
0: Hogyan viselik egymást a kutyát? Hogyan bírják egymást?
1: Olyan állatgondozóink vannak, akiknek az életük ez, hogy a kint a menhelyen az állatokat ellássák, és ő szinte, amikor a karanténba bekerül a kutya, szinte néhány nap után már tudják, hogy melyik csapatba lehet őket betenni, hogyha a karantén idejük lejár. Tehát arra nagyon ügyelnek, hogy olyan kutyák kerüljenek egymás mellé, akik szeretik, elfogadják egymást. A futtatást is úgy oldják meg, hogy egymástól elkülönítve egy-egy kenelenként mennek ki, van direkt itt kialakítva a futtató udvar, hogy naponta legyen meg a lehetőségük arra, hogy
0: rendszeres testmozgás, gondolom, igen.
1: És a szaporulatról annyit, hogy nagyon sok kölyök van nálunk, de a Tappancs tanyán egyetlenek kutya nem született 5,5 év óta. Ha kölykökkel kerülnek be anyuka, vagy akár kölyök kutyák, akkor természetesen az életesét már megadjuk nekik, de ha vemhes kutya kerül a menhelyre, akkor a lehető legrövidebb időn belül ivartalanítatjuk a vemhes kutyát is, illetve minden szupa ivartalanítva van nálunk.
0: Én ugye szerényen azt mondta, hogy nem ön a lényeg, de hát egy mozgató rugónak mindig kell lenni, mert máskülönben nem mozogna az életünk. Természetesen egyetértek ezzel, mert ez tényleg csapatmunka, ezt egy ember nem tudná csinálni. Annyit még hagyd kérdezzek meg, önöknek is van honlapjuk, hogyha megtenni, hogy megmondaná, hogy hol lehet rákattintani, hol lehet megnézni a kutyákat.
1: www.tappancs.szeged.hu a mi honlapunk, illetve az állatok.info-n is fönn vannak a kutyáink. Most elég kevés kutya van fönt, mert átalakítás alatt van a honlap, és egy új gazdikereső lesz, és igyekszünk minél több kutyát föltenni.
0: Nagyon szépen köszönöm a riportot, és sok sikert kívánok a munkájukhoz.
1: Köszönjük szépen, hát
2: Hobby Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Busztragédia, különgépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenék küszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök különgépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból azon a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa is. Egy lengyel lapnak elmondta, hogy a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonosa járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. Mindkét partról ütemezetten halad a fenék küszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is US Fever Show.
5: Három évtized legendái az amerikai kislemezlisták éléről egy újabb US Fever Show veszi kezdetét a következő 120 percben. Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, Sommer Gábor a mikrofonnál, és a következő két órában újra felidézünk egy évet, illetve ennek amerikai listavezetőit. Az év a következő két órában pedig nem más, mint az ezred forduló, vagyis 2000 listavezetőit pörgetjük. A legjobbakat tehát a következő 120 percben itt a US US Fever Show-ban. A kezdésben jön egy holland elektronikus formáció, 1999 és 2002 között élték fénykorukat, méghozzá a producer Sebastian Molin, illetve Elke Kahlberg, valamint az énekes Judith Anna Pronk alkotta az Alice DJ formációját. 2000-ben pedig az amerikai kislemezlistát a Better Off Alone is vezette, a kezdet után pedig jön egy olasz elektronikus háromtagú zenekar, amely a 90-es évek végén alakult, a köztudatban az egyik nemzetközi slágerükkel robbantak be, méghozzá a Blue Dabba D című dallal, két másik slágerük a Move Your Body, illetve a Too Much of Heaven, mindkettő a 99-ben megjelent Europop albumon található, az Eiffel név egyébként egy számítógépes program által lett generálva, a 65 pedig egy hiba volt a demón, mert eredetileg egy telefonszám része volt. Az együttes közepes sikereket ért el az Egyesült Államokban, a Europop album bekerült a top 5 album közé a Billboard 200-as listáján, a Blue a 6. helyen volt a Billboard listáján, és ez volt az egyetlen olyan olasz pop és dance együttes, amely ilyen magas sikereket ért el az Egyesült Államokban. Az Alice DJ után az Eiffel 65 2000-es januári listavezetője a Move Your Body, nem sokára itt a US Fever Show-ban.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Az amerikai kislemezlista vezető dalokkal, ez itt tehát a US Fever Show. A mai napon pedig 2000 legjobbjaiból válogatunk. A folytatásban jön egy olyan amerikai pop R&B énekes és dalszövegíró, aki 1980. december 18-án született New Yorkban. Kezdeti pályafutásáról pedig azt érdemes tudni, hogy 1992-ben csatlakozott a Disney Channel-en futó The New Mickey Mouse Clubhoz, ahol Justin Timberlake és Britney Spears mellett is gyakran feltűnt. 1994-ben kezdődött el Christina Aguilera pályafutása, amikor is Japánban Keizo Nakashimivel elkészítette az All I Wanna Do című duettet, miután pedig 98-ban visszatért az Egyesült Államokba, felkérték a Mulan című Disney film betétdalának, a Reflection-nek az elkészítésére. A dal jó kritikákat kapott, sőt még Golden Globe jelölt is volt anno, és jelölték a legjobb animációs filmhez készült zenei kategóriában Golden Globe díjra. Nem sokkal később megjelent Christina debütál albuma, amin több dala, Genie in a Bottle, What a Girl Wants, vagy éppen az I'm Turned to You is sikeres lett. Az énekesnő elnyerte a legjobb új előadónak járó Grammy díjat. 2000-ben készítette el spanyol nyelvű albumát Mire Fleo címmel, 2001-ben pedig Lilkémmel, Pinkel és Mayával közösen feldolgozták a Moulin Rouge című filmhez Patti LaBelle Lady Marmalade című dalát. A dal 5 hétig vezette az amerikai Billboard 600 sláger listát, és 11 másik országban is lista első volt. A feldolgozás mind a 4 énekes újabb Grammy-díjat kapott. Hamarosan tehát Christina Aguilera-t hallgatjuk, utána viszont hallgatunk egy Pennsylvaniából, Collegeville-ből származó alternatív punk rock együttest, aminek Jimmy Pop, Jared Hasselhoff, DJ Kubol, illetve Dean, illetve Daniel P. Cartier a tagjai. A Blue Tongue Gang dalai tipikusan a humoros, szatírikus vonalat követik, a legismertebb dalai talán a Fire, Water, Burn, illetve a The Bad Touch. 92 óta egyébként a The Blue Tongue Gang mindezidáig több mint 6 millió lemezt adott el. Christina Aguilera bemutatkozó dala, tehát 2000 januárjából a Genie in a Bottle, utána pedig a Blue Tongue Gang és a The Bad Touch 2000 amerikai lista vezetői közül, itt a legendák órájában.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Hobby Rádió.
3: Már is folytatjuk kalandozásunkat a 2000-es év amerikai listavezetői között, és a következőkben egy Grammy jelölt amerikai fiúbanda érkezik, már innen egyébként sokat lehet sejteni. Egyébként ők voltak Louis Pearlman menedzser első csapata. Hivatalosan 1993. április 20-án alakultak együttessé, 13 top 40-es daluk volt a Billboard 600 slágerlistán, és 100 millió albumot adtak el, ezzel pedig ők lettek minden idők legnépszerűbb fiú együttese. A négytagú csapat Nick Carterből, Javi Duroo-ból, Brian Littrellből és AJ McLeanből áll az ötödik alapító Kevin Richardson, még annó 2006-ban hagyta el a Backstreet Boys-ot. Hát, és nem kell, hogy mondjam, 2000-ben aztán a Backstreet Boys annyira tarolt, hogy három listavezetőjük is volt az amerikai kislemez listán, úgyhogy szépen sorban hallgatjuk őket, először jön a The One, aztán pedig a Shape of My Heart, tehát a Backstreet Boys 2000-es listavezetőiből. Itt a US Fever Show-ban.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobbi Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobbi Rádióban Baluval.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
7: A Backstreet Boys sikerei ezzel még nem értek véget, hiszen ígértem én még egy harmadik listavezetőt is. Pillanatokon belül elárulok majd melyik is volt ez, utána viszont egy újabb punk rock együttest hallgatunk, amely Tom DeLonge, Mark Hoppus, illetve Scott Raynor alapított még 1992-ben San Diego egyik északi Poway nevű külvárosában. Ez pedig nem más, mint a Blink-182. A dobos Raynort egyébként alkohol problémái miatt Travis Barker váltotta le még 1998-ban a Blink-182 amerikai turnéjának közepén. A Blink-182 filmemászó dallamairól, a gúnyos és néha igen durva, botrányos tartalmú humoráról volt ismert. A dalszövegek tartalma az utolsó albumukat megelőzően humoros és

úgyhogy a Backstreet Boys stílusosan még a 2000-es év februárjának listavezetőjével, a Show Me The Meaning Of Being Lonely-val, utána pedig a Blink-182 All The Small Things ugyancsak februári listavezetőként itt a US Fever Show-ban.

Az amerikai kislemezlista legjobbjaival pörgetjük tovább a US Fever Show-t, és jön egy olyan lánycsapat, akik eredetileg még 1990-ben négyes felállásban indultak. Ekkor a két alapítótak, Beyoncé Knowles, illetve Latavia Robertson mindössze még csak 9 évesek voltak. 1992-ben csatlakozott Beyoncé unokatestvére Kelly Rowland, majd pedig egy évvel később Beyoncé pattársa LaToya Luckett. A lányok a Killing Time című dallal debütáltak, ami az 1997-es Men in Black soundtrackjeként kapott helyet. Első nagylemezüket 1998. februárjában adták ki, Destiny's Child néven. Az album első kislemeze a No No No lett két teljesen különböző verzióban. A No No No Part 2-t Wyclef Jean-nal készítették el. A dal hamar elérte az első pozíciót a Billboard Hot R&B Hip Hop Singles and Tracks listáján. A kislemez 1 millió példányban kelt el csak az USA-ban. Második nagylemezük a The Writing on the Wall 1999. júniusában jelent meg és pozitív kritikákat kapott. Erről a lemezről az első kislemez a Bills Bills Bills című dal lett, ami number one pozíciót ért el a Billboard Hot 100 listán. A lemez maga pedig a Billboard 200-as listáján a 6. helyen nyitott. A második single a Bugaboo lett, ami a 40-es lista elejére jutott, viszont a sikerek ellenére a csapaton belül feszülté vált a hangulat. Latavia és LaToya elhagyta a csapatot, mert úgy gondolták, hogy menedzserük Matthew Knowles igazságtalanul kivételez lányával, Beyoncéval. Azonban erről a rajongók mit sem sejtetek, amíg 2000 februárjában meg nem jelent a Destiny's Child videóklipja Say My Name, amiben Kelly Rowland és Beyoncé mellett két új tag, Michelle Williams, illetve Farrah Franklin szerepelt. Az év végén azonban Farrah elhagyta a csapatot. 2005. június 12-én egy barcelonai fellépésen a Destiny's Child bejelentette, hogy nem rendeznek több közös fellépést, hanem ezentúl mindenki a maga útját fogja járni zenei, színházi, televíziós vagy film karrierjén. A World Music Awards szerint a Destiny's Child volt minden idők legtöbb lemezét eladó női zenei csapata, az amerikai Billboard szerint pedig a Destiny's Child volt a harmadik legnagyobb trió valaha. Éppen ezért hallgatunk egy 2000-es duplázást, méghozzá először az Independent Woman első részét, ami a Charlie angyalainak volt egyébként a betétdala, utána pedig egy újabb Destiny's Child listavezető Amerikából, a Stand Up For Love, nem sokára itt a US Fever Show-ban.

A feléhez közelítünk a mai multidézésnek, viszont ebben az órában van még két olyan dal, amit mindenképpen meg kell, hogy hallgassunk az amerikai kislemezlista éléről, mivel az első dal egy kicsit hosszúra sikeredett, én nem is szaporítanám a szót, hanem jelenteném, hogy 2000 júniusában Eminem és Dido közöse a Stan bizonyult a legjobbnak, utána pedig egy nagy mexikói gitármágust, Santanát hallgatjuk a Maria Maria opuszával februári listavezetőként, egy kis szünet után pedig jönnek a további 2000-es listavezetők, szóval ne menjenek sehova, a US Fever Show nem sokára folytatódik.

0: Thunder, Mr. Santana, GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Közé tették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busztragédia külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közé tették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel. A Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtártároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodalai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. Reklám.
3: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
1: Az amerikai kislemez listák legjobbjaival tovább folytatódik a U.S. Fever Show. Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, Sommer Gábor vagyok. És ahogy már az előző órában hallhatták, a mai napon 2000 legjobbjaiból válogatunk azokból a dalokból, amelyek ebben az évben az amerikai kislemez listán a number one pozíciót érték el. Már is megyünk tovább egy újabb duplázással, illetve egy olyan énekesnővel, akinek első albuma 1993-ban jelent meg, Take Me As I Am címmel. Az album első nagy sikere a Wild One című dal volt, ezen kívül egy Janis Joplin feldolgozás, a Piece of My Heart lett igazán sikeres. Faith Hill második country albuma 1995-ben jelent meg, It Matters To Me címmel. Ezután 3 évig nem készített új lemezt, mely idő alatt Tim McGraw-val családot alapított. Pihenője idején férjével énekelt egy duettet, az It's Your Love-ot, mely 6 hétig vezette az amerikai listát, és 2 díjat is kapott, egyrészt az Academy of Country Music-tól, illetve a Country Music Association-től. 1998-ban a Fate című albuma sokkal popposabb lett, mint az előzőek, a This Kiss című dal egyből a top listák elejére került. 1999-ben kiadott Brief című albuma még az előzőnél is nagyobb siker lett, címadó dala rögtön a listák élére került, a The Way You Love Me pedig 57 hétig szerepelt a Billboard listáján, 3 Grammy-díjat is nyert az album, köztük a legjobb country album. 2002-ben jelent meg a következő stúdióalbum Cry címmel, melynek Faith már a társ producere lett, az albumon található dalokat pedig kevesebbet játszották a rádiók, ennek ellenére világszerte majdnem 4 millió példány fogyott el belőle, és egy újabb Grammy-díjat ért. 2004-ben filmszerepet játszott a Frank Oz által rendezett Stepford Wives, vagyis a Stepfordi feleségek című filmben Nicole Kidman egyik partnereként, és azóta Faith Hill még mindig inkább a country fele viszi el a zenei vonalat. 2000-ben jelennek tehát mindmáig legsikeresebb albuma, erről pedig a két legnagyobb dal természetesen vezette is az amerikai kislemez listát. Januárból jön a Brief, utána pedig októberi lista vezetője 2000-ből, Faith Hill és The Way You Love Me, nem sokára itt a legendák órájában.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Már is folytatódik a US Fever Show, és hogyha már az előbb Faith Hill-nél két dalt hallgattunk, akkor még mindig maradunk ennél a vonalnál, hiszen ugyanebben az évben volt nekünk egy olyan 1975-ös születésű madridi énekesünk, aki bizony ugyanennyi dallal vezette az amerikai kislemez listát, többek között Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes, 9 éves korától él Miami-ban, Julio Iglesias spanyol énekes fiáról van szó. Enrique Iglesiasról beszélek én. Virágszerte eddig több mint 38 millió albumot adott el, a napság közel 40 millió eladott lemezzel ő az egyik legkedveltebb spanyol előadó. Természetesen szeretné lekörözni édesapját, de elmondása szerint nagyon fontos számára az apai támogatás. Iglesias egyébként a színészkedés iránt is érdeklődik, játszott Johnny Depp és Antonio Banderas mellett a Volt egyszer egy Mexikó című filmben, 2007-ben pedig szerepet kapott egy amerikai sorozatban, a Két pasi meg egy kicsiben Charlie Sheen oldalán. Jön tehát Enrique Iglesias 2000-es amerikai kislemezlista duplázása a Rhythm Divine, illetve ezt követve a Be With You nem sokára itt a US Fever Showban.
2: Escucha el ritmo.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Igazi örökzöldek, amelyeket soha nem ununk meg, az amerikaiak pedig number one pozíciót szavaztak neki az idők során, nevezetesen a mai napon. 2000 legjobbjait tallózzuk egy igen különleges hangú amerikai R&B és soul énekessel, dalszerzővel, sőt egy színésszel és zenei producerrel megyünk tovább. Tipikus hangjáról lehet Macy Gray-t megismerni, mindmáig egyébként Macy Gray-nek 4 stúdióalbuma, egy Greatest Hits albuma, illetve egy élő koncert felvétele jelent meg, legutóbb például 2007 márciusában, amiért egyébként egy Grammy jelölést kapott, sőt meg is nyerte ezt. Feltűnt egyébként több filmben is, többek között a Training Day-ben, a Spider-Man-ben, illetve az Idlewild-ban is. Legismertebb dala Macy Gray-nek mindmelyik az I Try, ami a multi-platinummá vált debütáló albumán, az On How Life Is címűn jelent meg, anno még 1999 végén, 2009 márciusában pedig a dal, az I Try átvette a vezetést az amerikai kislemezlistán. Hamarosan őt hallgatjuk, előtte azonban jön a Police Front embere Gordon Sumner alias Sting, Cheb Mamival közösen a Desert Rose már is jön 2000 amerikai lista vezetői közül itt a US Fever Showban.

0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, nem táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Rádió.
4: A US Fever Show továbbra is a 2000-es év legnagyobb sikerdalait pörgeti az amerikai kislemezlisták éléről. A következőkben pedig a pop nagyasszonya jön. Én azt hiszem előre szólhatok, hogy sok olyan US Fever Show lesz, amiben itt lesz Madonna, hiszen ő azért minden évben elkövetett olyan dolgokat, illetve hozott olyan dalokat, amik bizony nem ám az, hogy valahol a lista elejében, hanem a leges legtetején végeztek. No hát kérem szépen, kettő ilyen is volt az ezredfordulón 2000-ben, méghozzá az egyik egy olyan videóklippes dal, aminek hát át kellett, hogy vágják az eredeti verzióját, bár mondjuk ez Madonnától egyébként nem meglepő. Szóval a Musicnak készült eredetileg egy olyan videóklipje, aminek a végét egyszerűen levágták, mert hát akkoriban azt mondták, hogy hát Madonna, ez nagyon-nagyon szexuálisan túlfűtött, inkább csak az elejét adjuk le. Egyes zenecsatornák aztán végül is később leadták a teljes klipet, nem véletlen lett egyébként, hát cenzúrázva egy picit. Úgyhogy hamarosan a Musicot hallgatjuk méghozzá 2007. emberéből. Előtte azonban egy James Bond film betét dal Die Another Day címmel Madonna amerikai listavezetői közül itt a Legendák Hóra.

Tovább folytatódik a legendák órája, vagyis a US Fever Show 2000 legjobbjaival, és hogyha ma már hallgattunk Christina Aguilera-t, akkor már egyébként lehet sejteni, hogy egy név nem maradhat ki a sorból, méghozzá az az amerikai énekesnő, aki Macomban, Mississippi-ben született 1981. december 2-án, ő pedig nem más, mint Britney Spears. 17 évesen Baby One More Time című albumával lett igazi világsztár, ami hetekig vezette a toplistákat, 12-szeres platina lemez lett, és Britney 99-ben megkapta az MTV Europe Awards legjobb női énekesének, legjobb pop énekesének és legjobb új tehetségének járó díját. Második albuma az Upside Did It Again készítése idején anyjával könyvet írt, Heart to Heart címmel és világkörüli turnéra indult. Megjelent még egy könyve, amelyet szintén édesanyjával írt, és ez a Szeretet éneke, mely nem tisztán életrajzi jellegű, hanem egy tehetséges és jó hangú lány történetét meséli el. 2001-es élete első filmje, az Álmok útján is elkészült, de hatalmasat bukott. Harmadik albuma a Britney 2003. november 18-án jelent meg, erről pedig az első kislemez az I'm Slave for You volt. Negyedik albuma az In the Zone 2004-es megjelenésű, és ezen szerepelt együtt példaképével Madonnával, a vele közösen készített Me Against the Music opusszal. Ezek után még kiadott egy válogatás, illetve egy remix albumot, és ebben az időben férjhez ment, két gyermeke született, majd pedig elvált. Sokáig vélt vagy valós botrányaival szerepelt az újságok címlapján, 2007-ben tért vissza a zenei életbe a Blackout lemezével, következő albuma pedig a 2008-as Circus volt. Második válogatás lemeze The Singers Collection címen ünnepli meg a 10 éves pályafutását, 2010 tavaszán várható majd ez a lemez megjelenés. 2000-ben pedig Britney Spears úgy robbant be, ahogy annak rendje módja szerint meg volt írva, jön a Lucky, utána pedig a Sometimes, a 2000-es év amerikai legjobbjai közül itt a US Fever Show-ban.

Már csak egy dal maradt hátra a 2000-es év tallózásából, természetesen sok más number one-t meg lehetett volna még a mai napon hallgatni, de hát ennyi fért bele ebbe a 120 percbe. Mára már csak Lara Fabian maradt az I Will Love Again-nel, és én ezzel meg is köszönöm az elmúlt két óra kitüntető figyelmét. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben azonban újra számítok a figyelmükre. 1990-ben fogunk utazni, és tallózzuk, na meg természetesen meghallgatunk 24 olyan dalt, ami 1990-ben a number one pozícióba jutott az amerikai kislemezlistán. Én már a tisztelettel köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben mindenképpen remélem, hogy találkozunk. Sommer Gábort és a US Weaver Show örök klasszikusait hallották. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen szép a napjuk, viszont hallásra!

0: Fever Show. Fever Show. Music that will throw you into a fever.
1: Közé tették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busztragédia külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közé tették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel. A Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtágtároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodalai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 16-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 34,7 fok van. Ma Ábrahám hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1784. az első egyetemes népszámlálás Magyarországon. A császár rendelete szerint a népszámlálást és házszámozást katonai közegek hajtották végre. 1952. a kormány tiltakozó jegyzéket nyújt át a budapesti jugoszláv követségnek a letenyei, Murahíd felrobbantása. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
5: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 16-án köszöntjük Ábrahám nevű hallgatóinkat. A név héber eredetű, jelentése sokaság név, valamint atya. Augusztus 16-án kívül ünnepelnek még az Ábrahámok június 15-én és október 9-én is. Becézése Ábrám, Ábris, Ábriska, Ábrán és Ábránka, jeles viselői a névnek. Ganc Ábrahám, vasöntőmester, gyáros, Barcsai Ábrahám költő, valamint önkedves Ábrahám. Ezen a napon ünnepelnek még Amelita, Csépán, Diomed, Ibrahim, István, Joakim, Rokko, Rókus, Stefán, Szeréna, Szerénke, Szerénusz, Szira, Szirka, Szirom, Szironka, Teodor, Ugor, Ábrán, valamint Áhim nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 16-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1570. augusztus 16-án II. Miksa császár és János Zsigmond király megkötötte a Speyeri egyezményt, amelyben János Zsigmond lemondott a királyi címről és fejedelemként uralkodott Erdély és Partium fölött. A 19. századdal folytatjuk 1888. augusztus 16-ával. Ekkor meghalt Dr. John Stees Pemberton, amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült, máig titkos recept szerint 1885-ben. A feltaláló a receptet és az értékesítés jogát 1888-ban Asa Candlernek adta el. Az eredeti italban a kóladió mellett többek között kokain is volt, ezt azonban 1906-ban az Amerikai Egyesült Államokban betiltották, az italban koffeinnel helyettesítették. Ugorjunk a 20. század elejére, 1915. augusztus 16-án Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos önindítót. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1949. augusztus 16-án halt meg Margaret Mitchell, amerikai írónő, a híres Elfújta a szél szerzője. Folytassuk 1956-tal, augusztus 16-án meghalt Lugosi Béla színész, a híres Dracula. Két évet lépünk előre, 1958. augusztus 16-án született Madonna, eredeti nevén Louise Veronica Ciccone, amerikai-olasz énekesnő, színésznő. Folytassuk 1974-jel, augusztus 16-án született Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok, úszónő. Három évet ugrunk csak előre, 1977. augusztus 16-án született Farkasházi Réka, színésznő. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. augusztus 16-án Gracelandben szívrohamban meghalt Elvis Presley, a rock and roll koronázatlan királya. Barátnője Jean Der Alden talált rá a fürdőszoba kövezetén, de már nem tudták újraéleszteni. Ugyanaz orvosok szívrohamot állapítottak meg, mindenki tudta, hogy halála az évek óta szerett töménytelen mennyiségű pirula hatása. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet Sámuel első könyve második részéből.
1: Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jó lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.
2: Hobbi Rádió.
3: 2026. augusztus 16-a, évközi 20. vasárnap. Nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 21-től a 28. versig. Abban az időben. Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte, könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték, küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte e szavakkal. Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt. Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony? Igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És lánya meggyógyult még abban az órában. Elmélkedés. A hit, amely kilép a megszokásból. Jézus idegen földre megy, Tírus és Szidon vidékére, a pogányok területére. Ebben már önmagában is van valami jelentőségteljes. A messiás, aki Izrael fiaihoz küldetett, most átlépi a határokat, földrajzilag és jelképesen is. És éppen ott, a kívülállók között találkozik valakivel, aki olyat tesz, amit még a választott nép tagjai közül sem sokan, mélyen megérinti Jézus szívét. A kánaáni asszony története nem csupán a hűség és a kitartás példája, az üzenet ennél mélyebb. Jézus kinyilvánítja, hogy az üdvösség minden ember számára elérhető, aki hittel fordul hozzá. Ez a nő nem zsidó, nem tanult, nem tartozik semmilyen vallási elithez, de van egy nagy előnye. Tud szenvedni, és ismeri a lélek fájdalmát. És aki szenved, az tud kérni, tud kiáltani, tud küzdeni, és gyakran jobban érti a krisztusi tanítást, mint a szokásokban és a szokásokból élő hívők. Mária, Jézus anyja, egy lakodalmon szólítja meg először nyilvánosan fiát és kéri segítségét, nincs több boruk. A kánaáni asszony is hasonlóan szól. Uram, könyörülj rajtam! A különbség óriási, az egyik kérés egy ünnepi alkalommal váratlanul előálló kellemetlenség, a másik egy kétségbeesett személy hosszú idő óta tartó élethelyzete. Az anyai szeretet és a gondoskodás az egyiknél is, a másiknál is a mozgató erő. A szeretet, különösen amikor egy gyermek szenved, képes áttörni minden társadalmi falon, vallási előítéleten és hallgatáson. A találkozás drámai. Jézus háromszor is visszautasítja az asszony kérését. Először hallgatással, aztán teológiai érveléssel, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól, végül egy provokatív mondattal, nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Ezek a mondatok, mintha próbára tennék az asszonyt, de valójában ezek által bontakozik ki az asszony hite. Mert nem csak a hite nagy, hanem az alázata és éles látása is. Igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a mondat alázatos, és jelzi mély hitét. Elismerem, hogy nem vagyok méltó, de hiszem, hogy a te kegyelmedből egy morzsa is elég a csodához. Ez a morzsányi hit az, ami gyógyulást hoz lánya számára. Nem kell ide tudományos elmélet. Nincs itt csodás látomás. Csak egy egyszerű, de igaz szívből fakadó kijelentés, ami tanúskodik az alázatról, a bizalomról és a hitről. És Jézus észreveszi ezt, ezért így szól hozzá, nagy a te hited. Olyan ember mondja ezt egy pogány asszonynak, aki másút így sóhajt fel, ó, ti kis hitűek. Egy plébános mesélte, hogy egy alkalommal egy asszony hónapokon át minden szentmise után ott maradt a templomban egyedül imádkozni. Egyszer könnyek között mondta az atyának, a fiam elhagyta az egyházat, nem beszél velem, sem Istennel. Nem tudok más tenni, mint nap leülni itt Isten előtt, és megmutatni neki, hogy nem adom fel. A fiú tudott erről, és egy év múlva visszatért anyjához, és hitélete is újra kezdődött. Nem a szavak győzték meg, hanem az a hűséges, csendes, kitartó jelenlét, ahogy az anyja ott maradt Jézus lábánál. Olyan időket élünk, amikor egyre több ember érzi a hallgatást Isten részéről, mintha nem hallaná meg az imákat, mintha távol lenne. Az evangéliumban szereplő pogány asszony nem sértődik meg, nem hátrál meg, hanem okosan, szeretettel és hittel válaszol. Példája arra bátorít minket, hogy keressük Isten közelségét, és legyünk kitartóak akkor is, ha látszólag hallgat. Isten pillanatnyi hallgatása ugyanis nem elutasítás, hanem meghívás a hitben való növekedésre. Uram Jézus Krisztus! Add, hogy hitem ne csak akkor legyen erős, amikor meghallgatsz, hanem akkor is, amikor úgy érzem, nem figyelsz rám. Taníts kitartóan kérni, mint a kánaáni asszony, aki nem a méltóságát féltette, hanem bizalmát mutatta meg feléd. Segíts, hogy ne adjam fel az imát, még ha a válasz késik is. Erősíts meg, hogy higgyem, a te kegyelmed morzsá is elegendőek, mert abból árad az élet és a gyógyulás. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hall.

0: a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
1: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
0: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
1: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
0: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
1: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
0: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
1: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
0: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
1: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
0: Hány éve van egy Szombathelyen a Szavária karnevál?
1: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. 2 év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
0: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
1: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
0: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
1: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
0: Mi az útvonala a menetnek?
1: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
0: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés?
1: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
0: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
1: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, a akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária Történelmi Karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe

0: fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni, de lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
0: Elsősorban online felületen, a Szaveria Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
0: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
0: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
0: Szeretettel várunk mindenkit.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az ózon az ultraibolya sugárzástól védi a földi élőlényeket, természetesen csak a stratoszféra légkörében, a bolygó felszínén azonban mérgező gázként viselkedik. A felszín közeli ózon többnyire mesterséges eredetű, a kipufogó gázok nitrogénoxidjainak és illékony szerves összetevőinek fotokémiai reakcióiban keletkezik.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy az Erzsébetvárosi Lámpás Klub augusztusi programja keretében ellátogathatunk a 7. kerületi elektrotechnikai gyűjteménybe, a fő a kávé kiállításra, amely tárlatvezetéssel is szolgál. Emellett olvasható portálunkon, hogy a sötétségen átlépve mottóval az A kedvesség cselekedetei augusztusi kiadása 3, a nehézségek leküzdését célzó utazás történetét meséli el. Kiemeltük, hogy az elektromos autók töltése jó részt kizárja a használatból a mozgássérülteket, mivel az infrastruktúra kiépítése során nem vették figyelembe az akadálymentesítést. Emellett Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudó Európa bajnokságon, aki a férfiak jegyes kategóriájának 81 kg-os súlycsoportjában lép tatamira. További információk és részletek a hobbyradio.hu oldalon találhatók, ahol megtudhatják, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének Békés Csabai csoportja szervez közös utazást a fővárosi állat- és növénykertbe, valamint a látványos biodómba. Látogasson el weboldalunkra a legfrissebb hírekért és információkért. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas műsorok várnak Önöket. 19 órától kezdődik a Versesti Mese, Kabaré a nap érdekessége című műsorunk, amelyben egy kicsit mindent megtalálhatnak versek, esti mesék, kabaré, valamint a nap érdekességeiről szóló riportok, interjúk és tudósítások. Ezt követi 21 órától a Jazz Club Zsufa Péter műsora, amely 2 órán keresztül viszi el Önöket a jazz világába. Végül 23 órától Szevasztok Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos, bolondos műsora várja a hallgatókat, ahol...
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő... 19 óra.
2: Busz tragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Busz tragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból azon a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa is. Egy lengyel lapnak elmondta, hogy a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonos a járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak. Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
7: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
8: Kelemen Györgyné Edit, az iskola legrosszabb osztálya. Az iskola legrosszabb osztálya tekintélyes címet vívtuk ki magunknak. A tantestület réme, rosszak, gonoszak és főleg érzéketlenek vagyunk. Semmi megértés nincs bennük. Ide jártam én, a bűnözők meleg ágyába. Szerintem meg is látszik rajtam. Hű, de félelmetes vagyok. Na most magamtól is megijedtem. Történt egy nap, hogy rendhagyó osztályfőnöki óránk volt. Egy bácsi jött be az órára. Ruházata igen szegényes volt, a külseje inkább elhanyagolt. Csodálkozó szemmel néztük, vajon mit akar. A hátán egy rongyokból összevart nagy zsákot cipelt. Kiállt az osztály elé, az osztályfőnök hátul a padoknál foglalt helyet. A bácsi elkezdett mesét mondani. Mi már hetedikesek voltunk, a mese nem igazán érdekelt bennünket. Mégis tátott szájjal és szótlanul hallgattuk. Egy szó, egy pisszenés nem hallatszott. Pedig lássuk be, a legrosszabb osztály voltunk, akikre az órán rá kellett szólni, csend legyen! Most néma csend, és a bácsi nem elmondta a mesét, hanem megelevenítette. Szaladgált a tanteremben, karjával, mintha szárny lenne, csapkodott, igaz az, óráról már kicsengettek, de mi még ekkor is némán, piros arccal hallgattuk. A mesét ő írta. Egy kis kakasról szólt, aki megszeretett egy tyúkocskát. Lett egy tojásuk, és egy kis kakaska kelt ki belőle. A szülők óvták, védték a kicsi kakaskájukat. Egyszer a kicsi kakaskát megtámadta a róka. Megsebesült, a szülei ápolták, harcoltak az életéért, de a kicsi kakaska meghalt. A mese végén sírt az egész osztály. A bácsi a zsák tartalmát kiborította, tele volt játékkal. Kézzel faragott játékkal. Egész évben ezen dolgozott, mindenkinek jutott egy. Volt ott minden, amit csak el tudott készíteni. A faszárnyú pillangóval kicsi gyerekek játszottak, ahogy tolták, csapkodott a szárnya hangosan, nem éppen nagy gyerekeknek való. Mi mégis lecsaptunk rá, mint becses kincse, és vittük a játékokat lelkesen. Önfelett játékba kezdtünk. Mindenkinek jutott valami, nekem egy gondosan kifaragott fa evőkanál. A bácsi megszólalt. A mai napon azért jöttem el hozzátok, mert ma van a fiam születésnapja. Ünnepeljük együtt. A tanárnő felállt. Most kérlek benneteket, álljatok fel, egy perces néma felállással adózzunk emlékének. Az osztályban néma csend lett. Az előző kacagást felváltotta a csend, a halk szipogás. Fogtuk a kezünkben a játékot, ami már nem is játék volt. inkább valami más. Miután a bácsi elment, a tanárnő kezdett mesélni. A kisfia meghalt egy szörnyű betegségben. A nagy fájdalom miatt nem sokára a felesége is meghalt. Azóta így emlékszik meg róluk. Egész évben gyerekjátékokat készít, hogy ezen a napon odaadja a gyerekeknek, és elmeséli a tragédiáját ezzel a mesével. Ekkor értettük meg, a kiskakas a fiacskája volt. A gonosz róka a betegség, ami végül is legyőzte. Az órának vége lett, de egyikünk sem szaladgált a folyosón, csak a könnyeinket törölgettük a zsebkendőinkbe. A következő órán a tanárunk nem tudott órát tartani, mert egy síró, zokogó osztályt kapott. Igen, mi voltunk az iskola legrosszabb, elvadult osztálya.
7: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: 245. szonet, több tudományt. Több tudományt az iskolába, mondták nyugaton, és a világ történelmét, irodalmát és bölcseletét kidobták a tananyagból. A komputer elmés találmány, de Dante-ről, Maratonról nem szól semmit annak, aki e kettő nevét se tudja, ki tényeknek hódol, s nem érti, hogy a tény idővel meddő ábránd lesz, mint a föld lapos tányérja. Nem sejti, honnét jött és mi az ember, sem azt, hogy boldogság az élet célja. Gondolkodni pedig nem tud, vagy nem mer. Megy az úton, hol a tudomány éles napfénye vezet az elhűléshez. Budapest, 1992.
1: Hopirádió.hu.
2: A rádiót!

0: A mezei nyúl és a sündisznó. Egyszer egy szép nyári napon kinn a mezőn találkozott egy mezei nyúl egy sündisznóval. A mezei nyúl bosszantani kezdte a sündisznót. Azt mondja neki:
1: Te sündisznó, ezekkel a horgas lábakkal hogy mersz te megindulni, hogy is tudsz te menni?
0: A sündisznó nem hagyta magát, visszavágott szóval:
1: Én ezekkel a horgas lábaimmal jobban tudok futni, mint te azokkal az egyenesekkel.
0: Azt mondja a nyúl:
1: Én azt nem hiszem. Na, ha nem hiszed, akkor fogadjunk.
0: Csináltak egy nagy fogadást ketten. Mikor kész volt a fogadás, akkor azt kérde a nyúl a sündisznótól:
1: Na, mikor futunk?
0: Azt mondja a sündisznó:
1: Holnap reggel, mikor a 8 órás mise megy.
0: Azt mondja a nyúl:
1: Miért nem most?
0: Azért, mert haza kell mennem, hogy egyek. Holnap reggel 8 órakor ezen a pontos helyen legyünk mind a ketten. Na, a sündisznó hazament. Otthon a felesége várta az étellel. Miután megvacsoráztak, hát elmesélte feleségének, mi történt.
1: Na te, én fogadtam a nyúllal, hogy én jobban tudok futni, mint ő.
0: Azt mondja a felesége neki:
1: Szamárk, hogy hát hogy tudnál te jobban futni, mint a nyúl?
0: Hadd csak el, majd valamit kiokoskodunk. Másnap reggel felkeltek, megreggeliztek, s kimentek a mezőre. De nem arra a föld végére mentek, ahol kellett, hogy találkozzanak a nyúllal, hanem a másik végére. Ott a feleségét a sündisznó beállította az egyik barászdába. Azt mondja neki:
1: Amikor a nyúl a másik barászdán ideért, akkor te jó előre kiálts, én már itt vagyok.
0: Akkor a sündisznó elment a földnek a másik végére, s találkozott a nyúllal.
1: Szervusz, nyúlkoma!
2: Szervusz, sündisznókoma!
1: Eljöttél?
2: Eljöttem.
1: Na, hát futunk?
2: Futunk.
1: Na de hogy futunk, hogy jobb legyen?
0: Kérdezte a mezei nyúl.
1: Azt mondja a sündisznó: Én futok az egyik barázdában, s te a másikban, hogy ne akadályozza egyik a másikat a futásban.
2: Helyes, jól van.
0: A nyúl megállott az egyik barázdában, a sündisznó a másikban. Akkor a sündisznó azt mondja a nyúlnak:
1: Én számolok 1, 2, 3-at, s mikor a 3-at mondom, elrugaszkodom.
0: És a sündisznó olvasott:
1: 1, 2, 3.
0: Akkor mind a ketten nekirugaszkodtak, de a sündisznó csak 2-t ugrott, s lebújt a barázdába. De a másik sündisznó ott volt a másik végén a földnek, és mikor a nyúl odaérkezett, akkor rákiáltott:
1: Én már itt vagyok!
0: Akkor azt mondja a nyúl:
1: Nem, nem volt jó, még egyszer futunk.
0: Akkor visszafordultak, és kezdtek visszafelé futni, de az a sündisznó is csak 2-t ugrott, s lebújt. A nyúl tőle telhetőleg futott úgy, hogy annál jobban még nem futott soha. Mikor a föld végéhez érkezett, a másik sündisznó azt kiáltja:
1: Én már itt vagyok! Nincs jól, még egyszer futunk!
0: Visszafele is megfutamodtak. A sündisznó lebújt, a nyúl pedig futott tőle telhetőleg. Mikor érkezett a másik végére a földnek, a másik sündisznó szintén kiáltja:
1: Én már itt vagyok! Nincs jól, mondja a nyúl. Még egyszer futunk, negyedszer!
0: Na de a nagy futásban megreszketősült a nyullába, és a föld közepénél elesett, nem bír tovább menni. A sündisznók pedig lekacagták a nyulat, övék volt a nyereség. Hazamentek nagy kacagba, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Halló, itt vagyok, tessék.
1: Halló.
0: Jó estét, kák, halló.
1: Halló.
0: Bocsásson meg, kivel beszélek?
1: Bártfa Jánosné vagyok.
0: Csókolom a kezét, parancsoljon.
1: A jó Isten áldja meg Jánoska, hogy fölvette végre ezt a lökött szerencsétlen telefont.
0: Drága asszonyom, ha megkérhetném, ne sírjon, mert egy szavát nem fogom érteni.
1: Nem sírok. Csak van egy nagy titok, Jánoska. A telefon sír.
0: Telefon sír. Hallgatom, asszonyom.
1: Én is hosszú tűnődés után hívtam föl magát, édes János. Én olyan boldog vagyok, hogy el sem tudom magát.
0: Ha segíthetnék, nagyon örülnék.
1: Azt szeretném, János, hogy segítene.
0: És miben állhatok rendelkezésére?
1: Hát ezt kérdezem én is, János. Hogy mi van én velem tulajdonképpen? Mi történik én velem? Mi lehet velem, mert én olyan nagy bajban vagyok. Olyan nehezen kaptam meg magát, János.
0: Hát, ha megtetszett kapni, azért mondjál, hogy mi a baj.
1: Hát mi az Isten, mondjak el. Hát semmi bajom nincs, János. Itt állok egy gyönyörű lakásban, itt a fiam is, a lányom, a menyem.
0: És jól megvannak?
1: Nohtancu, anyám is itt van. 74 éves. Vagyok én. Képzeleti anyám szegény. Hát mit csináljak én most, édes Jánosom?
0: Hát azért jól megvannak amúgy, nem?
1: Valami isteni, isteni.
0: Semmi veszekedés?
1: Soha egy hangos szó, Jánoskám. Van két lábam, két kezem, még szemem is van. Három. Mit akarhatok én még ennél többet, János? Azt mondja meg nekem.
0: Hát akkor maga egy boldog asszony. Hát tessék ennek örülni.
1: De nem tudok örülni, Jánoska, rémes állapotban vagyok a boldogságtól.
0: Hát végülis mi a baj? Hát talán az volna a legjobb, hogyha eltetszene mondani egy napját, és akkor majd rájövünk, hogy mitől tetszik sírni.
1: Reggel fölkelek, a komornám hozza a reggelit, utána fürdőt veszek, kikocsikázok a Stefániára, aztán jönnek hozzá a vendégek, Ferenc József és kísérete. Báró Wallenstein, az öccsével.
0: Aha, aha. Wallenstein, hol laknak, drága asszonyom?
1: Micsoda? Hangosabban járok.
0: Hol laknak?
1: Itt a Schönbrunni kastélyban. Ide.
0: Hát, kedves asszonyom, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy megoldódott az ön élet. Hát úgy gondolom
1: legalább. Meg a kurva anyját. Na most mondja meg, Jánosom, mit csináljak én?
0: Hát nézze, én csak azt kívánhatom, hogy hát jó egészségnek örvenjenek a továbbiakban is, és az egész családnak jókat kívánok, jó egészséget, és ha valami baja lenne, akkor megy még ez a műsor, tessék csak nyugodtan felhívni.
1: De nem mindig tudok telefonálni.
0: Nem mondja, miért?
1: Csak amikor engedik az ápolók, János.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Nepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ezügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdések fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve van egy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavárja rózsát ültettünk el itt a Történelmi Témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilámi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária Történelmi Karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált, méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódóváló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária Történelmi Karnevál. A Szavária Légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik, mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik, de még a hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink, lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen

0: Isis misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe írunk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
0: Szeretettel várunk mindenkit.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel. A Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit-szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az eseménysorozatot. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodalai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió!

0: Nyelvtanulás, új emberek, új kultúrák megismerése, ingyenes szállás a világ szinte bármely pontján. Ez a kanapé szörfölés. A mikrofonnál ismét a podcaster, Szalai Dániel. Molnár Rita rendezvényszervező és kanapé szörfös, vagy másképpen coach surfer. No meg a magyar coach surfing blog bloggere. Otthonában időnként pár éjszakára a világ legkülönfélébb pontjairól hozzáérkező vendégeket fogad be. Így számára merőben új kultúrákat ismerhet meg, no és szó szerint világra szóló barátságokat is köthet. Sőt, otthonában már egy olyan párt is vendégül látott, akik így találtak egymásra és a boldogságra. Rita azonban nem a szerelmet keresi így, hanem az angol nyelvet kívánja gyakorolni, illetve a kölcsönösség jegyében maga is kihasználja a lehetőséget, hogyha ő utazik valahová, szintén vendégül látják Új-Zélandtól Japánig egy kanapén. Ne lepődj meg, ha a most következő beszélgetés egy-egy részletét esetleg már hallottad a Kossuth Rádióban. De most itt az a verzió, mellyel teljesen képbe kerülhetsz a témát illetően. Molnár Rita következik a vipkesz.hu-n. Mi vett rá téged arra, hogy külföldi vendégeket fogadj be az otthonodba, akár több napra?
1: Több okom volt. Az egyik, mivel nyelvvizsga előtt állok, szerettem volna gyakorolni az angolt. A másik pedig, hogy idegen kultúrákat megismerni. Tehát normál életem során nincs alkalmam mexikói, akár argentin, japán és kínai, tájvani emberekkel találkozni, de erre a kitesurfing ideális lehetőség.
0: Magyarországon mennyien űzik ezt a sportot?
1: A Hungary lokációra rákeres a kitesurfing oldalán 11 ezer találatot hozott föl, ami nem azt jelenti, hogy mindenki magyar, hanem azok is regisztráltak, akik itt élnek, de fogadnak külföldiek, itt élnek Magyarországon, de fogadnak vendégeket. De olvastam egy cikket az Origón, ami szerint már 15 ezer magyar hoztol külföldieket, és ez a cikk 2009-ben íródott.
0: És hogy haladsz az angollal? Érzed a fejlődést ennek hatására?
1: Ja, meglehetősen. A elmúlt 40 napban elég sok vendéget hoztoltam, úgyhogy majdnem minden nap sok órát kellett beszélgetni, igen, mindenképpen jobb lett.
0: Kik voltak a legizgalmasabb vendégeid?
1: Erre nagyon nehéz válaszolni erre a kérdésre. A maga nemében mindenki különleges volt, és mondhatni izgalmas, de talán aki kultúrában teljesen más, és amivel eddig soha nem tapasztaltam, az a két kínai lány volt. Róluk tudom elmondani, hogy nagyon rácsodálkozással viselkedtem. Tehát gyakorlatilag a beszélgetésünk folyamán azt tapasztaltam, hogy nem az, hogy semmi közös nincs a kultúránkban, de hogy a viselkedésük nagyon-nagyon, tehát egyrészt távolságtartó volt, mégsem zárkózott, tehát nagyon nehéz ezt megfogalmazni, tehát valahogy azt éreztem, hogy beszélgetünk, és nincs meg ez a szokásos gesztusok, mozdulatok, nincsenek olyan mondataik, amivel nap mint nap egyébként találkozol az európai kultúrában. Hoztoltam már angol, portugál, francia vendéget Európából, és náluk sok-sok közös vonással találkoztam, ami utána a magyarországi ember, Magyarországon magyarral találkozol, szembesülsz, de náluk volt valami olyan, de tényleg mondhatni tüneményesség a viselkedésükben. Nagyon-nagyon érzékenyen viselkedtek velem, tehát igyekeztek nem megsérteni a magánszférámat, de mégis kíváncsiak voltak. Tehát valami, nem tudom, valami olyan jelenséggel találkoztam, amit így le se tudok írni. Mondhatom azt, hogy ez a kínai zárkózottság és a kétlépés távolság megvolt, de mégis egy ilyen végtelen kíváncsisággal fűszerezve. Nem tudom jól megfogalmazni.
0: Hogyan szűröd ki a látogatókat? Ez egy nagyon bizalmi dolog, ne kerüljenek oda csalók a lakásodba, stb. Stb.
1: Ami talán a legfontosabb, hogyha kapsz egy kérést, akkor meg kell nézned a szálláskérőnek az adatlapját, és meg kell nézni, hogy mennyi barátja van, és mennyire referenciája, és a referenciák azok pozitívak-e. Azt gondolom, hogyha valakinek már egy 8-10 pozitív referenciája van, és minimum 6-8 barátja, az már elég. Vannak, akinek 500 van, meg 700 van, és nem tudom, 400, meg 500 referenciája, tehát az évek során rengeteget utazik a kitesurfinggel, de hogyha azzal találkozom, hogy 2-3 éve tag, de nincs semmilyen referencia, és nulla barátja, akkor mindenképpen elutasítom a kérését. Nem feltétlenül azért, mert gond lehet vele, lehet, hogy teljesen normális, csak nem én akarom letesztelni, nem én akarok lenni az első, aki befogadja az otthonába. Sokkal nagyobb biztonsággal lehet úgy hoztolni vendégeket, ha azt látod, hogy már nagyon sokan írtak róla, hogy ő rendben van.
0: És most már elég sokan megfordultak nálad, volt esetleg valamilyen probléma, vagy mindenki rendben volt?
1: Nagyon érdekes, volt negatív tapasztalatom, két vendéggel is, eddig 12-en voltak nálam, a legelső kitesurfing élményem az pont negatív volt, egy görög vendéggel, a másik negatív tapasztalatom meg a brit vendéggel volt, tehát mind a kettőnek a viselkedésében voltak olyan dolgok, amik nem szívesen hoztolnám őket újra, de összefoglalva nem volt borzasztó élmény, ami nyilván horror sztoriknak szoktak tekinteni, lehet olvasni külföldi blogokon, meg cikkekben, hogy mik történtek. Néhány éve megerőszakoltak egy lányt, így a kitesurfingen keresztül, és bírósági tárgyalás lett belőle, meg hát nyilván lopás. Na, azt gondolom, hogy ezek inkább a horror sztorik, de lehet úgy is kellemetlen vagy negatív élményed, hogy csak furán vagy rosszul viselkedik veled a szörfered. Na most mind a két esetben, a görög és a brit vendégnél is voltak olyan lépései, amik nem gondolom, hogy megengedhető lett volna, vagy mondjuk udvarias, de összességében nem úgy éltem meg az ő hoztolásukat, hogy olyan kiborító élmény lett volna.
0: Mit javasolsz azoknak, akik most szeretnének ebbe belevágni, akár vendéglátóként, akár pedig akik utaznának ki, szörfölnének?
1: Első és legfontosabb, hogyha beregisztrálsz a honlapra, akkor rögtön kezdj el hostolni vagy utazni. Tehát az semmiképpen nem jó, hogyha csak megnézed, kitöltöd a adatlapodat, és utána úgy hagyod, és visszamész majd egy év múlva, vagy két év múlva, mert akkor abba a hibába fogsz esni, hogyha esetleg te keresel szállást, és írsz valakinek, hiába vagy egy éve tag, nem lesz referenciád, és pont az ilyeneket nem szereti a kitesurfing közösség, hogy már egy-két éve tag úgymond használja, és még se nem utazott, se nem fogadott vendéget. A második, hogy tölts ki minden egyes, tehát nagyon sok rubrika van, ami első olvasatra nem tűnik fontosnak, de nagyon fontos. Hobbidról kérdeznek, mi a filozófiád, mi az, ami fontos a számodra, mik azok, ami életedben látta, és nagyon nagy hatással volt rád, amit megéltél eddig életedben, és a legemlékezetesebb pillanat számodra. Tehát vannak ilyen jellegű kérdések, amit elsőre azt gondolt, hogy ezt nem kell kitölteni, de azért fontos, mert amikor szállást keresel, akkor neked is fontos, hogy olyan embernél lakj, aki hozzád mind kultúrában, mind társadalmilag, mind érdeklődésben, mind talán még korban is közel áll. És nagyon sok olyan host van, aki ezeknek a függvényében mond neked is igent. Nem mindenki, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a kora, a társadalmi helyzete, melyik országból jön. Vannak hostok, akik szűrnek, és szeretnének, mivel veled fognak tölteni akár egy teljes napot, vagy akár csak egy estét, sokan nem akarnak olyannal együtt tölteni, akikhez úgymond nincs semmi közük. Tehát ezért fontos, hogy minél többet tudhassanak meg rólad, akár a szállás adóid, akár a leendő vendégeid.
0: És befogadóként, tehát hostként?
1: Hát hostként mi a fontos? Bocsánat.
0: Hogyan készülsz arra, hogy jönnek a vendégek?
1: Ja, igen. Azért még van még egyéb fontos, sok fontos tanács is, de hogy vigyél ajándékot. Ezt egyébként a blogomon erről írok is, hogy milyen ajándékot érdemes adni, hogyha szörfer vagy, és elmész valakihez vendégnek. Viselkedj persze nagyon jól, de hát ez ugye magától értetődik. Hogy készülök egy vendégre? Nem nagyon készülök sehogy. Tehát, hogy ez nagyon fontos elmondani, hogy kitesurfing nem hotel. Tehát nekem nincsenek olyan kötelezettségeim, amit, mint host, ami egy szállodának megvan. Tehát nyilván tiszta a lakásom, de az akkor is tiszta, hogyha nem jön hozzám senki. Természetesen tiszta ágyneműt kap, ez is úgy gondolom, hogy magától értetődik, de például nem kerül sokba, sokan kérdezték tőlem, hogy mennyibe kerül egy kitesurfer, erről is írtam egy blogbejegyzést, ezt kiszámoltam, pontosan 1450 forintba kerül egy vendég, ebben nyilván benne van, tehát a ágynemű mosás, rás, vízköltsége és mosószer költségétől a, nem tudom, a sörig, az utolsó esti sörig. Nem készülök különösebben, nem kell őket vendégül látni, hogyha úgy gondolod, hogy szeretsz főzni, és egyébként is főző vacsorát, akkor nyilván megkínáld, én soha nem főzök. Este szoktam elmenni velük a városban szórakozókra, de akkor sem mindig. Ha fáradt vagyok, akkor inkább csak kiülünk a teraszomra, és ott beszélgetünk.
0: És akkor végig velük vagy?
1: Este. Tehát nyilván annak sem értelme nincs, hogy ne legyél velük, mert akkor minek csinálod, tehát akkor inkább pénzért kell kiadni a másik szobádat. Létezik egy ilyen oldal is egyébként, az Airbnb, ami pont erről szól, hogy kiadsz egy szabad szobát pénzért. Igen, meg ugye pont az a célom, hogy idegen kultúrákat ismerjek meg, amiket egyébként normál életem során soha nem találkoznék, meg ugye gyakoroljam az angol, tehát ez fontos, hogy legyünk együtt. Sőt, egyébként a kitesurfing közösség különösen nem preferálja azokat a tagokat, akik szállodának használják a kitesurfinget, tehát megérkeznek egy vendéghez, és egyből bemennek a szobájukba, és semmit nem beszélgetnek a hostjukkal, akkor inkább menjen egy ilyen hostelbe, ne a kitesurfinget használja. Este velük vagyok, ha hétvégén érkeznek, akkor hétvégén is nagyon szívesen, de ott is elsősorban mindig a saját programomat részesítem előnybe, tehát hogyha el akarok menni sportolni, vagy a családommal, barátaimmal van bármilyen. Ha barátaimmal van program, akkor mindig a kitesurferemet is elviszem, mert ez általában a barátaimat is érdeklik a külföldiek, tehát szívesen örömmel veszik, ha társaságba viszem, akár csak egy esti sörözésre a városba. Nyilván családi programokra nem szoktam vinni a aktuális kitesurfert, de hétvégén velük vagyok, igen, és szívesen megmutatom a város egyéb nevezetességeit is, ami például a francia vendégemmel elmentünk a Ludwig Múzeumba a Mepletor kiállításra, mert oda én egyébként menni akartam, és még épp gondolkoztam is, hogy a barátaim közül kit lehetne elhívni, és hát ő nagyon kapóra jött, mert érdekelte ez a kiállítás, amikor itt volt.
0: És hova lehet eljutni így vendégként, vagy szörferként bármilyen városban? Lehet, és vannak ilyen várólisták, hogy ez hogy működik?
1: ENSZ ország, a világon körülbelül 200 ország van, 216 országban van kanapé. Tehát ez azt jelenti, hogy még a nem elfogadott, ENSZ által nem fogadott országokba is lehet menni, beleértve az Antarktiszt, és beleértve Észak-Koreát is. Az meg kérdéses, hogy például Észak-Koreába, hogy jutsz be, de ha már bent vagy, akkor ott lesz kanapé. Tehát mindenhova lehet menni a kitesurfingen keresztül, várólisták nincsenek. Azt tudnod kell, hogy ha úgymond trendi, divatos városba mész, mondjuk nem tudom, New Yorkba, Párizsba, vagy nem sorolom ezeket a városokat, akkor érdemes nem előtte az érkezésed előtt egy-két nappal írni, hanem 2-3 héttel nyugodtan keresd meg. Hónapokra előre se szabad, mert akkor nyilván az lesz a válasz. Én is egyszer kaptam egy konkrétan októberre szóló kérést, amire visszaírtam, hogy közde majd keresd meg szeptemberben, mert nyilván nem, én sem szívesen kötelezendem el októberbe valakinek, viszont visszautasítani se akarom, mert lehet, hogy rá fogok kérni. Tehát amik úgymond a szabályok, hogy legalább egy 2-3 héttel előtte illik megkeresni, hogyha Budapestre szerintem mondjuk másfél, 1-2 héttel előtte elég.
0: És belföldön lehet ezt használni? Tehát országon belül is?
1: Igen, sőt most az életem első szörferként élménye az 2 hét múlva fog megtörténni. A keresztlányommal körbetekerjük Balatont, és úgy gondoltam, hogy hát akkor használjuk a kitesurfinget, nem kell hotelba menni. És Siófokról indulunk, és Balaton Füreden lesz az első szállásunk, és kerestem egy kanapét, és találtam is, ami érdekes módon egy hajón lesz, tehát megkapunk egy hajót, és ott aludhatunk. Badacsonyban még keresek kanapét, de még ott nem sikerült találnom. Tehát, hogy ez az bizonyítja, hogy lehet. Egyébként mint mondottam, hogy körülbelül 15 ezer magyar használja a kitesurfinget, ennek biztos jelentős hányada nem hostol. Tehát nagyon sokan állítják be úgy a profiljukat, hogy kiírja, hogy nem elérhető a kanapéja. Tehát ez azt jelenti, hogy ez lehet, hogy csak ideiglenes, tehát hogy épp jelen pillanatban épp utazik, vagy olyan élethelyzetben van, hogy nem tud külföldieket fogadni, de van, aki az egész kitesurfing regisztráció alatt nem elérhetővé teszi, és csak arra használja, hogy ő utazzon, vagy amire még nagyon jó, és amire még ajánlom a kitesurfing használatát. Ugye sokan ettől idegenkednek. Nem akarja, sokan nem tudják elképzelni, hogy idegen ember lakjon a másik szobába, és ő se tudja magáról elképzelni, hogy idegen embernél szálljon meg. Viszont van még valamire, amire nagyon jó. Külföldön tartózkodol, akár üzleti úton mondjuk egyedül, vagy akár a pároddal, ketten vagytok, és szeretni helyi emberrel megismerkedni, szeretni egy estét eltölteni egy gyakorlatilag egy local people társaságába, akkor erre nagyon jó a kitesurfing. Tehát gyakorlatilag beregisztrálsz, szabad az estétek, megnézed, hogy akik abban a városban épp tartózkodnak, tehát ki az, aki ott van, és így ez pár olyan helyi embernek az adatlapján keresztül e-mailt, aki szimpatikus a számodra, és megkéred, hogy menjen el veled este sörözni. Én már így kaptam svájciaktól invitálást, spanyoloktól, amerikaiaktól, tehát gyakorlatilag az elmúlt 40 napban, akik itt voltak némettől, itt volt ma este például két portugál fiú írt, ugyanebből a célból, hogy menjünk este sörözni, és erre is nagyon jó a kitesurfing, tehát gyakorlatilag egy helyi emberekkel ismerkedhetsz, megmutatják, legalább elvisznek este olyan helyre, ami nem pont ilyen turisztikai látványosság, és ugyanúgy megtapasztalhatod gyakorlatilag a kitesurfing életérzésnek a lényegét, vagy szellemiségét, anélkül, hogy hosszolnod kéne, vagy laknod kéne, szörferkedned kéne idegeneknél.
0: Lehet ezt például családosan is űzni, tehát akár többen is utazhattok egyszerre?
1: Igen, nagyon sokan azt írják ki az adatlapjukra, hogy 4-5-6 embert is fogadnak, és gyerekekkel együtt. Én szobám speciál 2 emberre alkalmas, tehát mondjuk van egy kiúszható kanapé. Ha egy házaspár kérne szállás, gyerekkel együtt menne, csak akkor hozzom ilyen gyerekágyat magával, mert azzal már nem tudnék rendelkezésükre állni. Igen, tehát nehéz, tehát én nem mondom, hogy egyszerű dolguk lesz, mert a legtöbb adatlapon az van beállítva, hogy egy, maximum 2 embert fogad. Kevés az, ahol 3-4-5 embert fogadnak, és nagyon sok adatlapon az van, hogy nem fogadnak gyerekeket. Nyilván ezt nagyon sokan a saját nyugalmuk érdekében teszi, hogy esetleg ne bőgjön éjszaka a szomszéd szobába és hasonló. De mi azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy közösség, tehát most már több mint 4 millió ember használja a kitesurfinget a világon. Mindenképpen érdemes beregisztrálni család családnak is, csak neki jóval több keresgélésbe fog telni.
0: És amikor indulsz az első külföldi utadra, és hova?
1: Hú, hát sok úti cél van terve. Elsősorban idén szeretnék még eljutni Európán belül valamilyen városlátogatásra, ami terve van véve Amsterdam, Madrid és Barcelona, Toszkánából pár település, és Londonba szeretnék elmenni, ott már jártam, de 1999-ben, tehát elég régen volt, azóta gondolom sokat változott a város. Tehát gyakorlatilag ez a 4-5 város, és ebből szerintem egy fog összejönni anyagi okokból. Nyilván nagyon olcsón meg lehet úszni, főleg, hogyha 2-3 napra mennék, most már majdnem minden egyes városban van fapados repülőjárat, és hát a szállás meg ingyen lenne, tehát csak a múzeumokra és a esti sörözésekre kéne költeni, meg ételre.
0: Mennyi ideig maradnak a vendégek, hogy az megvan fixen, hogy mennyi időre jöhet valaki, vagy mindig egyéni megállapodás kérdése?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye nyilván nagyon sokan egy városba úgy szeretnek érkezni, hogy legalább egy 7-10 napot eltöltsenek, főleg egy nagyobb városba. Ha valaki 7-10 napra jön Budapestre, akkor érdemes 2-3 host felé szállást foglalnia, ugyanis senki nem preferálja, hogy valaki 7-10 napig lakjon nála, én sem örülnék neki. Tehát a maximum türelmi idő az 3 éjszaka. Egyébként nyilván a legkényelmesebb ez az 1-2 este. Ha jobban meg akarjuk valakit ismerni, akkor nem árt, hogyha 2 estét töltünk vele együtt, de 3 a maximum. És hogyha több napra utaznál te, akkor inkább foglald úgy le a szállásodat, hogy 3 naponta költözöl. Ez nyilván ad egyfajta kényelmetlenséget a szállodával szemben. 3 naponta cuccolnod kell egy másik lakásba, de ugyanakkor megismersz más embereket, meg hát ugye nem kerül annyiba semmiképpen, tehát mondjuk a költséghatékonyabb megoldás így is. Én azt gondolom a saját egyelőre igényeim szerint vélhetően én a 2-3 napos utazásokra fogom használni a couchsurfinget, tehát én nem vagyok igazán az a típus, aki 3 naponta hajlandó költözködni egy városon belül, tehát hogyha hosszabb utazásra megyek, ami nem körutazás egy országon belül, hanem egy városban tartózkodás, akkor én is a szállodát fogom preferálni.
0: Ja, nagyon szépen köszönöm, és akkor jó utazás. Kívánok.
1: Köszönöm.
0: Molnár Rita rendezvényszervezőt, a Couchsurfing blog bloggerét, kanapészörföst hallottuk.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.

0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Pillesó.

0: Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
3: Világjáró
4: a Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től
5: a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
6: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busz tragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel. A Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek. A Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busz tragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtártároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
1: Hobby Rádió.
8: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszás következik. A...

0: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.
1: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádióműsorotok, a Mini Starsky és Hyde Jazz Club. Brian Bromberg Downright Upright egyenesen függőleges című lemezét fogjuk meghallgatni. Nem hallgatjuk meg, mert hosszabb, mint a műsor idő. Nekem elegem van ebből a nyárból. Illetve abból, ami vélet a nyár. Mert ez nem nyár, szerintem. Ez, a nyár az volt, hogy úgy jó volt. De ez nem jó, ami most még itt van. Amikor halljuk már, remélem már sokkal hűvösebb lett. Na, Cantaloupe Island az egyes felvétel. Ki ne ismerné, ugye Herbie Hancock standardről van szó. Utána Joe Zawinulnak a Mercy, Mercy, Mercy-je jön, ez a kettes felvétel. Aztán a Cold Duck Time, amit én nagyon szeretek, az Eddie Harris és Les McKinnak a szerzőpárosnak a szerzeménye, és akkor a Brian Bromberg szerzeménye a Sunday Morning jön, ami a negyedik felvétel a lemezen, és ugye ott most bőgősök, basszusgitárosok legyenek szívesek, és figyeljenek, mert lesz mit észrevenni. Azt nem mondtam még el, hogy Vinnie Colaiuto a doboknál, ugye? De nem mondok el minden nevet azért sem. George Duke félreismeretetlen zongora játékon és billentése. Azonnal megmondott, hogy jó van ott. Hagyom a neveket, mi? Gary Meek, ő is itt van a szakszival. Hagyjuk, nem vesztegetjük az időt. Úgy lehet megtalálni az interneten ezt a lemezt, hogy Brian Bromberg, Downright Upright, Artistry Music 2007. Na, jön akkor az első négy felvétel.

0: Kedves hallgató, ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és High Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter és a The Hacsacsa fog jönni, utána a Kamillon, majd pedig a Szerengeti volt. Most itt a The Hacsacsa, az egy Brian Bromberg szerzemény, ha jól láttam. Igen, de a Kamillon már Herbie Hancock Standard. És a Szerengeti Walk. Na hát ez, kérem, Dave Gruzinnak a szerzeménye, és ezt először Dave Gruzin és a New York Los Angeles-i államzenekartól is hallottam, és ezeként fönn van a YouTube-on, meg mindenhol meg lehet hallgatni ott is. Ott a Anthony Jackson volt a basszusgitáros, és itt most ugye Brian Bromberg a bőgés basszusgitáros, szóval itt más, meg hát eltelt ugye 25 év közben, csak megjegyzem, úgyhogy egészen másképp szól ez, és akkor ezzel lépek majd ki, most rövidre kéne lennem, hogy mindenképpen beleférjen, és utána pedig lesz meg egy időn túli zenénk, ez pedig a Shake Carpet, ami a lemez 10-es felvétele, és bőven időn túli lesz. Na, akkor jöjjön, következik ez a három felvétel.

0: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hát Jazz Club, mikrofon mögé Zsuffa Péter, Brian Bromberg, Downright Upright című nevezet hallgatjuk 2007-ből, hogy emlékszem, igen, az Artistry Musicnál jelent meg a lemezés, a utolsó felvétel a lemezen, és ebben a műsorban az időn túli blogban már a Shack Carpet lesz, amely Brian Bromberg szerzeménye. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Hát remélem, hogy mindenkinek sikerült volna így vagy úgy életben maradni. Én, amikor konfolok most, akkor még ventilátorok és légkondi, meg minden egyéb ilyen hűtés nélkül vagyok, hiszen még mindig áramkrízis van, és 23 óra után fogok először bekapcsolni olyan hűtési technikákat, amelyek áramzabáló dolgok, úgyhogy addig meg el kell viselni, ahogy tudjuk. Én most így tudom, hogy közben már némiképp ingerült vagyok, de még mindig ura magamnak, vagy ennek-annak. Ura vagyok az egérnek, a golyós tollamnak, és az összegyűjtött baracmagoknak. Ezek az összegyűjtött baracmagok, ezek vízparti helyeken lesznek bedugva az iszamba. Aztán majd ott lesz a barackos, meg ezek a gyümölcsfák. Legyen így. Meg a műsor vége itt van, ne felejtjétek www.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyelv hallgatóink kedvéért. Így is elmondok, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszonthallásra, sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busz tragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton két napos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel. A Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busz tragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtártároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
4: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a most következő műsorszám befolyásolhatja zenei ízlésüket.
6: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club. Nos, hát
4: kedves hallgatók, ismétlés műsor következik.
6: Ebben a másodikban pedig Miles Davis-szel fogom folytatni. Két albumát választottam ki. A Decoy. Csak arra emlékszem, amikor gyerekkoromban egy bátyám egy kazettáján meghallottam a Decoy felvételét, az egyes felvételt, ami a kazetta vége volt. Tehát éppen csak egy picit elkezdődött, és ami bármi, ami előtte volt a kazettán egyébként, az a porba hullott. Csak arra emlékszem, hogy a gerincemnél áram ment, rázott az áram. Miles Davis zenéje rám ilyen hatással volt. Soha semmilyen zene ilyen hatással rám nem volt életemben. Miért játszunk kevés Miles Davis-t ebben a rádióműsorban? Pont ezért. Ez nem az a dolog, amit az ember lövöldöz csak úgy el. És akkor lök ide. Hát így történt, hogy a 83-as Decoy című lemezre kerül most sor. Vegyük majd észre, hogy vajon 83-ban milyen popzenei felvételek mentek, milyen popzenei felvételek voltak a slágerlistákon. Most ezt a hangzást, amit most hallunk, Miles Davis 83-ban alkotta meg zenésztársaival, nem akárkikkel, és hát az a 40 perces lemez, úgyhogy még kis ráadást is fog majd igényelni. Hihetetlen ereje van, Miles Davis életében többször változtatta meg a zenét, és ugye Wayne Shorter pedig bellette volt is. Mondjuk ezen a lemezen a Wayne nem játszik, a Branford Marcellis fog majd fújni, de most akkor nézzük a lemezt. Az első öt felvételt fogom felkonferálni. A Decoy az egyes felvétel, mondom, hogy kiszerezte, hogy van. R. Irving a szerző. A Robot 415, mondom így magyarul. Miles Davis és R. Irving közös szerzeménye. A Code MD a hármas felvétel, R. Irving a szerző. A Freaky Deaky Miles Davis szerzeménye, ez a négyes felvétel lemezen. Majd pedig jönni fog a What It Is, ez a John Scofield Miles Davis közös szerzemény, és ezután fog visszajönni, ez mindössze a 25 percnyi zene, valóban ez az egész lemez 40 perces. Irgalmatlan ereje lesz. Következzék a lemez, tehát említett 5 felvétele.

szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam. Ah, sziasztok!

0: Te, Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót.
4: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, eljött az időm.
5: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
4: Hát a Decoy lemez konkrét emlékképe nekem az, hogy amikor először hallottam, egy kazetta végén volt egy kevés belőle, akkor minden, ami a kazetta többi részén volt, nevetségessé vált. Rázott az elektromos áram, cikázott a gerincoszlopon. Nem tudtam, hogy ki zenél, nem tudtam, mi ez, csak évekkel később ismertem meg Miles Davis nevét, és a zenéjét, és kezdtem el gyűjteni a lemezeit, hát van vagy 30 alsó hangon. Ja, a régiekhez kell idegrendszer, de az újakhoz is. Bocs. Jó, elnézést. Kicsit kizökkentem. A That's Right következik. John Scofield. Én Johnnak mondom, de ő is így mondja a nevét, nem John Scofieldnak mondjam, John Scofieldnak. Itt a bejátszás, mindjárt beadom. Tessék.
6: Starsky and Hutch Jazz Club.
7: Okay. Hi, this is John Scofield, and you're listening to Starsky and Hutch Jazz Club.
4: Tehát John Scofield és Miles Davis közös szerzemény a That's Right. Utolsó felvétel is tőlük jön, ez a What's What Happened. Ezután fog visszajönni, mert ugrunk egyet, és az Amandlát fogjuk meghallgatni, amely viszont már a Live Around the World Miles Davis lemez 6-os felvétele, ahol is a hangmérnökök által felvett Miles Davis koncertek anyagait adták ki. Tehát ez mennyire gyönyörű. Tök illegál felvételek, de utólag ugye azt mondták, hogy a gyerek, de a hangmérők nem bírtak, hogy ne vegye föl. Akkor is, hogyha többieknek nem volt szabad, de a hangmérők felvették, és kiadták utána ezt a lemezt. Az Amandla fog jönni. Az Amandla egy lemez cím egyébként Miles Davisnél, hasonlóan áramra ez új zene, majd pedig utána jön majd a búcsúm, az igazi búcsúm, ami a Time After Time című felvétellel vezeti ki ezt az adást.

0: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, az Amandlát hallottuk, ez a Miles Davis Live Around the World lemez 6-os felvétele volt, és a Time After Time-mal vezetem ki az adást, amely beszédes című felvétel. Gondoljuk végig, fogy el a 20. század brilliánsnál brilliánsabb zenész társadalma, kopik ki, és hát nyilván jönnek majd az újak, és jelen vannak az újak. A Time After Time pedig legyen egy olyan felvétel, amely most ezt a műsort időn túli zenekként ugye lezárja. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsupfa Péter
1: megkedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok.
0: Hiszem benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
2: Hobby Rádió!
3: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjaik. Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
4: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a kacaj birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
7: Üdvözlök!
2: Kis Pista Jóska vagyok, UFO-nauta. Elfoglaltuk a rádió szerkesztőségét, fogságba ejtettük Horváth Péter és Gárdonyi Szilárd nevezetű műsorvezetőket, és most mi fogjuk vezetni a műsort. A elkövetkező műsoridőben Sri Katanya tanításait fogjuk felolvasni. A fagyökerét öntözve a táplálék automatikusan eljut az ágakhoz és gyümölcsökhöz, és a gyomrot táplálva is minden érzék kielégült. Épp így, ha a Krisnát szeretettel szolgáljuk, azzal eleget teszünk az összes többi imádhatnak. Na jó, bevallom, mi vagyunk azok még mindig.
7: Csak előtte még egy hír. Sokaknak nem elég Leo tehetsége, mindenét akarják.
2: Ezt nem értem. Mindegy, talán nem is kell értenem. Ami viszont nem lényegtelen, az az, hogy az Utazás című magazin tele van reklámokkal, amelyek tulajdonképpen...
7: Te jól látszázva, tehát hírekben vannak.
2: Mint a cikkek lennének, igen, nagyon cselesen kicseleztek minket. Az életben közhelyek fordulnak elő, nap mint nap találkozunk vele a buszon, a zöldségesnél, vagy akár az utcán is. És hát, hogy ezt kicsit reprezentatíven módon előadjuk, erről fogunk gondoskodni az elkövetkezendő néhány másodpercben. A három generáció tagjai találkoznak, méghozzá nagymamához érkeznek vendégségbe, a látogatóba az anya és annak a fia. Szóval három generáció találkozik. Kezdjük!
8: Szerbusz, Katikám! Új, te is itt vagy! Hű, de nagy legény vagy! Hova nősz, mint a bolondgomba, te kis vasgyúró? Amikor a múltkor itt voltatok, még olyan picurka volt!
2: Az egy kis osztrát, de se gyűrűen a kedlít a kis krampusz!
8: Aztán hanyadik osztályba jársz? Tudsz már olvasni?
9: Negyedikbe, tudok!
8: Akkor már nagyon okos kisrác, hogy mi? Nagymama szeme fény, a gyógyom... Nagyjaj, puszít a nagymamának úgy, de nem, nem akarsz adni. Ülj az ölembe, úgy tud, jajajajajajaj, lábam!
2: Nagymama, boldog karácsony!
7: Boldog karácsony!
8: Jaj, nem kellett volna, nem, nem. Nem szabad ilyen költségekbe verni magatokat. Nézd a bajándék egy csokor virágnál, abban a minden benne van. A figyelem, a szeretet, minden. Én meg gondoltam, pénzt adok a fiataloknak, aztán költsétek el arra, Katikám, amire leginkább szükségetek van. Mi praktikus.
2: Köszönjük.
8: Kérsz konyakot? Legalább ennyi örömmel legyen az ember.
2: Oh, köszönöm szépen, hát akkor egészségedre. Tüzes víz.
8: Kis lúzás, nem kap.
2: Na miért iszik az olyan, aki nem bírja? Na, hogy beszélsz?
8: Danika, nem szabad szemtelennek lenni. Ezek a mai fiatalok nem tisztelik az idősebbeket. Minden készen kapnak, azért olyan igényesek. Nem mondom, mi is feleseltünk, de meg is kaptuk érte, ami járt. Ti meg agyon kényeztetitek azt a gyereket.
2: Amikor tovább voltunk németbe, elbettük Pistáig, hogy azok milyen jól élnek.
8: Azt ott mink se tudhassuk, hogy mikor jönnek be a szerencse. Azért lottózom, hogy hát, ha nyerünk, addig meg ez van, ezt kell szeretni.
2: Ráadásul ez a borzasztó drágaság.
8: No, hallod.
2: Bemegyek a közértbe, és egyből ott hagyok egy ezrest.
8: Úgy én, na.
2: És hogy vagy nagy itt a mostanság?
8: Ne is kérdezz, fáj a viszeres lábam.
2: Ismerek egy mondoskát. Nem feltetik ez a lába, a báb, ingyen a putája. Majd, Anika, nem szabad ilyen csúnyán beszélni, játsszál inkább fogódkat magamból. Na, menjél szépen, játsszál.
8: Kik meg még mindig úgy értek Jánossal?
2: Hát, de most kórházba került a piszok.
8: Csak nem.
2: Ha csak de.
8: Mindig mondtam, hogy az ivásnak nem lesz jó vége.
2: Apa meg azt mondta, mindig, hogy az alkohol kis mennyiségben gyógyszer, nagy mennyiségben orvosság. Hát igen, így van ez. Vannak dolgok, amiket nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Szóval, mi akkor mennénk is, Nagyi? Szia, szervusz, puszi.
8: Na, szevasztok,
2: ez még mindig a szevasztok, és folytatjuk a zenét.
4: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Tessék!
3: Halló, jó napot kívánok! Pilc Gyulával szeretnék beszélni.
2: Kivel?
3: Pilc Gyulával.
2: Apa, hol van? Ő most nem tudom,
3: az ifjabb, ifjabb, ifjabb Pilc
2: Gyulával. Ja, én vagyok.
3: Hát szeretett testvérem, Gárdonyi Szilárd ajánlott nekem. Én a Jézus Tövis Koszorúja Egyház egylet híve vagyok, és hát őt már sikerült beszervezni ebbe az egyház közösségbe, és hát mindenkinek két embert kell ajánlania, aki be akar ebbe kerülni, és hát ő rád gondolt.
2: Igen.
3: És hát nagyon szeretnénk, hogyha bejönnél, meglátogatnál minket, te is Isten tiszteleten részt vennél. Tehát már ő is ott lesz, figyelj.
2: Ez nagyon jó lenne.
3: Holnaptól már a tágban rózsaszín ruhában fog menni, mert ez a mi ruhánk, ez a mi egyház ruhánk, úgyhogy.
2: Értem. Mintha csak isteni jel lenne. Pont most vettem magamnak egy rózsaszín ruhát. Nem tudtam, hogy miért. Én megláttam a boltba is, és azt mondtam, hogy ezt kell megvennem.
3: Isten sugallata, igen, pont ez kellett. Igen, ez ebből is látszik, hogy te vagy az egyik kiválasztott, és hát Szilárd.
2: Ez jó hangzik. Mégre kiválasztott lett belőlem is. Eddig azt hittem, hogy valami depresszióm van, vagy valami, de nem, akkor csak erre kellett bánom.
3: Igen, és már neked is terjeszteni kéne ezt a szemléletet, ezt a igét. Szóval nagyon szeretnénk, hogyha jelentkeznél.
2: És pontosan mit mondhatok, akinek terjesztem? Hát, hogy milyen? Megváltozik ettől az élete, meg ilyeneket?
3: Persze, igen, hát totál más szemléleted lesz, teljesen. Figyelj, színesebben látod a világot, szóval egyszerűen meglátod Istent, és boldogabb
2: leszel. És utána nem is kell elvonóra menni, igaz?
3: Nem.
2: Na jó, jó. Ebben benne vagyok holnap, vagy mikor?
4: Igen, holnap vagy, holnap menjél oda, aztán majd jó lesz. Szevasz!
2: Szevasz,
4: kacsú! Szevasz!
3: Itt a szevasztok illő egyenesben vagy a hét alapszót nem mond ki. Kérlek.
2: Mit?
3: A hét csúnya szót. A hét csúnya szavát. Guli ráncolja a homlokát, nem érte a dolgokat. Te most lépel a szavasztókban a telefonbetyárosodás nevű műsornak az áldozata lettél. Tudhattad volna, mi?
2: Hát ezt jól megcsináltátok.
3: Most jól csőbe húztunk, mi?
2: Én gonoszak vagytok, nem gonoszak.
3: Százszor is gonoszak. Esetleg hallgatod az adást?
2: Nem.
3: Te kerültél most sorra.
2: Ó.
3: Jó, na. Szevasz, te nagy menő.
2: Szevasztok.
3: Hello.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: kamu reklám.
1: Ha nincs eltörve, ne ragaszd meg.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Jó estét, fiatalok! Ágyban vagytok már? Akkor elmondok nektek egy szép mesét. Volt egyszer, túl a térképen, egy csodálatos ország. A hóbortos divat, a buli, az őrület, a színek fényes luxus birodalma. A csodálatos élet úgy tűnt sohasem ér véget. Ám ekkor történt valami.

0: Szevasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Tessék, Kondás.
2: Hello, Csokrom, Kondás Mariannal szeretnék beszélni.
1: Pillanat.
2: Vajon mi lesz, vajon mi sül ebből ki? Én már nagyon kíváncsi vagyok egyébként.
3: Hello?
2: Szia, Marian vagy?
3: Igen.
2: Tudod, kérdem vagyok, a Valda buliban találkoztunk, hogyha emlékszel, Bójaiba jártam.
3: Igen?
2: És Szilárd, Gálni Szilárd volt egy felettem 2 évvel.
3: Te hülyes színét. De vagy.
2: Vigyázz, ez már benne volt a hét alapszóban. Kimondtam, élőadásban vagy, úgy vigyázz, nehogy csúnya szavakat mondjál még egyszer, mert...
3: Jaj, elnézést. Még egy pillanat, ez tényleg sikerült beforgatnom.
2: Az első szóra elhitted egyébként?
3: Hát úgy az elején, mikor így csöngött a telefon, akkor így gondoltam, hogy te vagy az.
2: Tényleg?
3: De aztán így a Bója egy kicsit beforgatott, mert még egy kicsit kómás vagyok, úgyhogy elhittem. Egy pillanat.
2: Tegnap voltál buliba?
3: Aha, voltam.
2: Na, az jó. És milyen koncerten?
3: Ja, tegnap. Várjál, tegnap milyen nap volt. Össze vagyok kavarodva egy kicsit. Csütörtök pénteken voltam.
2: Nyás? Azt nem szerzed mi?
3: Nem ismerem. Logaritmusról meg így azt sem tudom, hogy mi.
2: Ló, pedig...
3: Szerintem. Lóg. Akármi.
2: Ló, pedig lett volna még egy pár tippem, hogy hogyan csábíthatnálak el, mint bújai srác. Szerettek volna egy Csokor világtársaságában mozikba hívni.
3: Hát azt még megejthetjük azért, mert ismerek, csak a barátnézet tudjon róla.
2: Ja. Tehát majd Guli most itt valamit mutogat. Guli, üdvözöld Mariant.
4: Szia, Marian.
3: Hello, Guli.
2: Na, megtörtént a mesis találkozás. Guli, te Bújaiba jártál, nem?
4: Hát igen. Egy na. Kumbélába? Inkább kumbélába.
2: Igen, kumbélának hívták a sulit. Na, nem furcsa véletlen, szóval mondtad, hogy mindig is egy bújai sráccal szeretnél élni.
3: Ezt mondtam volna.
2: Na jó, nem forgatlak tovább.
3: Nagyon helyes.
2: Hallgatod a műsort?
3: Hát igen, hogyne.
2: Jó, van akkor. Kérhetsz egy számot, ami... A melyik szám?
4: Elvis Presley.
2: Elvis Presley-től a Long Tail Sally-t kérheted.
3: Ezt kérhetem, ezt csak más nem kérhetek.
2: Na mondd meg, hogy mit szeretnél hallani.
3: Hát mondjuk Elvis Presley-től valamelyik számot, ami megvan nektek.
2: Egyébként mikor keltél és mit reggeliztél? Hogy telt az eddigi napod?
3: Hát úgy felkeltem 8 óra körül, megreggeliztem tojásos rántot, tehát amit apukám csinál, vittem hozzá teát, és azóta magyarozok.
2: Meg matek hozzá is, mert hol a dolga? Trigonometriából. Fújj.
3: Úristen.
2: Kisázott a hideg.
3: Úristen.
2: Tanuljál.
3: Azt mondja, hogy nem megyek suliba.
2: Nem jössz? Miért?
3: Hát nem most esetleg trigonometriadok.
2: Elég egy órára.
4: Hát könnyű az, nem?
2: Igen, és lehet, hogy tanárok is hallgatnak, lehet, hogy hajzal éppen a műsorunkat hallgatja.
3: Hát ő szereti, vagyis hát ő pontosan tudja, hogy milyen az én trigonometriához való viszonyom, szóval nem éri szerintem meglepetésként.
2: De azért gyere csak arra az óráról, hogy logjál el. Biztos, hogy ez lesz a legjobb megoldás.
3: Aha, tuti.
2: Na jó, egy-egy bilancia, puszi a sadra és őrizd a békét.
3: Ja, oké. Okay. Hello.
2: Hello.
5: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
9: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
12: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
13: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
14: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Tessék, Baratné.
3: Halló, jó napot kívánok, Horváth Péter vagyok, Barati Tamással szeretnék
2: beszélni. Szólok neki.
3: Köszönöm.
2: Halló, Barati Tamás.
3: Halló, jó napot kívánok, Horváth Péter vagyok, nekem Gárdonyi Szilárd adta meg a telefonszámát, szóval itt egy porszívóról lenne szó, egy Szivotex féle porszívó, ez egy új márka, de egy nagyon jó. Szóval az a lényeg, hogy én kínálnám önnek, és hallottam, egy szenvedélyes porszívógyűjtő, és én ezt házhoz is vinném, szóval ez egy új márka, Szivotex, magyar terméket kell venni. Ez a lényeg, mert Széchenyi is ugye hát megmondta, hogy magyar termék, felvirágoztatjuk a magyar pénzvirágot. Egy a lényeg, magyar termék 20 000 ér, házhoz is viszám.
2: Jó, hát gyűjtöm a porszívókat, ez így van, ezt mindenki tudja. Hát kipróbálnám először is.
3: Jó, oké, akkor 20 000 ér, biztos 20 000 ér.
2: De mennyit lehet neki próbálni?
3: Kipróbálni?
2: Uh-huh.
3: Hát...
2: Tehát nyilván először szeretném, hogyha kipróbálhatnám itt a lakásban.
3: Hát most 5000 forintért, jó? 5000 forintért ki lehet próbálni.
2: Jó, akkor most elkezdem itt szórni a lisztet.
3: Mindent felszed, mindent, bármit. Jó. Liszt, rizs, kisitől, nagy jó. Por, szóval mindent. Ez jó,
2: akkor most elkezdem itt szórni a lisztet, meg egy-két üvegcserepet összetörök, akkor várom önöket egy olyan órán belül, hogyha tudnak jönni.
4: Szia Tamás, jó vagyok, Szicsó. Na hát, végül is ez csak egy telefonbetyákolás volt itt a Szevasztokban. Hogy vagy? Mit csinálsz szépen?
2: Jó, most éppen itthon tanulgatok.
4: Na, akkor további kellemes napot, aztán hétfőn találkozunk. Ja, nem tudsz, van tudom erősítők ügyében, hogy sikerült-e a koncertre?
2: Általában van erősítő.
4: Van erősítő, van. Király. Akkor szerdán koncertes.
5: Sok sikert valószínűleg én is meg foglak titeket nézni, úgyhogy megismersz.
4: Igen, Peti is lehet, hogy eljön majd
2: a koncertnek. Na, várunk mindenkit. Na, sziasztok.
4: Na, szia Tamás, halló.
5: Vette alapot.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Halló, jó napot! Én Gárdonyi Szilárd, a nagybácsim, és ő mondta, hogy bármikor felhívhatlak, mert jó fel vagy, és az az igazság, hogy én most itt itthon vagyok, egyedül vagyok, és én szeretném, hogy valami mesét mondanál nekem, mert érted, azt szóval félek itthon egyedül, meg minden, és valami vicces, poénost érted, hogy nem olyan csúnya legyen, mert farkas, meg róka, szóval tudod, ne legyen benne ilyen csúnya dolog, szóval.
1: Ha, ez most így a szavaztok élőben?
2: Igen, lajó, lebuktunk, nem lehet téged megviccelni, Zoli, hát hogy csinálod ezt? Valami különleges adóvevőid van, hogy érzed a szivatást?
1: Nem, Szilárd, tudod, hogy megbeszéltük.
2: Jó, van, szivatunk műsor keretein belül, te vagy az áldozatunk, eddig már felhívtuk Tamást is, és te voltál. Mit csinálsz mostanság, Zoli?
1: Mostanság, itthon ülök.
2: Itthon ülsz,
1: ott tanulgatok.
2: Tanulgatsz.
1: A tanítóképző kommunikáció szakán.
2: Kommunikáció? Erről azt hallottam, hogy ez egy nagyon keresett szak, és tényleg elég. Vagyis, hogy hát nehéz. Nehezebb bejutni, mint bár van másik szakra, könnyebb szakokra.
1: Hát a tanítóképzőn belül persze ide a legnehezebb bejutni, de így a főiskolák szintjén nézve, illetve a felsőoktatási intézmények szintjén nézve nem egy nehéz suli.
2: És miért pont ide akartál jönni, vagy ki?
1: Egy, mert a kommunikáció szakra akartam menni mindenképpen, aztán szerettem volna még a városban is maradni, és az így a kettő együtt pont passzol.
2: És a rádiózás, illetve a más médiák terén az érdeklődésed maradt, változatlan? Szóval töretlen vagy még?
1: Igen, rádióvezetője mondta nekem, hogy szerkesztésben számítanak rám, valamint a város legnépszerűbb újságja, Hajdúvihari Napló egyik rovatának vagyok külső munkatársa.
2: Az újabb generáció tagját hallottad, ő Horváth Péter, ő fogja vezetni a műsort, amikor mi már nem leszünk. Folytatjuk, úgyhogy várunk majd téged még vissza, hogyha érdekel még a dolog.
1: Rendben, szavaztok. Mindenképpen számíthattok rám, szavaztok.
2: Na, szavaztok. Hello.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett hétből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjaik. Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Augusztus 17-én a Jácint nevű férfi hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög-latin eredetű név a Hyakinthosz mondai hős szép spártai ifjú nevéből ered, akit Apolló véletlenül megölt. Ebből a névből származik a virág neve, jelentése pedig a virág neve. Augusztus 17-én kívül a Jácintok ünnepelnek még szeptember 11-én is. A név becézése Jácintka, Jáci, Jácika, valamint Jacus. A név jeles viselői Juhász Jácint színész, valamint ön, kedves Jácint. Ezen a napon köszönhetjük még Aminta, Arika, Arikán, Emiliána, Ete, Hetény, Kármán, valamint Liberátus nevű kedves ismerőseinket.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával augusztus 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk ma, milyen érdekességek történtek. 1786-tal kezdünk. Augusztus 17-én megszületett Davy Crockett, a nemzeti hősként tisztelt amerikai harcos és államférfi. Ugorjunk a 19. századra, 1837. augusztus 17-én született Charlotte Fortin Graham, amerikai pedagógus, naplóírónő, az első rabszolgából lett fekete tanító. Hagyatékot írt az emberiség számára, egy részletes naplót a polgárháború időszakáról, amelyet 1953-ban jelentettek meg. Folytassuk 1859-el, augusztus 17-én először használtak légipostát. Egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. 1887 a következő időpontunk, augusztus 17-én az ausztriai Perzenbeukban megszületett első Károly osztrák császár és cseh király, negyedik Károly néven magyar király. Ugorjunk a 20. század elejére, 1903. augusztus 17-én Joseph Pulitzer, magyar származású amerikai újságíró, 1 millió dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek, amivel megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat. 1945-tel folytatjuk, augusztus 17-én függetlenné vált Indonézia, amely addig holland gyarmat volt. 1960 a következő időpontunk, augusztus 17-én született Sean Penn, amerikai színész. 8 évet ugrunk előre, 1968. augusztus 17-én Deep Purple piacra dobta első kislemezét Hush címmel. Negyedik helyezést ért el az amerikai slágerlistán. A Doors of Waiting for the Sun című lemezzel 4 héten át vezette a slágerlistát. Folytassuk 1970-nel, augusztus 17-én a Szovjetunióban útjára bocsátották a Venera 7-et, amely december 5-én elérte a Vénusz bolygót. Az űrszonda 35 percen keresztül közvetített üzeneteket. És végül, de nem utolsó sorban, 1987. augusztus 17-én halt meg Rudolf Hess, az utolsó háborús bűnös, aki Adolf Hitler legszűkebb köréhez tartozott a II. Világháborúban. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbirádió.hu

0: Üzenet a Timóteushoz írt második levél második részéből.
1: Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: 2026. augusztus 17-e hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 16-tól 22. vers. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szerest fele barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet és árát, oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Elmélkedés. Bizonyára mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egy kérdés nem hagy minket nyugodni, akár hosszú időn át ott van a fejünkben, alig törődünk más dolgokkal, mert mielőbb választ szeretnénk. Nyugtalanok a nappalok, és álmatlanok az éjszakák, s még azt sem tudjuk, kihez fordulhatnánk válaszért. Talán hasonló érzést töltötte el a mai evangéliumban szereplő fiatalembert. Talán napok vagy hetek óta járt a fejében a kérdés, amit most Jézushoz lépve kimond: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Egy kis megnyugvás is van a kérdésben: végre találtam valakit, aki választ ad. Egy olyan ember kérdése ez, aki keresi az igazságot, a teljességet. Nem azt kérdezi, mit szabad vagy mit muszáj tennie, hanem hogy mit kell tennie az örökké valóságért. Ez a vágy nem hamis. A fiatalember komolyan veszi a hitet, és nyitottnak tűnik arra, hogy a Jézustól kapott válasz szerint éljen. Ekkor rövid párbeszéd következik a törvény megtartásáról, de Jézus észreveszi, hogy az ifjú többre vágyódik, és Jézus magasabbra teszi a lécet. Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindenedet. Ezen a ponton a történet megbicsaklik. Az ifjú elszomorodva távozik, mert sok vagyona volt. A vágy megvolt, de nem volt kész arra, hogy lemondjon az anyagi javak által nyújtott biztonságról, kényelemről. Mi is szeretnénk jobbak lenni, közelebb kerülni Istenhez, csak ne kerülne semmibe. Jézus azonban nem olcsó boldogságot kínál. Az örök élet nem a jó kérdés feltevésen múlik, hanem a bátor válaszon. Uram Jézus Krisztus, bennem is ott él a vágy, hogy elnyerjem az örök életet. Néha mégis elszomorít kérésed, mert nehéz elengednem a megszokott biztonságot. Add, hogy ne csak kérdezni merjek, hanem válaszolni is. Ne csak keressem az utat, hanem legyen bátorságom elindulni rajta. Tudom, hogy követésed mindig áldozattal jár. Adj erőt, hogy le tudjak mondani az anyagi javakról, és téged válasszalak. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy miért meleg a Föld belseje? A Föld felszín alatt néhány 10 kilométerrel már magas hőmérsékletű olvadt kőzeg bugyog forrong. Ez a földkéreg repedései között néha utat talál, és vulkán formájában tör a felszínre. Földünk hatalmas belső tömege nagy részt az ott lévő radioaktív anyagok természetes bomlásából származó hőhatásáról olvad meg. A földi élet egy radioaktív anyagokkal fűtött bolygón alakult ki, és fejlődik ma is tovább.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Kapcsoljuk a Rádió S konyháját, ahol ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy libamájjal töltött gombát fogok készíteni sajtmártással. Ez egy nagyon könnyen, viszonylag könnyen elkészíthető étel. A szép gombafejeket kevés citromos és só vízben megfőzzük, és hidegre tesszük. A gombafejeket ilyenkor én szoktam mogyoróvájóval egy kicsit kivágni, most, hogyha sokaknak ugye nekem sincs otthon a konyhám, mindig mogyoróvájó mindig eltűnik, elkallódik, akkor egy kis kanál segítségével a gombafejeket kicsit kiváljuk. Erre azért van szükség, hogy jobban meg tudjuk tölteni a gombafejeket. Ezután jól leszállítva két-két gombafej közé hideg májpürét adunk, és formában nyomkodjuk össze. A lisztben és tojásban, morzsában megforgatjuk, és bő forró zsírban szép világos pirosra sütjük. A libamáj ez elég drága nyersanyag, én megmondom őszintén, néha csirkemájjal szoktam helyettesíteni, azzal is nagyon kitűnő. Libamájat szeletekre vágjuk, és vágott hagymán zsírjában halványra pirítjuk. Hozzáadjuk a májat, megsózva, majorannával, törött borssal és egy csipetnyi babérlevéllel fűszerezve megpároljuk. Ezután liszttel meghintjük, ezt stábolásnak nevezzük, utána kevés tejet hozzáöntve jól felforraljuk. Az elkevert tojással megkötjük, kevés konyakkal ízesítjük, és szőrszitán áttörjük. Én nem szoktam szőrszitán áttörni, egyszerűen összetúrmixolom, és ezekkel töltöm meg a gombafejeket. Az étel készítését meggyorsíthatjuk, ha gombafejeket előre leblasírozva, hűtőben, töltésre készen tároljuk, így igencsak előkészíthetjük hozzá a májpürét is. Frissen előmelegített tányérra rizstalapozatra tálalom, és én megmondom őszintén, egri mártással szokták éttermekbe ajánlani, én sajtmártást hoztam önöknek most. Ezt elmondanám, hogy a sajtmártáshoz minimum háromféle sajtból, én karaván füstölt karavánból, trapistából és parmezánból készítem a sajtmártást. Szóval a sajtmártásra tálom a töltött gombafejeket.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is. Rádió Ice finomságok minden nap, itt a 94.2-n.

0: És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja főnöket, szeretnék magának megfelelni.
1: Ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
10: vagy telefonon 30 913 80 80.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Híradásra hív a Vörös Kereszt. A szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a szemészeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton a Budapest közút beruházásában. A cél, hogy megszüntessék a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: Szervusz, Piroska. Hová mész?
3: A nagymamához.
2: De mondd csak, Piroska, mi van a szoknyád, akarom mondani, a kosaradban?
3: Sós Pálcika, sós Perec és sós Ropi.
2: Hogy egy kicsit...
4: Wolf, az első farkas, aki rókázni tud.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobby rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
1: Műsorajánlót hallottak.